0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Mondd, hogy lehet ilyen pont.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Már szüret van a borvidékeken, a legtöbb magyar kevesebb energiát fogyasztott. Szerdán a turisták ellepik Spanyolországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csaknem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesebben gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdák. Tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
3: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
2: 500 000 plusz turistát vár Spanyolországa teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csak nem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Can't touch this.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Elkezdődött a szüret idehaza, véleményeket várnak a Budapest-Belgrád vasútvonalról. Ismét visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a szokottnál lényegesebben gyorsabban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
3: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
2: Péntekig még bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. A 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Kezdődik a párizsi úszó Európa bajnokság, ahol számos magyar sztár ugrik medencébe. A legnagyobb esélyesek között ott van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100, valamint 200 méter háton is aranyért úszhat. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény. Németh Nándor 100 gyorsan célozhatja meg a dobogót, míg Ugrai Panna az elmúlt időszakban mutatott jelentős fejlődése után kellemes meglepetés is okozhat. A nyílt vízen már 4 érmet szerző Betlen Dávid a medencében is bizonyíthat. Visszatér a kánikula, legalábbis a hét első felében nagyon meleg lesz, a csúcshőmérséklet ma 35, holnap akár a 38 fokot is elérheti. Az előrejelzések szerint azonban ez a felmelegedés már nem lesz olyan szélsőséges, mint amilyet a hónap elején tapasztalhattunk. Kedd este aztán egy gyenge hidegfronthoz enyhülést, érdemi csapadékra azonban továbbra sincs esély. Állítólag komolyabb enyhülésre és csapadékra augusztus 20-a körül lehet számítani.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint vadgázolás történt a 4-es főúton Bodrog-Kisfalut közelében. A 41-es kilométernél félpályán halad a forgalom. A Dunakanyarban újra közlekedik a Komp Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint jár, de a 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállítja. Végül az M0-as autóút keleti szektorában az M4-es autóút csomópontja és Pécel között az M3-as autópálya felé vezető oldalon az útmenti növényzetet gondozzák. A 42-es és az 52-es kilométer között az aktuális munkaterületnél a külső sávot lezárták.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 6 óra és 8 perc, jó reggelt! Hát mindenki nagyon fenn van töltve. Jó reggelt mindenkinek, újra élőben itt vagyunk. Szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Jó reggelt, Anett!
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Na, mindenki jól néz ki, Évi, Anett nagyon jól néz ki, Gyuri is egész jól néz ki.
2: Te is, és össze is öltöztünk is színben, ahogy
0: igen,
2: látom.
0: Igen.
3: Nagyon csinik vagytok.
0: De látszik ez a pianist, kell az embernek ez, tényleg. Igen. Mindenki a kedvenc helyén, Gyuri Kapolcs, Anett nemzetközileg keszekusza össze-vissza mindenhol.
3: De nagyon izgalmas, kalandos túrán vagyok túl.
0: Én Spanyolország, te Olaszország.
3: Igen, nagyon jó. És mindenkinek nagyon jó színe van.
0: Igen. Pedig kentük magunkat, Gyuri, nagyon.
2: Én is 50-essel, és mégis aztán beleszaladtam. Tehát van, amikor már az 50-es is olyan, hogy lebarnulsz mellette, ez van.
0: Te vagy az egyedüli, aki itthon volt ezen a 40-valahány fokos hőségben, mert mi mindannyian a hűvös Spanyolországban és a hűvös Olaszországban volt.
2: Ez nagyon durván hangzik.
0: Elhiszem, de ez szörnyű lett. Én hazamentem, megdöbbentem, hogy a kertem hogy néz ki. Kiszára, tehát abszolút sivatag. A magnólia az összes, mint egy őszi levélhullásnál mindent elengedett, a fű az barna, vagy mi, és tehát, hogy el tudom nagyjából képzelni, mi lehetett.
2: Hát ez elképesztő volt, tehát aki nem volt víz közelben, vagy nem tudott folyamatosan legalább nyakig napközben benne lenni, az szerintem katasztrófa. Tehát 42-43 fokokat simán mértél.
0: Láttam ezeket, hogy a mi rádiónkban is mentek ilyen levelek, hogy aki gondolja, az dolgozzon otthonról, meg nem tudom, hogy nem kell bejönni, voltak ilyen vészhelyzetek.
3: Igen. Nálunk is az úszodában elég sok vészhelyzet volt. Tudjátok, volt a vízhiány, vagyis hogy az áramhiány, tehát nálunk is kellett egy csomó minden.
0: Hát, nálam most is vízhiány van. Tehát én ma reggel nem tudtam, nulla víz, én nem tudom, mi történt, tegnap este még volt, és Szent Királyival mostan vizet. Vagy fogat.
3: De hát nem jó. Jó erre a Szent Király, nem?
0: De jó, de nem tudtam borotválkozni, meg nem tudom. Na mindegy, mondjad, bocsánat.
3: Igen, de hogy egyébként vízhiány van még, tehát hogy én azért olvasgatom, hogy azért ráadásul most nyilván egyelőre eső sincsen. Tehát én vártam én is, hogy igen, láttam a kertemet, és olvastam ilyen cikkeket. Mit csináljunk, hogy legyen újra zöld a fű, és akkor írják alatt a kommentekbe, hogy hát víz és várd meg az esőt. Tehát,
0: pontosan ennyi.
2: Viszonylag az első és legfontosabb a víz, amire szükségünk lenne. Igen. De az tényleg nincs kilátásban, szóval addig nem tudom, ez hogy áll helyre. Egyáltalán.
0: Én sem is azt sem, hogy mikor, de csak azért izgulok, hogy legyen fürdővizem. Tehát én nem tudom, ez az én településemen van-e csak így, hogy éjjelre elzárják, vagy nem tudom, vagy a nyomás olyan rossz?
2: Én az elmúlt napokban, de még ebben a krízis helyzetben sem olvastam olyat, hogy a te településeden lenne valami gond. Szóval ez most nekem meglepő amúgy. Tehát lehet, hogy ma
0: derül. Jó, mert például az én locsoló berendezésem az automatán van. Igen. És azt szerintem nem locsolt az elmúlt egy hétben, az azt jelenti, hogy nem volt víz.
2: Aha.
0: Az látszik, hogy nem locsolt, tehát hogy tudom, hogy nem mondták, hogy ne locsoljuk, mert nem is voltam itt, ha nem tudtam oda leállítani.
3: De most reggel belekerestem.
0: Meg én nem vagyok az, akinek megmondják, hogy ne locsoljon. Csak úgy mondom.
3: Igen, jó, hogy nem voltál itthon. Szerintem nagyon jó, hogy nem voltál itthon.
0: Tegnap mentem automosóba is.
2: Nem, most már szabad, most már...
0: Nem szabad, mondták, hogy nincsen. És azt mondja, nézzek föl, és fölnéztem ott a Molkut álmennyezetén, hogy még a lámpát se kapcsolhatják fel.
2: Azt a...
0: Energiatakarékosság van a Molnál.
2: Ez igen.
0: Nem tudom, hogy van-e valahol automosó. Egy olyan ronda barna eső eset.
2: Egy jó illegális automosót keresnék.
0: Egy illegális automosót keresnék, így van. Ahol jó bőven leöblítik vízzel a habos automat.
2: Zuga automosó titokban.
3: Egy ország, hogy szabadságom vagy, és hogy nem pusztítasz mindenkit.
0: Én a krízisben nem voltam itt, ha nem tudtam kárt okozni.
2: Csak van egy autóalkatrész bolt, ahol sutyiba megcsinálják ezt a lemosást.
0: De most komolyan. Hát mert a reptéren állt az autó, és egy ilyen barna valami eső ráeshetett, én nem tudom, tehát volt valami barna eső.
2: Aha.
0: Látszik a pöttyökön.
2: Erről se tudok.
3: Na, de ez nagyon érdekes, mert mi is úgy vettük fel a reptéren a kocsit, hogy ilyen biztos, hogy volt eső, és
0: van, állítják. Valami barna eső, biztos.
3: Igen. Tehát, hogy a Ferihegyen biztos, hogy esett valami.
0: Olyan
3: koszos az autó.
0: Nagyon. Hogy... Na, és ezért keresek egy automosót. De tőlem jöhet valaki Vödörrel is, és itt lenne a garázsban.
3: De akkor jöjjön már egy emelettel lejjebb is.
0: Jó, két automosást kérnénk. Hát ezt nem hiszem el. Nem tudok fürödni sem. Hát tényleg Szent Király ásványvíze. Gondoltam Leventére. Ma reggel Leventére gondoltam, hogy mostan fogad.
2: Automosás az fontosabb, mint a fürdésed ezek szerint. Tehát nem azon, hogy valaki fürdessen meg gyorsan illegálban.
0: Hanem... Hát ez még most gyakorlatilag a testem az a tegnap reggeli spanyolországi zuhanyt látta utoljára. Oh. Bocsánat. Ez van. Mindegy, ma beugrom a medencébe.
3: Igen, hát abba tudsz fürödni, csak ne tegyél bele léci túlsfürdőt.
0: Nem teszek bele túlsfürdőt. Jaj, az úszónő tanácsot ad.
2: A medence specialista.
0: Na nézzük, az SMS-eket gyerekek, sok mindenki írt, illetve hát nagyon sokan írtatok. Képzeljétek, voltunk Gordon budapesti éttermében. Ha vele nem is találkoztunk, de Gordon jobb kezével igen, a Wellington bélszín mennyei volt az egész egy életre szóló élmény. Laca Biáról, én is azt olvastam róla, hogy valami fantasztikus.
3: Igen.
0: A Wellington. Na mindegy, de hát ma ki kell próbálni. Jó reggelt, Unimog, nem fantasztikus volt a két hét best of adás. Köszi szépen, Ati! Remélem mindenkinek jól telt a pihenés, maradunk végig. Sziasztok, Gosi Tibi, a rámpa vezető. Jó reggelt kívánok, Bocskó csapatnak, nem tudom ki, hogy van veled, de nekem hiányoztatok már nagyon. Jó a best of, na de remélem mindenki kipihente magát. Pálya, szép napot. Roberto, a sütemény stylist, előkerült.
2: Roberto,
0: drága barátunk, hol vagy? Ja. Sziasztok, jó gyúra, itt vagytok az elmúlt két hétben, a best of adásokat hallgattuk, és Attila beköszönései különösen mosolyt csaltak az arcomra. A bocsiék még Szabin vannak, de megkértek, hogy ne kenjem össze a szakállammal a mikrofonját. Ilyeneket. Aztán jött a jellegzetes surrogó hang, de a legcukibb mégis a kis Diaz Dorian volt. Hallgassátok, amit apa összeállított.
2: De helyes.
0: Igen. Gratulálok, Attila, jól megoldottan, ezek után már csak egy kérdésem maradt, nyertem? Hogy van ez a nyeremény? Ezek közül sorsolunk? Vagy mi,
2: igen, igen, ezt dobtuk fel, hogy valaki nyerni fog valamit, azok közül, akik nagyon pontosan visszatudják idézni az Ati mondatait az ismétlők
0: között. Hát akkor ennek az embernek a számát írjuk már fel, mert ő sok mindent visszatud.
2: Jó, hát ezek szerint már játékban van, igen.
0: Vidám hétfő reggelt, Anita Calgaryból, remélem csodásan telt a vakáció, az idő eltorulás miatt nem igazán tudtam hallgatni a Best of műsorokat, és a minap elkezdtem gondolkodni, hogy valami nem oké, olyan hiányérzetem van, nem olyan a hangulatom, hát rájöttem, de jó, hogy itt vagytok megint, maradok, tudtok, stb. Itt van 5 óra 04-kor. Aztán Gabi bátyám jó reggelt, egy gyors számvetés az elmúlt 16 nap történéseiből, egy esküvő, egy temetés, 3 remek koncert, 0 halfogás, küzdelem a kert életben tartásáért, egy jobb szerencsejáték nyeremény, 2 komolyabb bukás és egy dupla defekt a kikötőben. Az atya misszióban van 3 hete Lengyelországban, valamint egy lefoglalt szeptemberi repjegy Görögországban. Ezek vannak. A McLaren-es foglalta össze.
3: Nagyon jó.
0: Igen. Jó reggelt, drága Istenek, hőség ide vagy oda, mi már 6.08-kor elolvadtunk, mert a kicsi Diaz és apukája olyan egymondatos sót nyomott minden reggel, hogy kész voltunk. Dicsérjétek meg, Móni. Aztán jó reggelt kívánok mindenkinek, én Pápáról járok minden nap dolgozni Várpalotára. Szívesen hallgatlak benneteket, nagyon sok érdekes témát hoztok fel. Köszönöm, hogy velem vagytok az úton, egy katona nő. Drága katonák, köszönjük, hogy ti is hallgattok. És a katona nő, aki Pápáról megy Várpalotára minden nap. Jó, időjárás, Anett kezéből. Azt mondja, ismét rákapcsol a kánikula, napközben már újra 35 fok körül lesz a csúcs, a sok napsütés mellett délután lehetnek azért frissítő záporok is, tényleg?
1: Hát ez a kocsikosszosító záporok.
0: Ja, annyi, aha. Állítok, holnap még melegebb lehet. Lőrinc és Amadé. Ez az Amadeusznak a magyar változata?
1: Hát azt nem tudom, de férfi név, az biztos, megnéztem.
0: Aztán a világ, mi a legfontosabb, hogy tegnap volt 14 éve, hogy olimpiai bajnok lett Risztov Éva. Mintha tegnap lett volna.
3: Nagyon durva.
0: Igen. Ma van az oroszlánok világnapja, ma van a biodízel nemzetközi napja is. Ezt hogy? Hogy kell érteni?
1: Hát, hogy 2006 óta ezt a napot...
0: De Magyarországon elkezdték büntetni a régi dízel mercedeseket, amikor napraforgó olajat töltöttek az autójukba.
2: Igen, nem az a biodízel.
0: Az a biodízel.
2: Az a jó sült krumpi szagú cucca.
0: Az. Van repcéből is, de hát simán napraforgó olajjal is simán elmennek.
3: Tehát van róla nemzetközi nap, de itthon tiltjuk.
0: Itthon büntetjük.
3: Jó. Igen. Hát ezt ünnepeljük.
0: Oké. 66 éves Antonio Banderas, 117 éve született Leo Fender, hangszertervező, a Fender cég alapítója. 212, azaz 212 éve született Henri Nestlé, vagy hát Henri Nestlé?
1: Német
0: üzletember. Oké, a Nestlé cég alapítója, tudjuk. Először Babatáp, aztán már Nesquik. És 157 éve Obi Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet. 193 éves Chicago, ami maga a város. 233 éve nyitott meg Párizsban. Mi az? Nyitott meg Párizsban
1: A Louvre Múzeum,
0: oké. Okay. 29 éve hangzott el Palik László ismerté vált mondása, hova tűnt Damon Hill.
1: Ez
0: 29 éve.
1: Igen.
0: Komolyan.
4: Nem. Hova tűnt Damon Hill?
0: Ez zseniális volt.
3: Nagyon komoly.
0: Ez tényleg zseniális volt. Igen. Na jó, gyerekek, ennyit erről. Gyuri időjárás jelentése Pécsel nyit, 19 fokos Pécs, 32 lesz, és napsütés. Békés Csaba 18 fokos most, 33 lesz napsütés. Egy valamit rontottam, mert nem szellőztettem ma reggel, mert még a klíma nem teljesen vitte le a felmelegedett háznak a hőmérsékletét, és ha jól átszellőztettem volna ebben a 17 fokban,
2: az jó, az nagyon jó.
0: Jó lett volna, de nem, eszembe se jutott, a vízzel foglalkoztam. Meg minden redőnyt újra leengedtem, hogy... Na jó. Calgary 12 fokos 20 lesz, és ott zápor lesz, képzeljétek el. Ózd 19 fokos 34 lesz napsütés, Budapest 19 fokos most, és 33 lesz nálunk is napsütéssel. Oké. Na, gyerekek, ilyenkor sok mindent csináltunk már, amikor elmegyünk Szabira, kitaláljuk azt, hogy akkor mindenki, volt ilyen, mindenki mindenkinek vesz ajándékot. Akkor még nem voltál a csapatban. Uh-huh. Az a legnyűgösebb. Tehát akkor tudod, mész és utolsó nap, és nem tudom, te hol csinálnád, szuvenírbolt, hűtőmágnes.
2: Elvitt a fél napot, és általában tényleg ilyen összedobált pánik kacatokkal leptük meg egymást, mert egyszerűen nem volt meg kapacitás.
0: Így van. Így van, és mindenkire valamit ízéskor ráerőltetted, hogy rá volt, mit tudom, kaptál egy ilyen pénisz ízét, sörnyitót, és akkor kitaláltál egy ideológiát, hogy miért Anett kapja. Tehát, hogy ilyen szörnyűségekben volt részünk, és ezért mi van?
1: Eszembe jutott.
2: Az elődöttől kapta Évi, ne aggódj. Nem tőlünk. Mi jó emberek vagyunk.
3: Nem, milyen jó ötlet, azon gondolom.
0: És ezért mi ezt most egyszerűsítettük, méghozzá, hogy sorsoljunk egymás között, és akkor egy valakinek vesz egy valaki ajándékot. Tehát ezt a sorsolást is elfelejtettük.
3: Persze. Mindent elfelejtettünk, szabadságra mentünk.
0: Várj, arra akartunk Szabira menni.
2: Mi pénteken szabadságra, hogy csoda, hogy a műsor végén még itt voltunk.
3: Igen. 10 óra 2 perc az épületben már senki nem volt.
0: És ez így Gyuri sorsolt otthon. És aztán mindenkinek elküldte, hogy kit sorsolt ki neki.
2: Igen, szépen lemodelleztem a dolgokat, hogy hogyan sorsolnánk, ha együtt lennénk, és akkor megkapta mindenki a nevet, és ez szerint járt el.
0: És ezért mi nyilvánosan ajándékozni fogunk, ezért így egy picit testre szabottabb az az ajándék, amit egy valaki kap valakitől, én nem tudom, hogy kitől, én csak a sajátomat tudom, és megnézzük, hogy ideologizálja meg bárki is vett pénisz alakú sörnyitót.
2: Bárkinek.
3: Jó, de így sem volt könnyű.
0: Nem
3: de most teljesen mindegy, hogy mindenkinek kellett venni, vagy egy valakinek, nem? Igen. Tehát, hogy a nyaraláson azzal foglalkozni, hogy na, mi az, aminek örül? Mi az, ami illik rá? Mi az, ami biztos, hogy nincs még otthon?
0: Átkérdés, hogy hasznosat akarsz, vagy poénosat? Szuvenír jellegűt akarsz, vagy egy sima tárgyat, ami belemagyarázott, hogy ez miért jó neki, hogy ez miért illik hozzá. Szóval ez nagyon sok rétű lehet.
2: Igen, ugye most ez is egy csavar a dologban, hogy nem tudjuk, hogy ki kit húzott olyan szempontból, hogy te tudod, hogy kinek vettél, de hogy neked ki fog venni, azt nem tudod.
0: Azt nem tudom.
2: Így van. És annyit elárulhatok, hogy volt egy pont Kapolcson, amikor azt vettem a fejembe, hogy pánsípot fogok venni valamelyik őtöknek, akit húztam, még nem tudja, hogy kit húztam.
1: Nem
2: de nem azt vettem végül.
0: De hát ez nem elárulhatok. Egy pont, hát ez egy pont a te életedben, hogy annyira be voltál nyomva, és jött az afrikai pánsípár, és ízlés, ja, most megoldom egy pánsípot, afrikai pánsípár. Ez volt?
2: Nagyjából így volt minden nap, mármint a megoldom rész, a többi nem.
3: És nincs rá sok pénzem.
0: Igen, és azért vettem neked pánsípot, Risto Éva.
3: Mert egész nap sípolt.
2: De nem azt vettem végül is.
0: Ukulelét végül? Na mindegy, szóval jó, nem, hát nyilván nagyon sok értelme nem lesz így sem, mert nem úgy vettünk ajándékot a célszemélynek, hogy elmentünk volna valami nemes szuper prémium áruházba, és akkor tényleg az ő igényének és ízlésének megfelelően.
2: Tényleg, te nem? Mi így vettünk.
0: Igen, te voltál Mérja Márkban? Voltál, vagy hol voltál?
2: Szuper prémium áruházban, így van.
1: Remélem, egy GBL-t kapok.
2: Kapolcsi Média Márkban, bizony.
0: Hát ez az. Hát ez az, mit? A Kapolcson áram sincs. Csak ha oda viszi a Márta Pista.
2: Bizony. De hozta nagyon
0: sokat. Hozta az áramot.
2: Volt bőven.
0: Na jó, szóval ajándékozni fogunk, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Ez az egyik. A másik téma pedig, és ezt most egyébként a nyaralásunk alatt láttuk ezt az oktatásért felelős államtitkár egy ilyen 14 pontot küldött szét a sulikban, ezt jól értelmezem?
2: Igen, ez egy javaslatcsomag,

0: Végén volt egy olyan, hogy nem kötelező alkalmazni mindegyiket, de amelyik így szimpatikus számukra. Na most ez meg te is tudod, hogyha vezető vagy.
1: Csak erőszakkal szabad. Tehát, hogy ez nem lehet rábízni ezekre a gyenge teremtményekre. Ezt nem lehet rábízni, hogy amelyik tetszik, azt nyugodtan használjátok. Én csak gondoltam egyet. Tehát ezért ezt így nem lehet. Neked pedagógus az anyukád, tehát ugye? Keményen kell vele bánni.
0: Hát nagy, de anyukámmal is, meg velük is, persze. Tehát, hogy ez nem ilyen egyszerű ám. Bármit be akarsz vezetni, azt te is tudod, hogy hát próbáljátok meg, nézzétek meg, mi a jó. Ilyen nincs.
1: Nem, ilyen nincs. Ez csak erőszakkal lehet, és akkor is még mindig meg tudjuk azt is vizsgálni, hogy vajon a pedagógus társadalom erre alkalmas-e? Tehát akik ma dolgoznak tanárként, azok erre képesek-e? Mert annyira más már a gondolkodás, és nyilván vannak ilyenek olyanok, tehát hogy nem akarunk általánosítani. De akkor is, és beszéljünk majd arról, hogy amikor mi voltunk általános iskolások, akkor ezek a pontok, ezek segítettek volna rajtunk?
0: Hát jó, az úgy már más.
1: Na.
0: Nem? Hát persze segítettek volna. Kevesebb hát, tanulás. Persze.
1: Kevesebb tanulás.
2: Bármi vagy... gyermekközpontú jól jött volna annak idején, igen.
1: Hát ez gyermek-emberközpontúság, tehát igen, az jól esett volna. Tehát jó reggelt, oktatásügyi minisztérium, vagy nem tudom mi. Hát persze, jó esett volna, de hát ugyanaz a tanár, aki egy tahó a gyerekekkel tényleg úgy bánik, és abszolút nem tud kimozdulni a saját kis, az most egy ilyen 14 pontos, amit a Mózes lehozta a hegyről a köveket, abból majd azt mondja, hogy haj, tényleg.
2: Persze, így csinálod 40 éve, de most van 3 hetet, hogy megújulj. Hello.
1: Igen. Nem tartom nagyon életszerűnek, de nagyon drukkolok, tehát, hogy legyen így.
2: Igen,
1: legyen
2: meg
1: így.
2: Ez is egy jó indulás, tehát, hogy már valami látszik, hogy valami elindul, valami változás elkezd alakulni, arra már...
1: Muszáj. De hát az egész tantervet kell kidobni a kukába, ami van. Hát nem igaz, hogy mi tényleg a 70-es években ragadtunk meg. De és a világ elhúzott mindenben, és ráadásul nyomorítják a gyerekeinket. Tehát tényleg túl azon, hogy a 70-es évekbeli szerű módszerekkel tanítjuk a gyerekeket, még gyakorlatilag túl terheljük őket.
0: Ez így van. Számomra a legtraumatikusabb pillanat, amit hogyha bármikor történik, az a felelés.
1: Jézus Mária.
0: Ugye? És ez benne van mai napig az életünkben. Gondoljatok bele, behív a főnök, és beszélni akar veled. Ugyanazt érzed, mint a feleléskor, nem? Hogy és ez így,
2: de ha megnézed a kommunikációs képességeinket, az ország nagy részének így sem megy a beszéd.
1: Igen, mert nem a felelés vezetett volna rá, hanem az osztályon belüli téma körüli vita.
0: Igen.
2: Bizony.
1: Véleményütköztetés. Ezek azok, amit a párbeszédet és a kommunikációt fejlesztik. Nem az, hogy odamész és böfögd vissza, amit előző nap elmondtam. Ne viccelj
0: és
1: már.
0: És ha nem tudod, akkor olyan, ha szimpatikus vagy, olyan kérdést teszek fel, amire tudod a választ. Ha nem, akkor olyat teszek fel neked tanárként, amire úgyse tudod a választ, és akkor 24 gyerek előtt megszégyenültél.
1: Persze, abszolút szörnyű. Hát és ez megy ma is.
0: És ezekből nagyon sok ilyen van, amiben lehetne változtatni.
1: Így van, de ez nem egy ilyen 12 pontos izék és ajándékcsomaggal augusztusban.
2: Mindenesetre nézzük meg, hogy melyik, ami hasznosítható, meg ami tényleg
1: mindegyik hasznosítható, csak nem tudják megcsinálni, ezt mondom. Na mindegy, beszéljünk erről, hogy kinek milyen emlékei vannak az általános iskoláról. Van-e bárkinek olyan, hogy akár az ismeretség körében, akár barátnőnek a gyereke, és a mai tapasztalatokról van-e valami? És én nagyon örülnék, hogyha a pedagógus jelentkezne nálunk SMS-ben, hogy ti mit szóltok ehhez? Örültök-e neki, hogy végre meg tudjuk csinálni, amit szeretnénk? Mert ez is egy hozzáállás. Vagy azt mondjátok, hogy ne hülyeskedj, már most tényleg augusztus 18-án kapunk egy e-mailt. Vagy, tehát, hogy, és akkor hogy csináljam meg a 35 perces órát? Igen. Hogy csináljam meg azt, hogy reggel nem matekkal kezdek a gyerekekkel, hanem egy beszélgető órát? Tök jó lenne, de hogy?
2: Igen, amit mondasz, hogy biztos, hogy ők is bele vannak fásulva abba, hogy muszáj volt évtizedeken keresztül ugyanúgy csinálni mindent, és hogy egy picit talán szabadságot kapnak, meglátjuk. Izgalmas.
1: Jó, tényleg, hogyha pedagógus jelentkezne, aki ehhez szeretne egy picit hozzászólni, annak nagyon örülnénk, jó? Általános iskoláról beszélünk, ugye? Végig?
2: Igen.
1: Végig.
2: Igen.
1: Tehát nem gimnázium. Nem. Pedig ott is jól esne egy beszélgető óra egy szexi tanárnővel reggel.
2: Nekem volt, már mi nem úgy. Én gimimben sok izgalmas dolog volt.
1: Na jó. Jó, a mi vokcink, képzeljétek el, Azt mondja, hogy a gondolatolvasás, ez mindig egy nagy dilemma, hogy ennek örülnénk-e, vagy nem. Nem. De hogy a mesterséges intelligencia segítségével már 80%-os pontossággal tudunk gondolatot olvasni.
2: Igen, ez rémisztő, amiről a János beszélni fog, és hát megint csak azt mondja, hogy karnyújtásnyira van

0: az a jövő, amikor már akár gondolatok alapján meg tudnak előzni bűncselekményeket is például. De egy csomó minden másról is szó lesz majd.
1: Jó, remek. Aztán a mikori? Július 24-ei, ez egy pénteki nap volt, legjobb pillanata. Igen,
2: készültünk a szabadságra, és a kitörölhetetlen nyári slágerekkel kapcsolódva, vagy készültünk arra, hogy milyen lesz a pihenés, volt benne igényes, és volt benne, hát, igénytelen zene is.
3: Az előző rész tartalmából.
1: Minden nyárhoz tartoznak dalok, és ez azért nagyon-nagyon fontos, és szerintem azért működnek ezek a nyári slágerek, mert valahol ezek megszólalnak, legyen az a strandon, legyen az egy távoli rádióból, legyen az egy esti bulin, és egy ilyen nyaraló helyen egyfajta emlékhez, érzelmi emlékhez kötjük ezt, esetleg egy társasághoz és egy boldogság pillanathoz. És ezért nagyon becsapós, mert ezek nagyon szar dalok, többségében nem van jó is, de többségében nagyon rosszak, de valami olyan boldogság pillanatban ér utol, csap arcon a nyári sláger, hogy egyszerűen bármikor újra felcsendül ezek a képek előjönnek.
0: És nagyon trükkös pszichológiailag pontosan ezért, mert ezeket az ennyári slágereket mindenhonnan nyomják. Mind a csapból is ez folyik azon a nyáron, és óhatatlan, hogy te társítsd a jó élményekhez is. Bár lehet, hogy azon a nyáron kirázd tőle a hideg, de rá pár évre meghallod, és olyan nosztalgikus lesz, olyan jó érzés lesz.
1: És attól nyári sláger, hogy nyáron játsszák? Vagy más
2: miatt? Szerintem az is hozzátesz, hogy nyáron játsszák nagyon sokat.
1: Itt van egy, ami szerintem, mikor volt ez? 2002-ben volt, óriási sláger, és a mai napig ezt valahogy nem tudjuk kitörölni, és semmi értelme. Ennek a dalnak nincs értelme, de mindenki ismeri. Oké, mindenki mondja el most, mit mondtak. Most próbáld meg. Te mit hallasz ki belőle?
0: Hey, ha, himi, humi, budi, budi, buci, buci.
4: A himi, humi, nekem is. Ájájá, himi, humi, igen.
2: Az neked meg himi, humi van.
1: Igen, hogy az budi, pipi. Itt van a következő. 1981, és azóta is hasít ez a dal, legalábbis nálunk.

0: A te proszekkos vagy, nem?
1: Nekem mindegy.
0: Ebben van hangulat, ebben annyi aperitívó van, hogy azt nem tudom elmondani.
1: Ebben élet van, és így egyébként van. Szokta játszani ritkán a retro rádió, és akkor azt elmondom, hogy akkor azt felhangosítom a kocsiba. Énekelek, és egyszer imádom, de szerintem nincs olyan ember, aki nem ezt tenné egyébként az autóban.
0: Az olasz dalok egyszerűen jó.
2: Nem lehet unni. Nem lehet
1: nagyon
2: unni.
1: Jó.
0: Az olasz dalok mindig, akármilyen gagyi, egyszerűen jó.
1: Életérzés van benne.
0: Pontosan.
1: Tehát átadja mindazt, amiről az élet szól.
0: Évi, mi a tiéd? Most hát, mindenki valljon.
1: Jó. Hát mutasd meg, és akkor mindenki

0: Jó, hogy nem ért.
1: Na mesélj, ez milyen érzelmek kötnek? Biztos volt ilyen kicsit ezzel a hajam feelinged is, amikor ezt hallottad.
0: Igen, hát igazából valószínűleg énekelhették az edzőim is, amikor a szabadságon voltunk, hogy megtalálnak még, hogy mit csinálunk.
1: De az edzők beleszóltak a szabadságotokba?
0: Hát nem szóltak bele, de kérték, hogy ne csináljunk semmit.
1: Kérték, de nem ellenőriztek.
0: Elmondták azért, hogy miket csináltunk végén.
1: De volt megfigyelés?
0: Nem tudom, hogy honnan tudták, de tudták. De figyelj, ha megtalálnak még, igazából szerintem ez egy ilyen szerelemről szól. És ugye én nekem mindig egy hónapom volt nyáron, augusztus 1-től 30-áig,
1: hogy
0: szerelmes legyek. És utána szerettem.
1: És megcsináltad mindig?
0: Igen.
1: De tényleg nyári szerelmek,
2: annál nincs valakivel, és azért megtalálnak még.
0: Megtalálnak így... még, aha. És szeptember 1-én mondtam, hogy vége. Tehát, hogy ugye...
1: veled nem lehet másképp, nyilván.
0: Így van. Úgyhogy nekem ez abszolút ilyen szerelem, nyár, szabadság.
1: Nyári szerelem, valakinek valami emléke van, az olyan jó, nem? Egy ilyen néve a nap teljes szagú lány.
2: Minden nyárra volt. Tényleg.
0: Hát, ha tudtam volna, hogy nívával kell ritkenni magamat.
1: Hát akkor az volt a menő.
0: Miért
1: Te jössz a nyári slágereddel, ez egy 1996-os dal, ahol te voltál a focipályán?
2: Én még mindig általános iskolás voltam itt is, és egész nyáron ez ment, és annyira átéreztem azt a karibi hangulatot, hogy tök belém égett, és nyaranta ezt én előveszem ezt a számot. Hát ezt figyelj, ikon.
1: Most látom, hogy ki adja elő.
2: Csajt is nézd, elképesztő csaj van benne. Peter Andrejának itt szerintem nem is volt több száma.
1: Szerintem ez a példaképed.
0: Igen.
2: Lehet, hogy valahol...
0: milyen szép.
1: Igen. Szeretnél ilyen testet, mint Peter André?
2: Elfogadnám.
1: Igen?
0: Igen.
2: Meg ilyen csajt is.
1: Ahhoz el kéne költöznöd valamilyen ázsiai szigetre, amit te nem nagyon szeretnél, tehát...
2: Még akár ez is előfordulhat. De milyen jó hangulata, most függetlenül Peter Andrétől meg a pózolástól, ez a balatoni nyárhoz tartozik.
1: Az én nyári slágerem az picit későbbi, az 2007-es, de annak a szövege, aki szöveget érti, és az egész, az a szöveg, az valahogy olyan, hogy ez az, amit én a nyártól várok, ami a nyárral kapcsolatban, meg a nyári szerelemmel kapcsolatban érzek, és az ez.

0: Hát ilyen legyek egy ilyen amerikai rednek, egy baseball sapkában, félpucéran, és támaszkodjak egy nagy autóhoz, és így
1: ilyen lehet primitíven elemezni a művészetet. A Kapolcsi. Tehát a Gyuri most nem csinált más, mint nézi a Kid Rock klipet, ahol Kid Rock egy baseball sapkában, egy motorcsónakkal, és egyébként a haverokkal iszik a parton Jack Daniels.
0: Igen.
1: Ez, és leírja nektek, hogy tehát ez.
0: Igen, fesztiválos a hangulat egyébként.
1: Ez egy picit se fesztiválos
0: a
1: hangulat.
0: Körül itt, ahogy adják körbe a Jack Daniels.
1: Hát Gyuri, hát észrevetted, hogy van ott egy motorcsónak bőrüléssel?
0: Ja.
1: Amit soha senki, egy Kapolcsi lény nem engedne meg magának.
0: Akkor már nem is fesztiválos, ha van ott egy motorcsónak.
2: Nem is veszi észre a bőrülést.
1: Nem, hát semmit. Abszolút. Hát az igénytelenség tábora, az hogy nem veszi észre.
0: A videóklipben miért a bőrülést nézitek, amikor tucatjában táncolnak a bikinis csajok?
1: Pontosan, mert a bőrüléssel jövök. Mert jövök egy bőrüléssel azért.
0: A bőrülést nézik, hihetetlen.
1: Szerinted miért jönnek ezek a csajok?
0: Azért, mert jó.
1: Mi az üzenete ennek a dalnak?
0: A bőrülés, az a bőrülés.
1: Neked mi az üzenete?
0: A bőrülés.
1: Mondd már,
0: nekem az, hogy az egész nyár egy féktelen, vidám buli. Az egész nyár egy fesztivál, ez erről szól.
1: Ez nem igaz, ez a fesztivál. Tényleg, ez neked van terapeutád?
0: Volt.
2: Feladtam.
0: Eltűnt.
1: De
0: eltűnt.
1: Oké. Okay. Jó, szóval ez gyakorlatilag szerintem nekem a haveri társaságról szól, arról, hogy valóban piával mulatsz kint a természetben, csajok, száguldás, motorcsónak, autók, szerelem, meggondolatlan szerelem, és...
2: És mindezt igényesen.
1: Igen, abszolút igényes. Fontos. Hát azért ez nem egy olcsó
2: klip.
0: Hát a klip az semmiképpen nem volt az.
1: Nem csak ez a klip, hanem ez nem egy olcsó fesztivál. Hát gyerekek, azért itt van költve erre a szórakozásra. Nem úgy, mint te.
0: Ez a lényeg, van költve.
1: Ezek nem ilyen sárga karkötősek, akik megkapják az all-inclusive dréhelsörüket.
0: Innél a 20 ember között, hogy körbe mindenki húzogatja viszkit, mondanád, vagy fúj, ne adjatok egy poharat? Ezt mondanád?
1: Nem.
0: Hát ezért pedig így ment, nézd hát, meg.
1: Nem az, hogy így ment. Gyuri, azt hiszem, hogy inkább én élek így, mint te. Tehát, hogy...
0: Te így nem élsz.
1: Ezt te honnan tudod?
0: Hát onnan, hogy ismerlek. Te így nem élsz, Tábor, tűz körül, nem húzódik.
1: Ezek szerinted nem voltak meg.
0: Dehogy nem. De hát ettől függetlenül most nem így élsz.
1: Hát most nem így élek. Hát de azt mondom, hogy a fiatal koromban, hogy ez milyen vonzó volt.
0: De az abszolút az, ebben egyetértünk. Abszolút az. Rengeteg csajjal, mindennel.
1: Én nem tudom, én azt hiszem, hogy te nem értesz semmit.
0: De mire gondolsz?
1: Hát mert ebből ezt az életérzést te nem tudod levenni.
0: Dehogy nem.
1: Hát most miért ezen vitatkozunk? Amikor...
0: Nem tudom.
1: De tényleg, hát te a rezervátumban mész, ez tök más.
0: Szerintem
1: ez teljesen más.
0: Szerintem ugyanarról beszélünk, csak más névvel illetjük.
1: Uh-huh. Nem. Szerintem ez nem egy...
0: Nem, köszönöm.
1: Ez nem egy ilyen fillér szórakozás, mint ahogy te szoktad, hanem ez valós.
0: Szakadj tehát... mell a pénzről, itt a hangulatról beszél. Látom, szorítod a dollárodat is most is. Ez itt a hangulat a lényeg.
2: Ő ezért a szórakozásért befektetett, érted?
1: Igen, mint ahogy Kid Rock is befektetett. Tehát nézd meg ezt a hajót, Gyuri. Értem. Ez drágább, mint a lakásod.
0: Értem, a lényeg a befektetés. Lényeg a befektetés. Végig szittod a klippet.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
4: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
5: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
6: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
7: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
6: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
5: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfő keddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
9: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
10: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
11: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
13: Erre felírok valamit. Grande Vucsarádi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
2: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
14: Megújulhat itthon a kötött pályás közlekedés, kiválasztották az év strandételét. Nagyon meleg lesz ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a magyar közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsák-Kecskemét vasútvonalat. Megújítanák a budapesti hálózatot, korszerűsítenék a Debrecen-Nyíregyháza vonalat is. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása és új Intercity, valamint HÍV szerelvények beszerzése is. Holnapig tartja fenn az extrém hűség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Egy Fonyódligeti bisztró fish pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni, ismertette rádiónkban a Balatoni Kör elnöke.
15: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. És ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
14: Nagyon meleg lesz ma és holnap is, de hogy mire készülhetünk a folytatásban, az most kiderül. Visszatér a kánikula, legalábbis a hét első felében nagyon meleg lesz, a csúcshőmérséklet ma 35, holnap akár a 38 fokot is elérheti. Az előrejelzések szerint azonban ez a felmelegedés már nem lesz olyan szélsőséges, mint amilyet a hónap elején tapasztalhattunk. Kedd este aztán egy gyenge hidegfronthoz enyhülést, érdemi csapadékra azonban továbbra sincs esély. Állítólag komolyabb enyhülésre és csapadékra augusztus 20-a körül lehet számítani.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-oson Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között a leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Közben az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át. Ott irányonként két-két sávon haladhatnak a jármű. Átépítik az M5-ös autópályán a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot is. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz pontosan 10 perc múlva, és itt vagyunk, és itt az Ati játékra, most már így nevezem, tehát amikor Ati a Best of-okat prezentálta nektek, és hozzátok szólt, azokból idézve kapunk SMS-eket, és közületek sorsolunk, tehát köszönjük szépen nektek. Itt az egyik Andi, a másik nem írta alá, de mind ott vagytok nálunk most már a Bödönben.
2: Bizony, hitelesek vagytok, Ati maga személyesen gyűjti a Bödönbe ezeket az SMS-eket, úgyhogy ő tényleg tudja, hogy mizu.
1: A következő óra utáni témánkra egyetlen egy tanár jelentkez, az a Nyugger tanárként mondom, bocsinak, mindenben teljesen igaza van, tanár úr. Szeretném, hogyha több általános iskolai tanár is jelentkezne véleményezni azt, hogy ez a 14 pont, amit most kaptatok, hogy ez kivitelezhető egyáltalán. Mi az, amit jónak találtok, mi az, ami nem, mi az, ami nagyobb reformok nélkül valóban megcsinálható, és csak akarat kérdése. Jó? Mert erről beszélünk egy óra múlva. Most viszont... Ja nem, van még egy közlekedés, én bocs, Évi. M1-es 155-ös kilométernél Ausztria felé kamion felborulva, mindkét irányban torlódás, mert a rakomány a másik oldalon van.
3: Igen, a 155-ös kilométernél történt a baleset, és több mint 2 kilométeres a torlódás.
1: És ez csak növekedni fog. Jó, köszönjük szépen, Évi!
4: Na, képzétek el, hogy míg szabadságon voltunk, Ben Affleck $1 millió nyert. Nem tudom, hallottatok-e erről.
2: Zeniális sztori, olvastam.
4: És elment a Legyen Ön is milliómosban Amerikában. Ugye ott is működik, és ott még mindig működik ugye ez a műsor. És volt egy párja, aki már megnyerte egy kvíz műsort, ő Jamie Ding volt, és ők párban végig meneteltek, és megnyerték az $1 millió. És az volt...
1: Az a csúcs?
4: Az a csúcs. Aha. Ott ugye az, hát azért az nem kevés pénz. És az utolsó kérdés az volt egyébként, hogy ugye ott van ilyen háladás pulyka, mindenki tudja, és hogy van, amikor ugye az amerikai elnök felmentheti.
1: Megkegyelmez
4: a pulykának. Na és azt is kitalálták. És az volt a lényeg, hogy nem jelentette be azonnal Ben Affleck, hogy ő felajánlja alapítványnak, vagy bárkinek ezt a díjat. És az jutott eszembe, hogy első körben, hogy két aspektusban is megnézni ezt, hogy miért várjuk el?
1: Ugye?
4: Igen. Tehát ennek, és az, miért várjuk el azt, hogy ha egy közismert ember, akinek pénze van, elmegy egy ilyen versenybe, és azért ez egy stressz, azért legyünk őszinték, akármilyen gazdag vagy, akármilyen híres vagy, neked ez egy stressz, hogy válaszolnod kell. Megnyeri, nyer $1 millió, és azt várja el tőle egy társadalom, hogy ajánlja fel.
1: Nálunk ugyanígy van. Tehát amikor egy celebritás valamilyen kvízműsorban, vetélkedőben vagy bármiben nyer egy valak pénzt, akkor egyből jön az, és akkor kinek ajánlja fel, és így, miért ajánlja fel?
2: De nem az van egyébként az átlagemberben, hogy nyilván ő azért került oda, mert celebritás, mert őt berakták abba a műsorba, nem mint egy átlag civil, vagy elment, és a szerencsém múlt, vagy akár a tudásán múlt nagy valószínűséggel, hogy nagy nehezen valahogy bekerült abba a játékba. Tehát mivel hogy celebritás berakták, ezért valahogy az embernek van egy olyan érzése, hogy akkor azt a pénzt, akkor azt tegye jó helyre, nem?
1: Általában szoktak egy olyan műsorban, amit civilekkel játszanak amúgy, néha egy-egy olyat csinálni, meghívnak celebeket, sztárokat, és akkor játszottak velük egy kört, azért mert szórakoztató, hogy ott ő mi az elvárás, vagy nem, én tudom, hogy ez az elvárás, tehát oké, csak nem értem, hogy miért elvárás ez, miért ne tarthatná meg a pénzt, egyébként főleg a magyar sztár, aki azért messze nem annyit keres, mint Ben Affleck, tehát valamikor nagyon jól jön neki az a 350 000 forint, de már ott izé, hogy neki ajánlja fel a gyermekfülsebész alapítványnak a nem tudom mit.
2: Sőt, úgy, mint kiderült, hogy általában ezekben a magyar vetélkedőben még gázsit sem kapnak, hanem csak a nyereményért.
1: Felháborító.
2: Ugye? De ez így van.
1: Abszolút felháborító. Hát én emlékszem, egyszer hívtak engem egy olyan műsorba, amit egyébként a negyedek emeleti fiú vezetett. Talán létre se jött a műsor, nem is tudom már. De létrejött a műsor. És mi elmentük a Borossal, és akkor ott egy ilyen pilótadást kellett csinálni, illetve nem pilótadást, hanem hogy elmondták, hogy hova kell, milyen mezőkre lépkedni, és egy ilyen kvíz műsor volt. És úgy kérdeztem, hogy by the way, hogy egyébként mennyi itt a honorárium? Ez az RTL-nél volt, és akkor azt mondták, hogy nincs honorárium. Tessék, hát az, hogyha nyerünk, az a mi pénzünk. Tehát, hogyha nyerünk. És én mondtam neki, hogy és ha nem nyerünk, akkor itt forgatok veletek 2-3 napot, és nem.
2: És az élmény lesz.
1: És akkor na jó van, akkor ezt is bemutattam a középső ujjam, és nem vettünk részt ebben. Tehát, hogy igen, jól mondod, van olyan, ahol nem kapsz pénzt.
4: Igen, de hogyha megnyertétek volna, akkor elvárták volna, legalábbis a társadalom meg elvárta volna.
1: Társadalom a kutya alapítványnak.
4: Igen, hogy add oda, és én pont az jutott eszembe.
1: Én nem adok oda senkit, semmit senkinek.
4: De ugye? Tehát, ha akarok,
1: igazad van, Évi, teljesen.
4: Mai napig úgy van, hogy én támogatok egy menhelyt, és én is érzékelem azt, hogy egyre többen kérnek tőlem, de azért én, ahogyha nyernék a legyen ön is millió, először is elmennék, kiderülne, hogy milyen okos vagyok, és még nyernék itthon 50 milliót. Én senkinek nem adnék belőle.
1: Persze, hogy nem.
4: Megküzdöttem érte, végigmentem, használtam az eszemet, ne várják el, és kérném, hogy a társadalom ne várja el, mert nekem is jól jön, nekem van egy édesanyám, nem tudom, hogyha valami baja lesz, majd tudom abból fizetni, tehát, hogy nekünk
1: is... Totálisan igazad van.
4: Csak a társadalmi elvárás, hogy a gazdag ember, vagy aki tehetősebb, az adja oda másnak. Azt, amiért megküzdött. Ezt felejtsük már el.
1: Szerintem ez egy nap rosszul eső érzés, és aztán mosolyogva tovább lépsz az egymillió dollároddal. Megy az élet tovább. Nem kell ezen aggódni. Nem vagy köteles felajánlani. Nem. Az, hogy egyébként az a baj, és mert még mindig ugye összehasonlítjuk az amerikai pénzeket a magyar pénzekkel a sztárvilágban. Azért köszönő viszonyban nincsenek egymással. Tehát az, hogy most ott J-Lo-tól elvált, és nem tudom, a 8 millió dolláros villa, meg a nem tudom, hogy ott biztos van, de azért ne felejtsük el, hogy ott sem mindig. Tehát azért Kevin Spacey, aki gyakorlatilag ügyvédekre az összes pénzét elköltötte.
2: Hogyne, Johnny Deppnek is volt egy olyan hulláma, amikor nem volt semmi pénze itt a pereskedésen.
1: Amikor nem volt semmi pénze. Mickey Rourke-nak egy fillére sincs. Tehát, hogy ott sem feltétlenül mindenki rak félre annyit. Na most 1 millió dollár az Ben Affleck életében lehet, hogy most nagyon fontos, hogy van.
4: Pontosan, tehát hogy azért 1 millió dollár az ő életében is számító.
1: Hogyne,
4: tehát, hogy mindenkinek vannak nehezebb, meg könnyebb élethelyzetei, lehet, hogy nem fog most forgatni az elkövetkezendő időben, de nem, még egyszer, megküzdött érte. Nekem ez a bajom, adjak valamit oda, amiért megdolgoztam. Ne vegyük el másét, és ne legyen elvárás. Tehát, és a másik az, hogy itthon, ha bemegyünk bárhova, egyrésztről az a gázsi, amit fizetnek egy műsorért, te is tudod, hogy nem
1: vicc.
4: Igen. És utána meg, ha nyerünk, akkor szándékosan előre már meg kell adni, hogy te kinek adod oda.
1: Biztos, hogy én ilyen emberem mennék bele.
4: De máshogy nem tudod.
1: Hogy igen, van olyan műsor, ahol kötelezően valóban azt mondják neked, hogy ezt fel kell ajánlanod. Tehát gyakorlatilag a te jótékonyságodat ők már megelőlegezik, mert a műsornak ez a nem tudom.
2: Felajánlom a Bocskor Gábor Szép Élete Alapítványnak, be tudsz menni, és akkor
1: igen. Hát ilyen alapítványokra Kárász Róbertet kérdez majd. Hogy az, hogy működik pontosan. Na mindegy. Na jó. Évi, köszi a témát. Jövünk vissza nem sokára, és ez igazán szórakoztató lesz szerintem, nekünk legalábbis, mert nagyon sokszor van az, amikor szabadságra megyünk, akkor a csapat úgy dönt, hogy egymásnak majd egy ajándékkal térünk vissza. Eddig ugye sokszor úgy volt, hogy mindenki vett mindenkinek valamiféle apróságot, és sokkal hasznosabbnak tartjuk azt, hogy nem mindenki vesz mindenkinek, hanem sorsolunk, és akkor én veszek mondjuk, nem tudom, valakinek ajándékot. Uh-huh. Az a valaki vesz szintén valakinek a csapatban ajándékot. Ez lehet szuvenír, ez lehet bármi, és ezt fogjuk majd szépen bontogatni, mert a Gyuri sorsolt a nevünkben, mindenkinek elküldte, hogy ki az ő célszemélye.
2: Igen, tehát azt tudjátok, hogy kinek vettetek, de hogy kitől kaptok, azt senki nem tudja.
1: Nem, így van. És ezért ajándékbontás lesz a hírek után.
0: Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is! Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! Műsor ajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
5: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
6: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
7: This is summer.
8: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
8: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
10: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Oson Korzó üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek osonkorzó.hu. Oson Korzó. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
14: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
15: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
16: Igen.
15: És ez?
16: Igen.
17: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
18: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
19: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
20: Ne várj, használd az Urzinolt.
19: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Van egy visszatérő álmom. Minden tele autóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
22: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
8: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
3: Bőven akadt dolguk a mentőknek júliusban. Új részletes térkép készült a Holdról. Ma és holnap is 30 fok felett lesz a csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Péntekig még bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a szokottnál lényegesebben gyorsabban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
23: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
3: Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. A 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Titkokat tárhat fel a Holdról egy új térkép, ez az égitest teljes felszínét bemutatja, és hihetetlenül részletes. Látható rajta egyebek mellett több mint 13 ezer becsapódási kráter és 81 medence. Emellett elkülönít 14 féle geológiai szerkezetet és 17 közettípust. A térkép akár a leszállóhelyek kiválasztását, vagy egy holdi kutatóállomás kialakítását is segítheti. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Visszatér a kánikula, legalábbis a hét első felében nagyon meleg lesz, a csúcshőmérséklet ma 35, holnap akár a 38 fokot is elérheti. Az előrejelzések szerint azonban ez a felmelegedés már nem lesz olyan szélsőséges, mint amilyet a hónap elején tapasztalhattunk. Kedd este aztán egy gyenge hidegfronthoz enyhülést, érdemi csapadékra azonban továbbra sincs esély. Állítólag komolyabb enyhülésre és csapadékra augusztus 20-a körül lehet számítani.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
3: Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon lezárták a belső sávot, a határ felé vezető oldalon közel 2 kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M3-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Bak térségében is. A 44-es és a 38-as kilométer között szakaszosan torlódik a forgalom. Végül a Dunakanyarban újra közlekedik a Komp, Nagymaros és Visegrád között, mert a kotrási munkálatok lehetővé tették a biztonságos átkelést. A Komp a megszokott menetrend szerint jár, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít, adta hírül az Útinform.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 7 óra 12 perc van, jó reggelt. Drága hallgatók, itt vagyunk újra élőben, mindenki visszatért Szabiról. Itt van Évi, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt, sziasztok. Most Évi mellett ül Anett, jó reggelt. Bocsánat, most.
2: Jó reggelt, sziasztok.
0: Igen. És Gyuri is.
3: Jó reggelt, szavaztok.
0: Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, sziasztok.
2: Na még jó. Egyszer.
0: Mi? Nem, ahányszor szóval akarod. Szóval, itt a Best Of-ot nagyon sokan hallgattátok, és idéztek is belőle, és hogy ez mind-mind belekerül majd a sorsolós bödönbe, amit Gyuri fog kezelni. Játékra jelentkeznék, hallgassátok, amit apa válogatott össze. Sziasztok, Attila vagyok, hallgassátok, ami az utóbbi időszak általam összeválogatott kedvenc pillanataimat. Sziasztok, Attila vagyok, a többiek még mindig Szabin vannak, hallgassátok. Mark Shelby írta ezt. Van közlekedésünk, Anett, figyelj. Okay. M3-as bevezető, Kacsó-Pongrác felüljáró, Árpád híd felé, Róbert Károly körúton történő útfelújítás miatt egy sávjárató, nagy a torlódás. Gábor.
2: Köszönjük szépen, Gábor.
0: Morgan Zinnyú, Ati kis asszisztense, tündéri volt a felkonfokban, üzeni Pita Futi. Sziasztok, Ati vagyok, bocsiék, még mindig Szabin vagyok, de én folyamatosan gondoskodom a legjobb pillanatokról. Laci. Aztán jók voltak az extrák. Sziasztok, Dorián vagyok, hallgassátok a Best Of-ot, amit apa készített. Sziasztok, Attila vagyok, a következő. Szia Gábor, Diósdon 3 óra 30 és 6 óra 30 között nincs vízszolgáltatás. Azt követően légtelenítik a rendszert, kb. 8-ig indul újra. Üdv a szomszéd. De drága vagy, köszönöm szépen, ez azt jelenti, hogy Diósd elintézte, hogy én ne tudjak fürödni és fogat mosni. Tehát, hogy valaki tényleg nehogy már elinduljon korábban munkával, mint a többiek, tényleg.
1: De tényleg.
0: Ez hihetetlen. Hát de hogy? Hát miért nem akkor zárják el, amikor napközben mindenki dolgozik?
1: Hát igen, de a 8-ra jön vissza, tehát akkor igazából bárki, aki elmegy reggel dolgozni, mert se tud. Tehát nem csak
3: az embereknek azért 7-kor fel kell, és akkor 7 és 8 között készülődik.
0: Igen. Én borotválkozni nem tudtam, mert azért a Szent Királyinak a fekete címkés vize az szúrós.
3: Az leviszi borotva nélkül is.
0: De azzal mostan fogad. Komolyan mondom, hogy annyira, tehát hogy a felhasználó barát szó, az miért hiányzik a magyar szótárakból?
3: Ez most meg a fekete címkés, a Szent Király.
0: Nem, Szent Király az teljesen oké, hanem az, hogy gondolkodni. Jó, oké, legyen víznyomás csökkentés, legyen. Na de csökkentsük már úgy, hogy ne, tehát azt mondják, víznyomás csökkentés volt. Én ezt olvastam. Igen. Most. Hát akkor lehet, hogy lenne a Cityben még van egy picike, de fenn a hegyen már nincs víznyomás.
3: Neked úgy lecsökkentették.
0: Istenem Diós, komolyan mondom, de mindenki hülye. De nincs mese, mindenki hülye.
1: Tényleg,
0: de ez így van, hát nem mindenki így érez, mint én.
2: Dehogy is nem. De délután már lesz fürcsi.
0: Köszi, Anett. Hát hajat akartam volna mosni nektek.
3: Jó lesz az holnapra, hogy
0: ez is új haj. Zuglóban van víz?
3: Van, frankó minden.
0: Miért? Látok, miért van?
3: Nem tudom, minket szeretnek. Ja. Lehet. Uh-huh.
0: Rohadjatok meg.
3: Hozzak neked reggel?
0: Hozzám már vizet.
1: Holnap hozunk neked otthonról mindenki.
0: Istenem, csak tudnám, miért fizetek adót. Miért? Miért? Miért nem kerülöm el? Tényleg, nem kapok semmit, nem vizet
3: engedik,
0: sem.
3: Nem engedik, azért nem kerüled el, ez az egy oka.
0: Ráadásul még fizetek a vízért, nem az adómból kapom.
3: Tényleg.
0: Na mindegy.
1: Nézd meg, ő meg Zuglóban lakik.
0: Aki Zuglóban kapik, meg így, így jön a zuhanyból.
3: Ez így van. Még a parkosított udvarunkban locsoló berendezés is megy.
0: Hát de autómosó sem megy, hát ezt mondom. Hát tegnap akartam autót mosatni. Mondtad, drága pénztáros a Molnár, hogy nézzek ma oda föl, még a lámpák sem mennek.
3: Már nem is tudjuk, honnan jön a víz, olyan rég volt.
0: Majd valamikor hoznak egy újabb rendeletet, nem lehetett autót mosni. Ország ez.
1: Igen. Hát na. Ez van most.
0: Jó, gyerekek, a lényeg az, hogy visszajöttünk a szabadságról, még jó kedvűen. És ugye mi szoktunk ilyet csinálni, köszönjük szépen egyébként a hallgatói visszajelzéseket, és hogy bennünket hallgattatok. Szoktunk ilyet csinálni, hasonlóan, mint a karácsonyi ajándékozás, hogy mindenki az mindenkinek valami kacatot a nyaralásról, és akkor ezt megreformáltuk egy picit, és inkább nevet húzzunk. És akkor egy valakinek ad ajándékot. Jó, de ezt is elfelejtettük. Gyuri, és akkor te megoldottad.
3: Igen, nekem nagyjából azután egy pár órával eszembe jutott, hogy elhúzott mindenki, hogy hó, hát van itt valami, amit elfelejtettünk. És akkor én megcsináltam magam ezt a húzást, és akkor azt gondoltam, hogy elküldöm a neveket, hogy kinek kell vásárolnia. De hát nem volt könnyű a szitu, mert tényleg gondoltam, hogy lemodellezem így papíron.
0: De hogy csináltad? Hogy... Otthon egy cetlire fölírtad, hogy Anett, Bocsi, Évi, Gyurika... és akkor összekucáltad a papírokat, és befogtad a szemed?
3: Ez lett a vége.
0: Először hogy próbáltad?
3: Először azt gondoltam, hogy tudod, hogy mint valami jó szakember papíron majd levezetem, csak aztán teltek az A4-es lapok, mint a csodálatos elmei.
0: Hogy levezeted?
3: Végig. Hát, hogy levezetem, hogy ki kinek, és akkor így hogyan, kinek, ki fog, ezért nehogy kimaradjon valaki, tudod, de aztán az lett a vége, hogy inkább tényleg téptem cetliket, és eljátszottam minnyájatokat, és akkor így meglett.
2: Gyere, Anett, húz!
3: Sejátszottam Anettet, jaj, kit fogok húzni, csak nehogy a bocsit húzzam, jaj, így, és akkor húztam.
0: Az egész párbeszédet lejátszottad.
3: Mindent.
2: Ez akkor meg volt a délutáni program.
0: Égetetlen ki, mivel szórakozik nyaralással. Na jó, gyerekek, ez megtörtént. Hogy oldjuk fel a dolgot? Te vagy az, aki mondott, hogy rámutatsz, vagy rámutatsz az Évire, hogy kinek vettél?
3: Szerintem kezdjük úgy, igen, hogy én majd felkérlek mondjuk első körben téged, hogy mondd meg, hogy
0: ez most, ez már igazi? Ez már csináljuk? Ez már játszott? Felkértél most engem?
3: Szerintem ne is húzzuk az időt.
0: Vagy azt mondtad, hogy mondjuk felkérlek első körben téged. Tehát mondjuk igen, de lehet nem.
3: Igen, ezzel még hagyni akartam lehetőséget, hogy kimász a szituba, hogy ne te kezd, de hogyha bírod, akkor indítsuk meg.
0: Jó, azt szeretném megkérdezni mindenkitől, hogy onnan szerezte be az ajándékát, ahol volt nyara.
2: Így van.
1: Igen.
3: Teljes mértékben.
2: Ezek szerinte nem.
0: De.
2: Ja.
0: De Spanyolország.
3: Nem a DM-ből Diósról gondolom.
0: Nem DM Diós, tehát ott nincs víz.
3: Mit hoztam nektek ajándékban? Nem vizet.
0: Nem vizet. Egy üveg nem vizet Diósról.
1: Reggel 3 és 8 között.
0: Szóval a lényeg az, hogy... És akkor most engem kértél fel?
3: Igen, szerintem kezdtem.
0: Én Spanyolországban voltam, Anett, és téged húztalak.
2: De jó.
0: De mivel csak karácsonyi csomagolásom van.
3: Spanyolországban.
0: Ez 3 ajándék. Átadom, jó?
2: Nagyon szépen.
0: Vagy én bontsam ki?
2: Igen, bontsd ki te.
0: Nem.
3: Anett bontsam
0: ki. Anett bontsam ki. Ez 3 ajándék, a zokni a tiéd.
2: Ó, köszönöm szépen.
0: És a másik 2 a azt, két kutyádé.
3: Ne lőd le, mielőtt kibontja.
0: Ja, bocsa. Ez az egyik, ez kutyajelmez.
3: Kutyajelmez!
0: Ez oroszlánt csinál a kutyádból.
3: De király!
2: Ez óriási.
0: A másik is egy kutyajelmez, ő egy boxolót csinál a kutyádból.
3: Ez zseniális.
2: Pénteken
1: ez zseniális.
2: Pénteken hazahozom a kutyákat székutasról, és csinálok fotót, felöltöztetem.
0: Jó, én elvileg a boxolót szánom Málnának, és az oroszlánt szánom a Vendinek.
3: Jó választás.
2: Nagyon jó, ezt én is így gondoltam. Hát ez óriási.
3: De hát tényleg a boxolónak van kis mellizma, meg karja, meg boxkesztyűje.
0: Tehát csak olyan hallgatók képzeljék el, gyakorlatilag ez tényleg 2 kutya jelmez. Az egyik az oroszlán, az olyan, egy egész oroszlán sörént ráhúzol, mint egy ilyen pulcsit a kutyára, és akkor a fejénél az ott megáll, van füle, meg minden, és úgy néz ki, mint egy oroszlán. A másik a boxolós, az egy kigyúrt boxoló test, boxkesztyűvel, stb. És azt is belebújtatod a fejét, és...
3: És nagyon helyes lesz, hogy majd megy, és így ringatózik a boxkesztyűs kézzel.
2: Videót csinálok.
1: Olyan kérdés, a ajándékok között lehet majd cserélni?
2: Nem cserélek.
1: Szóval,
0: de is kérnél ilyet?
1: Ez az oroszlán, hogyha rátenném marcipánra, és délután ott szaladgálna kerítésnél, jó, én imádnám.
0: Esküszöm neked, legközebb hozok neked. Ez a Spanyolországban van egy olyan, mindenhol, minden városban több ilyen bolt van, úgy hívják Alehop. Mindig egy tehén áll előtte, és olyan dolgokat lehet nagyjából kapni, mint a Flying Tigerben, csak sokkal jobb. Tényleg százszor jobb.
1: Ezeket a boltokat nem ismerem.
3: Adnak csomó vicces dolog, igen.
1: Nagyon tetszik.
0: Hát egy csomó vicces, meg hasznos dolog, meg minden, és ott láttam meg ezeket. És a zokni meg a tiéd?
2: Nagyon szépen, imádom a zoknikat.
0: Ami egy szívecskés zokni, de van rajta egy kutya, és a segge egy szív.
2: Igen, köszönöm. Minden, és a méret is jó.
0: Hát persze, hogy jó.
2: Jó. Köszönöm szépen. Na. Ezt is lefotózom majd. És a kutya méretek is jó, mert Málna S-es, a Vendi pedig L-es méret.
0: Hú, azt nem tudtam, de
3: nem, okay. Semmi. Na, azt sem tudtad, hogy méretezve van.
0: Nem, azt nem tudtam, hogy méretezve van.
2: Úgyhogy tök jó, mert ezeket megnéztem. Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát ez egyedi, és testre szabott.
2: Ez zseniális.
3: Csak komolyan neked készült.
2: Ezt komolyan mondom, hogy... Hát nem is tudom, hogy gondoltál, és még a kutyáimra is. Igen, igen. Meg is hatódtam. Hát Gábor,
0: hát kényszer volt, vagy. Mert hát ugye a Gyuri átküldte a neved.
3: Kapott egy nevet, és egy küldetést.
0: Így van.
2: És tudtad,
0: de megoldottam.
2: Tudtad, hogy nekem vizet ne hozz. Tudtad,
0: nem, hát sokkal könnyebb lett volna a pénisz alakú sörnyitót hozni.
2: Persze, tehát a Gyurinak.
3: Tudta, hogy már egy gyűjteményed van belőle, mindegy.
2: Tehát ez csoda jó.
0: Na, nagyon, nagyon kíváncsiak a fotókra, vagy a videókra. Ha,
2: ezt tényleg megcsinálom pénteken. Jó. Lemegyek értük, és visszahozom, és beöltöztetem őket a, az új szettjük.
0: Gyuri, ki legyen a következő?
3: Akkor folytatom én akkor, jó? Ha már így megyünk, és akkor megyünk így körbe.
0: Kit húztál, Gyuri?
3: Én Évit húztam.
0: Oh. Évi.
3: Évi! Egyébként én is gondoltam a kutyádra is, meg rád is, úgyhogy parancsolj, és ez autentikusan kapolcsról jött mindkettő.
0: Mi, Mária néni gyúrt ilyen kutya eledelt? Juti falatokat? Kapolcson.
3: Na. Minden ismerősüket nem viszek magamba bulizni.
1: Az egyik egy karkötő.
3: Ez egy ásvány karkötő, amit egyébként mi is szeretünk, és azt gondoltam,
0: és hogy... És a világ minden szuvenírboltjába lehet kapni. Igen.
3: Ez így.
0: Mert nekem is van új.
3: Valóban egyedik lett volna pánsíp, de azt nem mertem bevállalni.
1: Szóval én kaptam volna a pánsípot. Igen, és milyen aspektusból gondoltam?
0: Jól áll az a karkötő.
1: Nézd meg, egyébként igen.
0: Simán hordhatnád.
3: Ezt így megláttam, és elképzeltem egy az évikezés, ráadásul tudom, hogy spirituális is vagy, és azt gondoltam, hogy ebből...
1: Nagyon jó, és nagyon köszönöm, mert egyébként nagyon régóta szeretnék karkötőt. De magamnak nem akarok venni, mert ezt egyébként...
0: Igen, azt kapni kell.
1: Kapni kell.
3: Na, és meg is tudod majd húzni, csak hogy ne biceps.
0: És mi ezzel a szalvéta?
3: Ez a szalvéta, ez képzeld, de ez kutyasál.
0: Mert ez megfolytol a kutyát, ez olyan

0: Nem?
1: És... Rámegy a bordúra is.
0: De jó, de nem néz ki.
2: Ezért elkért, hogy megnézze színbe, mivel passzok.
0: Mit nézel meg, hogy milyen, hány ezer forintba kerül?
1: Nem az, csak nézem itt a... Az a Gyuri azt mondja, hogy tehát mi ez? Rengeteg szeretettel és odafigyeléssel készültem, ez van ráírva. Sok közös kalandot tartogatok a számadra, csak egy picit hiányos a vetű, és ha piszkosabb utakra tévednénk, 30 fokon kifordítva moshatsz gépben.
2: Mint a kutyát.
0: De hogy most...
2: Te együtt tudod mosni őket.
0: De hogy fordítod ki ezt?
1: Ez sehogy nem
2: ez
1: fordítod.
2: Ez egy jó kérdés.
1: Ez sehogy nem fordítod.
0: Ez viszont ezen gondolkodhatok. Tehát, hogyha délutánként iszom, akkor gondolkodhatok rajta, hogy igen, fordítom
1: igen,
0: ki.
1: Ördöglakat.
0: Köszönöm, Gyuri.
2: Szólj, ha kifordítottad.
0: Én arról készítek egy képet.
1: Na,
0: nagyon
1: Gyuri.
0: Köszönöm. Ki a következő?
1: Igen, ja, igen.
0: Köszönöm.
2: Nagyon szívesen. Hord egészséggel is.
0: Ennek nagyon örülök, köszönöm. Is.
2: Akkor Anett, te legyél a következő.
3: Jó. Én akit választottam, az Gyuri.
1: Sorsoltak.
3: Vagy sorsoltak.
2: Nem mondd meg, nem mondd meg, hogy te kérted, hogy bundázzunk, ezt ne áruld el.
1: Mindenki sorsolt, ő választott. Okay.
3: Nem, nyilván nekem Gyuri azt írta, hogy
0: Gyuri?
3: Gyuri lesz, igen. És miután én már viszonylag sokszor...
1: Te fényűző helyeken voltál, szerintem remélem, hogy onnan hoztál valami Gyurinak.
3: Igen, Franciaországból hoztam a legelső állomásról. Én nem hagytam az utolsó pillanatra, mert a szállásunk egy olyan bolt mellett volt, ahol a kirakat fantasztikus volt. És én minden nap azon gondolkodtam, hogy innen fogok a Gyurinak ajándékot venni, mert ilyen tök különleges, vagy hát viszonylag különleges dolgok vannak ott. És miután tudom azt, hogy bármit vettem eddig a Gyurinak, az mind az asztalán van, és egy idő után kidobás.
1: Milyen bolt? Egy Roventa szaküzlet? Hogy milyen?
3: És milyen mondom bolt? Nem mondom el, hogy milyen bolt. Volt abban nagyon sok...
2: Szemeltem napokig a Roventa szaküzlettel.
3: És egyben biztos voltam, hogy szeretnék neki olyan ajándékot hozni, amivel bekerülhetek a lakásába, és amivel valószínűleg örömet fogok neki szerezni.
0: Na,
2: mi ez? Hát a formájából már valamire következtetek.
1: Én is.
2: Azt a mindenit. Hát ez egy bakelit. De helyes.
1: Ó, de jó.
2: AC/DC bakelit.
1: AC/DC bakelit, Highway to Hell nagy lemez.
3: Köszönöm szépen. Ó, igen, és ezt Franciaországból hoztam.
1: De jó.
3: Mindig utazta velem Korzikát és Szardéniát is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon
2: és amúgy is most tervezek olyat, hogy szépen kirakosgatok így a falra bakeliteket.
3: Remélem, hogy nincs még meg. És
2: nincs meg, és ezt is fogom tenni a falra dísznek.
1: Nagyon jó. Köszönöm. Nagyon menő. Így van. Jó, hát Évi, te kit választott?
0: Hát amikor nekem Gyuri írt, hogy választhatok, nem, hát kieséses alapon te maradtál.
1: Igen.
0: Úgyhogy... azt kell tudni, hogy én rendszeresen járom egyébként a vándorpiacot, ami Olaszországban van, úgyhogy ezt a kis zacskóval együtt, ami már egyébként az is úgy csak kibontottam, hogy beletegyek mindent.
1: Lago Maggiore. Ez van ráírva, és citromok vannak, egy ilyen vászon zacskó, vagy szatyor. Marti Reno Italia. Ez van ideírva. Ennyit tartok a kezemben, és most nézek bele?
0: Hát jó, jobb esetben jó lesz.
1: Uh-huh.
0: Az a lényeg...
1: Ez egy kézi ventilátor.
0: Ami óriási divat ma.
1: Igen, mindenki ezzel jár.
0: Mindenki ezzel jár, és képzeljétek el, hogy én vettem egyet magamnak a piacon.
2: De milyen jó kontraszt volt, hogy kivette a Maggiore és citromos táskából a kínai feliratos ventilátort.
1: De várjál! De még kaptam én is karkötőt, méghozzá igen. Ilyen alaszeme mindent lát karkötőt. Igen. Egy chili kulcstartót.
0: És a leg...
1: És egy Volkswagen busz, ami a kedvencem. És T1-es Volkswagen busz sör nyitót. Nem pénisz.
0: Nem az.
1: Nagyon köszönöm. Mindegyiknek örülök. De ezen komolyan mondom, hogy kincs Magyarországban. Gondolkodtunk, hogy vegyünk, és akkor a párom azt mondta, hogy ez olyan ciki. És mindenki ezt használja.
2: Minden ázsiai tini lány ezzel jár, de hogy ciki.
1: Mindenki ezzel jár, már nem csak az ázsiai tini lányok. Nézd! Halljátok?
0: Nagyon jó.
1: Ez a széláram, amit csinál. Ez
2: nem akármi.
1: És komolyan mondom, hogy úgy bennem

0: volt, hogy vegyek, de most tényleg egy ilyennel az arcom előtt közlekedjek az utcán.
1: Egy kis Mickey Eger fülei is vannak.
0: Igen, nagyon helyes. Mickey Eger fülei vannak. Ez ezt is fel, mindennek örülök. Nagyon köszönjük, Évi.
2: Nagyon köszönöm. Mindenkinek nagyon köszönöm.
1: Nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült.
0: Most jól sikerült az ideje, igen. Igen. És ezzel, drága hallgatók, nem akarunk más, mint benneteket is biztatni, hogy a szeretteiteknek vegyetek valami szép ajándékot, ami testre szabott, aminek biztos, hogy örül, nem csak egy hűtőmágnes, és okozzatok örömet. Vagy szerezzetek, vagy mit tudom én.
2: Igen,
3: nagyon megható.
2: Nem cserélünk egy sálat. Nem. Egy kifordítható sálat. Egy oroszlán jelmezzel.
0: Évi, esküszöm, hát azért mi megyünk sűrűn Spanyolországba, legközebb hozok neked. Még választhatsz is.
1: Segítek felvenni, ha megkaptad.
2: Köszi, túrós pusztán ott fogok szerinted.
0: Jó, lesz neked is ilyen.
2: Nagyon jó, köszönöm.
0: De ha megmondod, hogy konkrétan melyik kell, akkor a párom most megy ki újra, 10 napon belül is hoz neked.
2: Akkor majd úgy lesz, hogy fel kell hívni a FaceTime-on, és együtt végigmegyünk a bolton, és elkezdünk válogatni.
0: Így. Legyen így. Oké, na jó van. Gyerekek, köszönöm. Én is köszönöm mindenki, köszönjük szépen, és szerintem a hallgatóktól egy ilyen jó szuveníres kérdést, vagy nekik egy jó szuveníres kérdést tegyünk fel. Méghozzá, mi volt, amikor nyaraltál? Az a szuvenír, ami nagyon-nagyon viccesnek, meg jó ötletnek tűnt, de amikor megvetted, akkor baromi nagyot égtél vele, amikor át kellett adni. Jó? Mi volt ez a tárgy? Mi volt a reakció? Miért égtél vele? Tehát amikor jó ötletnek tűnt az a szuvenír, de nagyon-nagyon-nagyon beégtél vele. 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
4: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnok ajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-ig. Váltsd ki online gurmé kártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
10: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleos Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
14: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
15: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
16: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
17: Megújulhat itthon a kötött pályás közlekedés, ellepik a turisták Spanyolországot, bőven 30 fok felett lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írt a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizsák-Kecskemét vasútvonalat, megújítanák a budapesti hálózatot, korszerűsítenék a Debrecen-Nyíregyháza vonalat is. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és a budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása és új Intercity, valamint HÍV szerelvények beszerzése is. Holnapig tartja fenn az extrém hűség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. A 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Ellepik a turisták Spanyolországot, 500 000 plusz látogató érkezhet a napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éven nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás közel 350 millió eurós bevételt hozhat. 160 éves lett a fővárosi állat- és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. A fővárosi állat- és növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Az intézmény egyébként hétvégén különleges programokkal ünnepelte a születésnapját. Visszatér a kánikula, legalábbis a hét első felében nagyon meleg lesz, a csúcshőmérséklet ma 35, holnap akár a 38 fokot is elérheti. Az előrejelzések szerint azonban ez a felmelegedés már nem lesz olyan szélsőséges, mint amilyet a hónap elején tapasztalhattunk. Kedd este aztán egy gyenge hidegfronthoz enyhülést, érdemi csapadékra azonban továbbra sincs esély. Állítólag komolyabb enyhülésre és csapadékra augusztus 20-a körül lehet számítani.
3: Retro Rádió közlekedési hírek.
17: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom. A határ felé vezető oldalon közel 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, gyár közelében. A 35-ös kilométernél már több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki. Erősödik a reggeli forgalom a főváros környéki főbb útvonalakon is, így például a 31-es főúton Maglód közelében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Olvasható az útinform.hu-n.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3.48 lesz 3 perc múlva, és itt még mindig Atit idézgetik, és jól teszitek, mert ebből lesz majd a sorsolásunk. Aztán, szia Bocsi, gyere Fehérvárra, itt van működő autómosó, Andi.
2: Ah.
1: Székesfehérvár? Ott szabad az élet?
3: Ezek szerint ők lázadnak.
1: De jó, ott szabad emberek élnek.
4: Nekik van vízük.
1: Nekik van vízük, van autó, mosoljuk, azt a minden. Jó, aztán a tanáros témánkra, illetve ugye erre a 14 pontra, amit az általános iskolák tulajdonképpen javaslatként kapnak. Kértük, hogy egy tanító úr vagy hölgy esetleg, ha jelentkezne és véleményezni ezt, és azt mondja, hogy ez szólna hozzá, végre törvényi szintre emelnék azt, amit egy gyakorló tanító, aki elkötelezett, az eddig is ezt csinálta. Soha nem tartottam 45 perces órákat, főleg első osztályban. Szívesen elmondom a véleményemet ezzel kapcsolatban. Üdv Judit, a nyugdíjas tanítónéni. Tök jó, felírtuk a számod, Judit. Aztán Bocsi, egy képet nem kapunk a Facebookra az összes ajándékról? Szerintem kutyajelmezek nem csak engem érdekelnek. De hát hallottad, hogy kaptok. Hát ha mondta Anett, hogy le fogja fotózni.
4: Pénteken. Igen,
1: igen, pénteken.
3: Tehát türelem, türelem.
1: Így van, most még nem bújunk bele. Na, aztán jó reggelt, a ciki ajándékok, amikor elmentél nyaralni és szuvenírt vettél, és valami tragédia lett belőle, vagy legalábbis, hogy is mondjam, beégtél azzal az ajándékkal, ilyen azért tud lenni. Itt üzeni liftes Norbi, hogy volt egyszer egy kiszemeltem 20 évvel ezelőtt. Korfúról hoztam neki egy állófarkú fickót ábrázoló üveges úzót. Utólag jöttem rá, hogy a hölgy kiskorú volt, izgultam, imádlak titeket, liftes Norbi. Húha. Norbi, ez eleve egy rossz ízlésű ajándék.
3: Mindenhogy.
1: Tehát, hogy én tudom, hogy rengeteg szuvenírboltban ezt lehet kapni, én nem is értem, tehát, hogy vannak vadabb városok, egyébként Benidorm ilyen, hogy kis gyerekekkel mászkálnak, és látják ezeket a férfi szerszámokat, ilyen vagy olyan módon, de még megfelelő feliratú pólókat is, meg minden, és gyerekekkel ott rohangálnak. Én nem azt mondom, hogy egy gyereknek fú, de nagyot árt, de mégis kíméljük már meg őket ettől, amennyire csak lehet. És most tudtam, értem, hogy mondtad, hogy nem tudtad, hogy kiskorú volt a hölgy, akinek ezt hoztad, de tényleg ez a legjobb ajándék, amikor egy vicces álló...
4: Mi az indítatás? Tehát, hogy mi a cél, amikor egy nőnek veszünk ilyet? Mert hogy ezen, amikor így...
1: Ó, én is vettem egyszer egy ilyet.
4: Igen, és mit gondoltál?
1: Tudjátok milyen? Az a, ismeritek, hogy... egy ilyen zárt üvegrendszer volt, és akkor belül volt az álló, és abban egy piros folyadék volt. És hogyha a kézbe fogtad, akkor a kéz melegétől a folyadék elindult, és kiszökkent, mondjuk így finoman, belőle, és ezt adtam ajándékba. És megsértődött a hölgy. És ma azt mondom, hogy teljes joggal. Aha, tehát most nem, nem azt mondom, hogy jaj, de jó fej voltam.
4: Nem.
1: Teljes joggal megsértődött, azt hiszem, ez egy jó poén.
3: De ott a lélektani részére vagyok.
1: Júli, mit tudom én a 20-valány éves lélektanomat, hogy az, hogy nézett ki?
3: Ott álltál a boltban, annyi minden volt ott, és akkor azt mondtad, hogy ez lesz.
1: Én, de te is megvetted volna.
3: Annyira jól nézett ki?
1: Poénos ajándékot akartam, ja, érted? Igen. És nem, a hölgy nem fogta fel poénosnak.
4: Vajon miért? Hát...
1: Most tényleg 62 évesen kértek számon? Normálisak vagytok?
4: De nem belőle.
1: Tudni, mindent csináltam még 20 éves koromban?
4: Sejtve.
1: Úristen.
4: Úristen.
5: Ne menjünk bele.
1: De nem az. De most ezt tényleg számon kéritek ma?
3: Ne menjünk bele, mert mehetünk vissza szabadságra. Ne menjünk bele.
5: Hosszú szabadság lesz.
3: Nem volt jó a nő humorérzéke, én azt mondom.
1: De még az is lehet.
4: Nem igaz.
3: Benne van.
1: Még az is lehet. Te kaptál volna ilyet, te meg röhögnél, mert te olyan szervilis vagy.
4: Nem, én egyáltalán nem röhögnék. Sőt, ki lennék akadva. És biztos, hogy mondanám, hogy köszönöm. Tartsd meg
1: magadnak. Nagyon vicces volt amúgy.
4: Nézdeges, melegítsd a kezed.
1: Istenem, jaj, de álszentek vagytok, ti rohadékok, komolyan.
4: Azok vagyunk, így van.
1: Na mindegy. Aztán, sziasztok. Mikor 76-ban Moszkvában voltam, a sógoromnak fúró fejeket hoztam. De nincs azóta sem fúró gépje.
3: Azt a mindenit. Hogy akadnak meg karrierek?
1: Nekem tetszik ez az SMS. Igen.
3: Te mindent megtettél.
1: Csákó. Csákó, Andorába vettem 3 üveg tekilát. Az üres üvegeket hazahoztam. Üzeni tekila.
3: Te is a humormestere vagy.
1: Igen. Jó. Aztán a többi mind Attilát idézi. Itt van velünk még Krisztián. Szia, Krisztián, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na, mesélj, milyen ajándékkal égtél be, ha lehet így mondani?
2: Hát, megmondom őszintén, kim voltunk Görögországban nyaralni. Kint a tengerparton, és látsz árult órákat. De nem az, hogy egyet, hanem ilyen 30-40 darabot. És elmondom, ha már itt vagyunk, akkor választok az akkori páromnak egy órát.
1: Akkori párod veled volt a...
2: Nem, külön nyaraltunk akkor. Okay. Külön nyaraltunk. Elmondom, akkor meglepem egy órával. Néztem, tök jól néz ki az Rolex. Kamu Rolex, mondom, hát mondom, megkapja ajándékba.
1: De igen, várjál. Tehát a tengerparton kamu Rolexet venni, oké, ezt lehet sok országban. Nyilván tudtad, hogy kamu Rolex?
2: Persze. De figyelj, sorszámozott volt, tehát figyelj, még az, ja. Még az is timmelt.
1: Még az is timmelt. Oké. Na jó, szóval megvetted. Mesélj az átadásról.
2: Figyelj, én még szépen becsomagoltattam egy ilyen görög mintás szép dobozba.
1: Ahogy a Rolex szokta, igen.
2: Persze. És hát megkapta, fú, nagyon örült neki, hú, örült teljes mértékben. Hát igen, akkor kezdett el egy kicsit, kezdtem vakarni a fejemet, amikor mondja, hogy hát ő eladja ezt az órát, mert hogy neki szüksége van a pénzre. Mondom, ez nem lesz nyerő. Azt mondja, miért? Hát mondom, mert ez nem eredeti.
1: Te vallottad be neki.
2: Tessék?
1: Te vallottad be neki.
2: Én vallottam be neki, persze. Figyelj, hát ciki lett volna, hogyha tényleg elviszi, aztán akkor derül ki.
3: Még el tudtad volna játszani, hogy te se tudtál róla, és átvertek.
2: Igen, végül is igen.
1: Te, és a csaj az csalódásként érte? Tehát akkor te nyilván eredetiként adtad
2: a
1: át
2: ott
1: neki.
2: Is hagyott, ott is hagyott a csaj.
1: Emiatt?
2: Emiatt, igen. Ez halál komolyan, emiatt, igen.
1: Ez hányban volt?
2: Hát ez figyelj, 12 éve.
1: Tehát mondjuk 14 körül.
2: Igen.
1: Hát akkor is alsó hangon egy Rolex már 2 millió forint volt.
2: Hát igen.
1: Nem anyagias
2: volt egy kicsit sem.
1: Oké, csak feltételezem, nem ismerem a viszonyotokat, feltételezem, hogy talán neki is rá kellett volna csodálkoznia arra, hogy egy 2 millió forintos ajándékot nem kapok csak úgy ripsz-ropsz egy görög útról.
2: Hát meg egy görög csomagolásba.
1: Meg egy görög csomagolásba, az egy másik dolog, hogy igen, hogy nem Rolex dobozban van, meg miért. De hát, tehát ő természetesnek vette ez a lány, hogy kap csak úgy, spontán.
2: Igen.
1: Két millás ajándékot.
3: Azt is természetesnek igen. vette, hogy utána eladja.
1: Igen. Mert megszorult.
2: Gyuri, ez volt a legdurvább az egészbe. Tehát ez volt a legdurvább az egészbe, hogy ő ezt el akarta adni. Úgyhogy kicsit beégtem vele.
1: Nem baj, Krisztián. Most már mindegy.
2: De figyeljetek, tanultam belőle.
3: Az erkölcsi győzelem a tiéd, Krisztián.
1: Mi az, hogy tanultál belőle? Mit? Mit tanultál belőle?
2: Hát, hogy még egyszer ő hőséget nem
1: csinálok. Jó van, oké. Krisztián, köszönjük szépen, búcsúzunk. Szia.
2: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello, szia, neked is. Na, jövünk vissza, és játszunk egy Hungary Machine-t, jó? Direkt ügyeltem az időre, megnézem mi az, oké, ez az a dalszöveg, amit a Google átgyúrt nektek egy picit, most hívjátok a Gyurit 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz, 6 perc múlva. Még egy tanítónéni írt nekünk, ő azt mondja, hogy ne kelljen 8 kilós táskát cipelniük a gyerekeknek sok egész évben nem használt könyvvel.
2: Na igen.
1: És hogy a mai megváltozott világnak megfelelő legyen a tananyag. Beszéljünk majd erről, tehát ővel is egyébként nyugodtan beszélhetnénk erről, mert ez lesz a témánk, de most egy picit félretesszük ezt. Tamás van a vonalban. Szia Tamás, jó reggelt!
3: Jó reggelt mindenkinek, szervusz Gábor!
1: Jó reggelt! Honnan hívsz bennünket, Tamás?
3: Sopron mellől telefonálnak.
1: Aha, dolgozol?
3: Így van, így van.
1: Mi a munkád?
3: Én főleg fakitermeléssel foglalkozom.
1: Ó. Bocs, csak ilyenkor rám jön a sajnálat, hogy szegény fa, aztán rájöttem, nem, hát az fákat telepítenek, tehát ez így...
3: Így van, azzal is foglalkozunk. Aha. Ez egy gazdasági tevékenység, én gondolom.
1: Így van. Oké, kezdjük el, Tamás. Itt van a dal szöveg, figyelj.
4: Újra egy kelés, de nem neheztelek rád hétfőn. Újra egy baklövés, hogy változunk, és nincs még késő.
3: Így nehezebb sokkal.
1: Igen, de nem is egy nagyon-nagyon jellegzetes, tehát jellegzetes. Egyébként, ha jól tudom, ez inkább szavalva van ez a rész, nem, Névi?
5: Hát,
1: tehát ilyen prózában mondja az előadó.
5: Igen, nagyon énekli,
1: igen. Igen, még egyszer mutatom.
4: Újra egy kelés, de nem neheztelek rád hétfőn. Újra egy baklövés, hogy változunk, és nincs még késő.
1: Nem, ez énekelve van.
3: Rock irányba kapirgáltam az elején.
1: Aha.
3: Szerintem a ötletemmel. Nem tudom, tippeljek bele, vagy mondjak talán. Az van bennem a szöveg rész, hogy újra reggel van, így indult, de ez nem valószínű.
1: Nem. Nem, ez újra megint, tehát inkább a hét kezdetéről van itt ebben
3: hét,
1: szó.
3: Hétfő, nyilván. Akkor.
1: Igen.
3: Az a baj, nem valahogy a dallam nem csipel, vagy...
1: Igen, hát, na még egyszer, próbáljuk meg.
4: Újra egy kelés, de nem neheztelek rád hétfőn. Újra egy baklövés, hogy változunk, és nincs még késő.
3: A nincs még késő, ez nagyon ismerős.
1: Lágy dallam, és közben az úr meg prózában mondja gondolatait. Há, mit tudok itt segíteni ebben?
5: Nehéz.
3: Hát szerintem segítettünk a keddi versenytőnek.
1: Ó, oh, de kár!
3: Hát nehéz, ugye.
1: Nem jó. Oké, okay, de korrekt vagy, Tamás. Köszönjük szépen. Szia. Hello. Na, még Krisztián, akivel az előbb beszéltünk, a Rolex-es, azt mondja, a lényeget nem mondtam, hamarosan elkészül a másik tetkóm is, Évi lesz rajta. Ugyanolyan lesz, mint a tiéd, bocsi, üzeni Halas Krisztián. Ez mindegy fura érzés, nem? Amikor az ember nevét, vagy arcát, vagy valamit rátett.
5: Valaki magára tetováltat engem.
1: Igen, és ezt nem tud megtiltani. Hát ja. Ebben én próbáltam a Borost is lebeszélni arra, hogy Deus a Johnny tetkót viseljen.
2: És nem sikerült?
1: Nem.
2: Oh.
5: Hát azért.
1: Nem, ezzel poénkodtunk egyszerűen. Deus a John tetkót kéne egymásra varatni.
5: Hát az
2: sem. És a Lajos komolyan
5: vettem. Én már időpontot foglalt.
1: Na, szóval, na mindegy, Krisztián ezt üzeni. Jó, jövünk vissza, gyerekek. Ez egy érdekes téma lesz, mert most augusztus 10-e van, és közeledik az iskola kezdés. És most képzeljétek el, ugye itt a közoktatásért felelős államtitkár egy ilyen 14 pontos javaslatcsomagot, hangsúlyozom, javaslatcsomagot jutatott el az iskolákhoz, az általános iskolákhoz, és ebben a 14 pontban egy csomó olyan gondolat van, amit már elkezdhetnének a tanárok, a tantestület megvalósítani, nyilván a gyerekek érdekében, és egyikkel sem lehet különösebben vitatkozni. Inkább azt kéne majd itt nekünk mérlegelni, hogy ez mennyire, hogy is mondjam, kivitelezhető. Tehát azzal a tanári állománnyal, azzal a tantervel, ami létezik ma Magyarországon, ezek a javaslatok mennyiben kivitelezhetőek egyáltalán, vagy ez csak tényleg egy ilyen kedves gondolatsor, amit becsukunk és félretesszük.
2: Igen, mert ezek a javaslatok egyébként baromi jól hangzanak, mindegyik.
1: Igen.
2: És ebből kezdtünk gondolkodni arról is, hogy mi hogy kezdtük annak idén az általános iskolát, és nekünk frankó lett volna ebből bármi ilyesmi.
1: Így van. Mindenki gondolkozzon a saját általános iskoláján, főleg az első év, esetleg az iskola kezdés. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, mert már alig-alig. Én tudom, hogy hol voltam, tudom, melyik suli volt. Az, szerintem az börtönnek csinálták, és aztán lett belőle iskola. És sem a személyzeten nem változtattak, sem a körülményeken.
2: Holnaptól öltözetek tanárnak, s masszerek.
1: Kb. Én oda jártam. Egy évig csak, hála a jó évnek.
2: Gumibotot elrejteni most már.
1: De vannak még ilyen iskolák.
2: Igen, és egyébként, ahogy mondod, nekem is viszonylag fényesen előjöttek az első napok, és volt mellbevágó élmény, hogy máshogy működött, mint az ovi, mert nagyon máshogy működött.
1: Igen. Azt mondja, iskolai tananyag, a fiam 6. osztályban megy, de még nem írtak fogalmazást. Annó mi már 3. osztályban is rengeteget fogalmaztunk. Ne kérd számon azt a mai gyerekeken, ahogy te tanultál, mert akkor nem jutunk sehova. De pont ez a lényeg, hogy megragadunk a 70-es években. Magyarország amúgy is nagyon beragadt a 70-es években a tantervet illetően, meg a metodikát, a módszertant illetően az oktatásban. Nézzétek meg, hogy hogy húznak el, hogy húztak el a többi ország, és ezeket kéne inkább átvenni nekünk, és tehermentesíteni a gyerekeket, ahol lehet, és valós tudást adni, teljesen új módszerekkel, és ezekben a pontokban ez is benne van. Nézzük meg, hogy ez mennyire működik. Két tanítónéni is jelentkezett, akik szívesen hozzászólnának. Egyikükkel, másikukkal majd fogunk beszélni, és jövünk ezzel a témával a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor! Műsorajánló. Like itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
6: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
8: This is summer.
9: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
9: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
10: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 650 vagy 750 grammos Purina One száraz macska eledel csak 1799 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
13: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
14: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
13: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
12: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
16: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
15: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
18: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
17: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
18: Szállás.hu.
17: Úgy is tett.
19: Indulsz a fesztiválra. Rendelj főtaxit a Summer 3000 kuponkóddal az abban, és indulj 3000 forint kedvezménnyel. Oda és haza is főtaxi app. Otthon a városban. Főtaxi. Részletek a főtaxi.hu/fesztivál oldalon.
8: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
10: Van egy visszatérő álmom, minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
20: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Várják a véleményeket a Budapest-Belgrád vasútvonalról. Ellepik a turisták Spanyolországot. Néhány napra visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Visszatér a kánikula, de nem a 40 fokos. A héten is mindenhol 30 fok fölötti maximumokra készülhetünk. 35-36 fokot mutathatnak a hőmérők ma délután is. Tart a néhány napja másodfokúra mérsékelt hőségriadó is holnap éjfélig. Továbbra is figyelni kell arra, hogy kerüljük a tűző napsütést. Péntekig még bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az Interregiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Holnapig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Ellepik a turisták Spanyolországot, 500 000 plusz látogató érkezhet a napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éven nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás közel 350 millió eurós bevételt hozhat. Titkokat tárhat fel a Holdról egy új térkép, ez az égitest teljes felszínét bemutatja, és hihetetlenül részletes. Látható rajta egyebek mellett több mint 13 000 becsapódási kráter is 81 medence. Emellett elkülönít 14 féle geológiai szerkezetet és 17 közettípust. A térkép akár a leszállóhelyek kiválasztását, vagy egy holdi kutatóállomás kialakítását is segítheti. Hamarosan egy kis segítség az úton lévőknek, de előtte nézzük, hogy milyen időre készülhetünk ma és a következő napokban. Visszatér a kánikula, legalábbis a hét első felében nagyon meleg lesz, a csúcshőmérséklet ma 35, holnap akár a 38 fokot is elérheti. Az előrejelzések szerint azonban ez a felmelegedés már nem lesz olyan szélsőséges, mint amilyet a hónap elején tapasztalhattunk. Kedd este aztán egy gyenge hidegfronthoz enyhülést, érdemi csapadékra azonban továbbra sincs esély. Állítólag komolyabb enyhülésre és csapadékra augusztus 20-a körül lehet számítani.
22: Retro Rádió közlekedési hírek.
23: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom. A határ felé vezető oldalon közel 5 kilométeres a torlódás. Baleset történt az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, gyár közelében. A 35-ös kilométernél már több mint 5 kilométeres torlódás alakult ki. Erősödik a reggeli forgalom a főváros környékén, ki főbb útvonalakon is, így például a 31-es főúton Maglód közelében, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Olvasható az útinform.hu-n.
24: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
25: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8:12 van most, jó reggelt, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Minden hallgatónak szép napot, jó reggelt Gyuri!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: És Anett, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
0: Na, üzeni valaki, hogy tisztelt bocskorul, az iszlám vallás tiltja az Isten ábrázolását, tehát Allah személynek ábrázolását is. A külföldiek tévesen hívják Allah személynek, amin a törökök jobb esetben jót nevetnek. A nazár egy rontás ellen néz szemmel verés amulet, amit minden elképzelhető helyre kiraknak, tisztelettel Anonymous. Köszönjük szépen a tájékoztatást erről, és azt hiszem, hogy valószínűleg igaza is lehet. De ezt mit tudjuk rosszul, igen, tényleg Allah szemeként.
2: De a rontás elleni amulet sem jön rosszul.
0: Rontás elleni amulet az nagyon jól jön.
2: Igen.
0: Jó, na ez egy izgalmas téma lesz. Tudom, hogy a diákok ezt utálják hallani, hogy heteken belül már újra kezdődik az iskola, de kezdődik az iskola. Nem tudom, hogy kivágja a centit, talán a szülők vágják a centit, nem?
3: Az biztos.
1: Az biztos.
2: Visszajön az élet a rendes kerékvágásba, hogy ez a cirkusz, ez a tűzijáték, ami azzal jár, hogy a gyereket ellátják és szórakoztatják egész nyáron, az véget érjen, ugye?
0: Igen, szóval a szülők hálásak, ilyenkor az iskola kezdésnek tényleg nálunk Magyarországon példátlan egyébként a nyári szünet hosszúsága. Tehát más országokban ez sokkal rövidebb, így a szülők is tehermentesítve vannak, jobban is szét tudják a tantervet teríteni, ugye, hónapokra lebontva, tehát nem kell annyira tömören és sűrűn tanítani, mert nem 3 hónap a nyári szünet. Tehát ez egy nonsense, negyed év, gondolj el, egy évnek a negyed része nem tanítással zajlik.
2: Milyen jól ki tudtam magam pihenni iskolás koromban.
0: Tudom, akkor jó volt. De azért gondolj bele, hogy gyerekek. Na, és azért beszélünk most erről, mert olvastuk, hogy a közoktatási felelős államtitkár 14 pontos javaslatcsomagot juttatott el az általános iskolák vezetőinek, amiben olyan gyermekközpontú megoldásokat javasol, amiket az általános iskolák akár már szeptembertől be is vezethetnének. Picit ilyen önkéntes alapon van ez, nem Gyuri?
2: Igen, tehát ezek egy javaslatok, ami azt jelenti, hogy nem kötelező, és hogy ami ez.
0: De van egy ötletem, mondta az államtitkár.
2: Így van. És hát,
0: nekem van egy ötletem. Hát ezt elküldem, most már pozícióban vagyok, megvan az összes e-mail cím.
1: 14 pontot küldött.
2: Hát ha tudnak vele mit kezdeni, hát ha vannak olyan vállalkozó szellemi igazgatók, akik azt mondják, hogy na, 1-2 pontot ebből már most be tudunk vezetni. Tehát egy ilyen kis kísérletezés szerintem.
0: Igen, a pontok egyébként jók, azzal nincsen különösebben baj. Majd elmondom, mivel van szerintem baj, de picit emlékezzünk mindannyian. Általános iskola, vissza tudunk emlékezni, én egyre nehezebben, általános iskola emlékek, első osztály akár, évi első tanítási napok.
1: Hát igazából én arra emlékszem, hogy nekünk még abban az időben volt ez a köpeny, amit fel kellett vennünk. És mondjuk én, nekem anyukám pedagógus, tehát én óvodáskorom óta iskolába járok, tehát hogy nekem nem volt egy ilyen új közeg, de inkább az, hogy ott hagytak a szüleim, és akkor már egy ilyen fegyelmezettebbnek kellett lenni, tehát hogy egy picit ilyen keményebb volt szerintem már az óvodához képest. Én erre emlékszem, hogy így nehezebb volt.
0: Tehát ott hirtelen volt egy ilyen fegyelemváltás.
1: Igen, tehát nem olyan vidám, hanem inkább ilyen szomorúbb.
0: Fiú, nagyon jól mondod, nálam is ez volt, az óvodát imádtam, tudjátok, de az iskola az olyan volt, mint hogyha tényleg arcon rúgtak volna. Na, tehát, jó. Hogy ez valami itt más az életednek, Gáborka, 7 éves voltam, csak jelzem, vége.
2: Sitre kerültél, Gáborka.
0: Sitre kerültem, Gáborka. Igen. Ez a Radnóti Miklós 8-10 házszám alatti iskola volt, és mert ott két iskola van a Radnótiban, tehát az a 8-10 volt, csak egy évet jártam oda elsőben, de azt komolyan mondom, hogy szerintem az börtön volt, szerintem az Rákosinak a börtöne volt. Szerintem még Rákosi is tanított. És olyanok voltak az emberek.
2: A legkeményebb diákokat ő tanította személyesen.
0: De tényleg, tehát, hogy jó, hogy nem gumibottal húzták végig azt a rácsot, ami mögött mi voltunk gyerekek.
1: Elhiszem. Tényleg ez az érzés volt, nem?
0: Teljesen ez az érzés. Ez az a szag, az a undorító volt. És kemény tanárok, és oktalan fegyelmezés, és minden.
2: És arra emlékeztek arra a szembesülésre, amikor rájöttetek, hogy mennyi a tanulás, és mennyi a szünet benne? Nekem ez maradt meg ilyen traumatizáló, hogy annyira kevés volt a szünet, mikor egy óvodából oda kerültem.
0: Mert addig az egész életed egy szünet volt.
2: Persze, az egész óvi egy buli volt, és igen. Utána meg azt mondják, hogy 10 percre lehet kimenni focizni, és ez valami felfoghatatlan volt. emlékszem.
3: Nekem viszont csak jó emlékeim vannak veletek ellentétben.
0: Hát ezek a falusi iskolák persze, hogy jó emlékűek.
3: Arra emlékszem, hogy az én köpenyemen volt egy piros kis katica, és ő nagyon csinos volt. Mi már augusztus elején becsomagoltuk a könyveket, én nagyon készültem, már tudtam a nevemet írni.
0: Ezeket mi is megcsináltuk, Anett.
3: Oké, de és az egyetlen trauma, ami ért az iskolában, az az, hogy nem beszélhettem, így csöndbe kellett maradnom.
0: Ez még most is nehéz, ugye?
3: Most is trauma. De erre emlékszem, hogy többször szóltak anyukámnak, hogy nem lehet csendben beragasztani a számot.
0: Aha.
3: Mert hogy beszélek, mindenhez hozzá akarok szólni.
0: Oké, a tanulásról valami emléketek van?
2: Hát nem jó emlékeim vannak. Igen, és az maradt meg általános iskola elejéről, hogy emlékszem, hogy a tanárok szóltak a szüleimnek, hogy valamit kéne kezdeni velem, mert hogy én úgy ülök órán, és itt tök jól kinézek az ablakon, meg minden így el vagyok, de különösebben nem érdekel, hogy mi történik az órán. És hát nyilván a szüleim mondták, hogy akkor valahogy meg kéne ragadni a figyelmemet, tehát hogy valamit akkor igen, kezdjenek velem. Igen. De ez így kezdődött, hogy én már egyből lemaradásban voltam, mert ezt nekem senki nem mondta, hogy itt ezt hogy kéne csinálni, hogy nekem most így kell figyelnem innom minden szót, és jegyzetelnem. Tehát, hogy hova?
0: Nem hiszem, hogy kellett volna elsőben jegyzetelned.
2: Hát betűket rajzoltattak meg ilyenek. Én meg...
0: Hát ez az írás tanulás.
2: Hát igen.
1: De Gyuri az ablakon nézett.
2: Erről lemaradtam, mert én néztem a focizókat.
0: Igen. Na jó, szóval az a helyzet, hogy a mai oktatás is sok esetben nem zajlik másképp. Tehát egy picit ezek az emlékek, amiket mi felsoroltunk, vannak lazább iskolák már, de én nekem konkrétan van olyan, a 11. keletben tudok egy általános iskolát, ahol olyan kemény, még mindig a fegyelemtartás, a diákok értékelése, elsősök olyan dolgokért kapnak rossz pontokat, hogy nem hiszed el. Ha az igazgató bejön az osztályba, hátra kell tenned a kezed, és úgy kerülnöd. Ma,
1: csoda.
0: 2026-ban egy budapesti iskolában.
2: Ja, ez tényleg a börtönökben szokták.
0: Nem viccelek, konkrétan tudom.
1: Hát azért ez még nálunk se volt.
0: De nálam se volt már, de ott van, az egy retro hely.
2: És mi a logika, hogy előkapjanak egy fegyvert, vagy mi a logika?
0: Ezt én is szeretném tudni, mert hogyha Trump jönne be, értem. De nem, csak az igazgató.
2: Jön az igazgató, mindenki feküdjön a hassal a földre, gyorsan.
0: Igen, ti hallottatok ismerősöktől? Mert lehet jót is, hát az én lányom általános iskolában Budaörsön, ahova járt, az egy állami általános iskola volt, az első első négy osztályban fantasztikus volt. Tényleg, a pedagógusoknak köszönhetően.
1: Mi az úszodában nagyon sok iskolával dolgozunk együtt, és nagyon sok pedagógus jár hozzánk, és van érezhetően olyan, aki tényleg nagyon laza, és tudja a mai generációt kezelni, és van még az igazi poroszos rendszerű tanár is. Szóval én nekem van pozitív és negatív is, amit így látok.
0: Mert látod a tanárokat.
1: Látom a tanárokat, látom azt, hogy hogyan állítják sorba őket, tudod, van, aki nagyon csúnya szóval, és nagyon határozottan, nagyon hangosan, valaki pedig annyira szépen lágyan megértette.
0: És gondolj bele, ez a két tanár, akiről te beszélsz, két tanár típus, ugyanazt igen, a képzést kapta.
1: Igen.
0: Ugyanaz a feladata.
1: Igen.
0: Ugyanolyan random módon kerül hozzá a te gyereked, vagy egyikhez, vagy a másikhoz, és nem tudsz ellene tenni, vagy érte. Érted? Az a tanár fogja tanítani, akit éppen köp a rendszer. Ki köp a rendszer? Már
1: így
0: bocs.
1: Van. Ez így van.
0: Na jó, és ezért van itt ez a 14 pontos javaslat. Nem fogunk mind a 14 ponton végigmenni, de egy páron. Azt mondja, itt az első pont. Az iskola vizsgálja meg a 35 perces tanítási órák lehetőségét.
2: De jó.
3: Hú, ez nagyon jó lenne.
0: Na, ez baromi jól hangzik, és itt azt mondja, valamint a hosszabb többféle tevékenységre lehetőséget biztosító összevont tanulási blokkok alkalmazását. Ez is egy érdekes kérdés, tehát hogyha most mit tudom én, az van, hogy biológia, fizika, nem tudom, matematika, akkor tudod-e ezt valahogy összetömöríteni tudományként?
1: Igen.
0: És azt mondani, hogy így tanítom, mert az egyik összefügg a másikkal, a kémia összefügg a biológiával.
2: És lehet, hogy könnyebb és logikusabb lesz megérteni egyiket a másikkal.
0: Ha összességében, összefüggésében, így van. Tehát, hogy ebben van ráció. A kérdés az, hogy ez kivitelezhető-e. 35 perces órák, általános iskola.
1: Szerintem kivitelezhető. Egyrészt azért, mert ha ma belegondolsz a gyerek figyelme, az mennyi 7 másodperc? Ma már ugye a telefonok miatt. Tehát nagyon nehéz lekötnünk a gyerekek figyelmét hosszú távon. Egyrésztről, de azt is bele kell számolni, hogy a másik 25 percben mit csinálsz.
0: De mi van a tantervvel? Az a baj, hogy van egy nagyon-nagyon régi elavult tantervünk, amit végig kell tolni a tanároknak egészen június elejéig, és hogyha 35, tehát 10 percet elveszel, akkor az hogy csinálják meg.
2: És a tanárság beleszrúgva, hogyha évvégére nem végeznek a tananyaggal.
3: Tehát, szerintem, hogy ez... szerintem meg lehet ezt oldani, mert elmegy, ha jól belegondolunk azért, amikor mi ott ültünk a 45 perces órán, tehát elmegy 10-15 perc azzal, hogy semmi nem történik.
0: Hogy nevezd meg a tanárt nyugodtan.
3: Ne, hát én csak szóligatja a diákokat, hogy figyeljetek, legyen csend, nem tudom, és csak utána kezd bele a...
2: Eleve a tanárok nagy része 5-6-10 perces késéssel ér be a saját
3: ez
2: órára.
3: Ez meg a másik, igen.
2: Amúgy.
0: Hát nálam is ez volt, és egy szimfóniával a szájában.
1: Azért ez tényleg egy kemény.
0: Hát nem, ez így volt.
3: Valószínűleg intenzívebb lenne. És
0: hát lehet... mi azt csináltuk, Videman tanár úr azt csináltuk, hogy ha kiraktunk az asztalára egy népsportot, akkor azzal elment 10 perc. Na. Tehát elvileg meg lehet csinálni.
3: Meg simán. Lehet csinálni. Simán. Simán.
0: Következő, legyen a tanítás kezdete előtt reggeli ráhangolódás beszélgetőkörrel, közös olvasással, mesehallgatással, csendes érkezéssel, vagy mozgásos tevékenységgel.
3: Hát ez nagyon jó.
2: Ezt még ma, én ma is igényelném, nem hogy az általános iskolás fejemmel.
0: Én azt gondolom, hogy ez már ami kötelező kéne tenni. Nem tudom, melyik tanár alkalmas arra, hogy tényleg valós dialógust, párbeszédet kezdeményezzen a diákokkal, hogy aztán a diákok is egymás között. De ez a sziasztok, kivel mi történt?
1: Így van.
0: Mi történt veled tegnap? És elmondhatod. Mi volt tegnap a legrosszabb élményed? Elmondhatod. Erre jön a másik, bátorítja. Tök jó ötlet. Nem képes minden tanár. Tehát ez egy moderátori feladat.
2: Igen, de bárhogy is nézzük, minden diák, főleg az elején egy picit szorong. Igen. Lehet, hogy nem is kicsit. Mert rázuhantak az elvárások, rázuhant a tanári szigor, rázuhant az, hogy egyedül van a feladatokkal órákon keresztül. És egy picit egy ilyen személyesebb hangvétel, ez sokat tudna oldani a mentális állapoton is egyébként.
0: Abszolút.

0: elvileg neki ebben az udvaron sem.
1: Igen. És ez, ha megnézitek, az egész országra aztán később felnőttként rányomja a bélyegét. Most is ott tartunk, hogy nem tudunk érzelmet kifejezni, nem tudunk beszélni magunkról, és ha háromnál több ember előtt kell összetett mondatokat mondani, akkor megy az izzadás.
0: Lásd az összes utcai riportot az RTL Híradóban.
1: Nem nyilatkozom.
0: Nézzétek meg! Nem a nem nyilatkozik, aki nyilatkozik, az a nagyobb baj. Az a nagyobb baj. Ezek az emberek jártak magyar iskolába, és Kus volt a nevük. Igen. Ez ezért van.
2: Ez így van.
0: Tehát ne haragudjatok rájuk.
1: Igen. Ez így van.
0: Ja. Legyen biztosítva hosszabb udvari vagy mozgásos szünet, megfelelő idő a nyugodt étkezésre, szükség szerint pihenőidő. Na, igen, az adott iskolában van olyan, hogy mennyi negyed órája van a diáknak, csengetés után lemenni az étkezőben, megétkezni és visszamenni.
1: Az ebédszünet azért hosszabb, nem?
0: Nem.
2: Itt
0: például konkrétan hallottam.
1: Az nagyon durva. Az nagyon durva.
0: De tehát meg se tudod enni?
2: Nem. De sorra se kerülsz.
1: Igen. Egy óra alatt igen, tehát sorban álláson tényleg.
0: Mozgásos szünet, tehát ez a hat tombolja ki magát. Nem minden iskola alkalmas erre egyébként.
3: Hát azért valahol mindenhol, tehát szerintem minden iskolának van egy olyan terület, hogy valahol szaladjon a gyerek, vagy másszon valamit. Tehát, hogy hát gondolj be, egy gyereket bezárunk, aki ilyen korban mozog. Az a lényeg, hogy mozogjon.
0: Igen.
3: Az étkezésre visszatérve meg az egész társadalmunk azért néz így ki, nem? Tehát negyed óra alatt gyorsan egyél. Külföldön látjuk az embereket, milyen nyugodtan ebédelnek. De a gyerekek is tudnak nyugodtan enni.
2: Hát hogy legalább 45 perces szünet kellene szerintem
3: ebéd
2: délben.
3: Szünetnek.
2: Ebédszünet.
3: De és én utána tudna pihenni.
2: Igen, talán nálunk gimiben már ilyen fél órás volt. De most lehet, hogy hülyeséget mondok, de valahogy az rémlik, hogy ott
0: az
2: volt.
0: Az ebédszünet? Mint az hosszabb lett volna, igen.
1: Igen.
0: Az iskola lehetőség szerint havi rendszerességgel szervezen tantervi célokhoz illeszkedő komplex napokat vagy blokkokat. Például mese, víz, erdő, kert, könyvtári, múzeumi, művészeti vagy helytörténeti napot.
2: Hát ez jó lenne.
0: Én nem tudom, mi ez.
3: Hát, hogyha a gyerekeket ki akarjuk vinni bárhova, azért gondoljatok bele, hogy az milyen felelősség alsós gyerekeket kivinni. Tehát az iskolán kívül.
0: Igen, de jó, hát a Rákóczi útra, igen, a Rákóczi útra baromi nagy felelősség, de ott székutason a Kossuth-Lajos utca poros sarkára.
1: Simán ki
0: lehet. Azért simán, ott hagyhatod egész nap.
2: Semmi baja nem lesz.
1: Környezet órát tartani úgy, hogy megmutatja a katicabogarat, meg a fát, a tanár.
0: Nektek volt ilyen?
2: Volt.
1: Nekünk is volt. Igen. Már gimiben mondjuk, de nálunk volt például olyan.
0: Ja, te keszthelyi vagy.
1: Igen, de volt például olyan, hogy Európa napot tartottak nálunk a gimiben.
0: Evittek Európába?
1: Hát ez. Nem, Európát hozták be az iskolába, tehát a tornateremben, képzeld el, ott volt felállítva minden sarokban Európa országainak különböző jellegzetessége. És azután volt például nem sokkal, hogy a eurozónához csatlakozott Görögország, tehát Görögország volt például kiemelt tematika, emlékszem. Én akartam, ezzel kapányoltam, hogy legyen girosz is, és akkor ott toljuk meg minden.
0: Nem Akropolis, hanem girosz, ugye? Igen.
1: Mindenki beletette az érdeklődését, ugye, ebben.
0: Európa napok kezd helyen. Gyurika girosznak.
1: Nagyon toltam, hogy girosznak kell lennie, de aztán ez nem lett. De emlékszem, hogy ez baromi jó volt, és tök szemléletesen egy csomó mindent megtanult.
0: Itt olvasom ezt a könyvtári, múzeumi és művészeti, vagy helytörténeti. Ezektől a szavaktól irtózom. Én nem hiszem el, hogy egy mai gyerek, egy általános iskolás gyerek bármit tud kezdeni egy könyvtárral. Nem hiszem el, hogy egy múzeummal tudsz mit kezdeni. Engem vittek múzeumba, általános iskolába, komolyan mondom, fogalmat sincs, hogy mit akarnak tőled ott.
1: Nem. Gyerekként a könyvtár az egyik legunalmasabb hely, bocsánat.
0: A múzeum is. A múzeum is.
1: Igen. Igen.
0: Abszolút. És akkor a művészeti, aztán egy gyerek tényleg mit tud kezdeni a művészettel, és a helytörténeti, az mit jelent, a székutasnak, ami a Hugo...
2: Például Hugo Hártung, igen.
0: Hugo Hártung, ez az izé, na jó, szóval én ezt törölném. Tehát ez biztosan nem csinálnám. A víz, erdő, kert legyen, ismerje meg a katicabogarat, a csalánt, a mit tudom én, aki. De az, hogy múzeumba vigyél egy gyereket, az minden gyereknek kínzás volt.
1: És egyébként az osztálykirándulások erről szóltak, és ez mindig
2: de nekünk kínzás. Volt
0: tragédia
2: ilyen.
0: Volt, igen. Volt az osztálykirándulás akkor volt jó, amikor már megvetted az oport, hogy ízét a
1: portóit.
0: Nem portóit. Azt akartam mondani, de hogy hívják azt a magyar bort, amit már betiltottak?
1: Otellót.
0: Otellót, igen. És már ott voltál a faházban, igen. És akkor bontottad az otellót. Na, az a része jó volt.
1: Egy iskolába jártunk.
0: Igen.
2: Biztos.
0: A portóit. Akkor bontottuk a portóit.
1: Az már jó része volt az osztálykirándulás.
0: Jó, menjünk tovább. Nagyon-nagyon fontos, határozzák meg a házi feladat mennyiségi és minőségi korlátait. Elsőben és egész napos iskolában lehetőség szerint ne legyen kötelező

0: Kötelező az otthoni írásbeli feladat. Hétvégére és szünetre csak kivételesen adjanak kötelező feladatot. Ne fantasztikus!
1: Végre eljutunk idáig.
2: Hát, ne adjanak házi feladatot. És azért, mert arra neveljük a munkavállalót. Mire neveljük a munkavállalót? A vége a munkájának ne dolgozzon.
0: Pontosan.
2: A fejlettebb társadalmak, azt például Norvégiában, ha hazamész, nem hívhat fel a főnököd, mert feljelentheted őket, nem kérhetnek számon. Mi meddig a 8 órát dolgozott a gyerek az iskolába, és hazaküldjük még tanulni anyukával.
0: És a szülőre hárul ez a feladat, és ez gyakorlatilag azt bizonyítja, hogy mi az iskolában, mi tanárok képtelenek vagyunk megtanítani a gyereknek. Tanulja meg otthon anyával.
1: És egyébként...
0: Ez egy nonsens, ez csak azért mondom, mert vannak olyan országok, ahol ez nincs. Tehát a suliban tanulsz meg mindent.
1: Teljesen nonsens. És arról sem veszünk tudomást, hogy pihenni is kell. Tehát hogy ahhoz, hogy valaki tudjon teljesíteni, pontosan, ahhoz szüksége van a pihenésre is. És gyerekkorban is van, középiskolás korban is van kiégés.
0: Én emlékszem, hogy nálunk volt egy olyan matematika tanár, már felsőben, de általános iskolában matematika. Olyan házi feladatokat adott, hogy ha nem ültünk csak a matek feladaton másfél órát naponta, Jézusom, akkor egyet sem. Hú. Szóval ez én kötelezővé tenném, ez ne javaslat legyen, ez kötelező kéne, hogy legyen. Gyerekek, mit emeljünk még ki? Melyiket? Mert sok pont van még, mivel foglalkozzunk még. Aztán szeretnénk majd pedagógussal beszélni, itt egyébként közben, amíg nézitek, azt mondom neked, hogy itt van, írja valaki, én felsős tanár vagyok, én is nagyon örülnék, ha hasonló 14 pont lenne felsőben is, például heti 5 tesi eltörlése, tananyag csökkentése. Az alsós gyerekek úgy jönnek felsőbe, hogy utálnak tanulni, főleg nyelvtant, úgyhogy én nagyon örülnék annak, ha ez a 14 pont legalább részben teljesülne, üzeni Klári.
2: Egyetértek.
3: Igen, ez is nagyon fontos. Nekem egyébként, amit még én kiemelnék, az a 14-es pont, hogy egyértelmű, tehát alakítson ki az iskola egyértelmű bántalmazás megelőzési és kezelési protokollt, mert ugye rengeteg gyereket bántalmaznak, és nem mernek a tanárhoz se fordulni.
0: Igen, mi az, hogy egyértelmű bántalmazás és megelőzési kezelési protokoll? Nyilván bántalmazni tilos.
3: Igen.
0: Nyilván, aki bántalmaz, azt majd az iskola valamilyen módon megbünteti. Ezen kívül milyen protokollt lehet kialakítani, de másképp kell edukálni a gyerekeket.
1: És az a baj, hogy na ez az a pont, amire szerintem ezt a tanárok nem fogják tudni maguktól
3: megugrani. Kérik ezt ugye, hogy tovább, vagy lehetőséget biztosítsanak a tanárok a továbbképzésre, tehát hogy végül is el tudják látni ezt a feladatot, és szerintem ez is nagyon fontos.
0: Ez egy jóval nehezebb feladat, mint egy kurzuson ezt megtanulni, de ezt nem lehet csak ilyen kis kedves pontocskába elküldeni e-mailbe, hogy a bántalmazás megelőzés az egy fontos dolog. Persze!
3: Igen.
0: Persze, de hogy?
1: De iskolapszichológus. Hogy? Tehát, hogy ezt én évek óta mondom, hogy iskolapszichológus, és nem csak papíron, nem csak ez a heti egy órát benéz.
3: De ez működik tehát külföldi iskolákban is, tökéletesen már általános iskolában. Amerikában.
0: Hát tökéletesen nem, mert mindenhol van bullying, mindenhol van bántalmazás, de a szakszerű kezelése ennek, az még valahol nagyon gyerekcipőben jár.
1: Nagyon.
0: Jó, gyerekek, itt van Klári, aki felsős, és ő örülne a 14 pontnak. Csak hogy kivel beszéljünk majd? Itt van Mária, aki nyugdíjas tanítónő, és a legnagyobb reform az lenne az oktatás, hogy ne kelljen 8 kilós táskát cipelniük a gyerekeknek, sok egész évben nem használt könyvvel. Aztán jöhetnek a tartalmilag megújított tananyagok a mai megváltozott világnak megfelelően.
1: Kösz,
0: hogy már kipihenten újra itt vagytok, Mária. Egy ma már nyugdíjas tanítónéni, valamint Judit a nyugdíjas tanítónéni azt mondja, hogy végre törvényi szintre emelnék azt, amit egy gyakorló tanító, aki elkötelezett, is eddig ezt csinálta. Soha nem tartottam 45 perces órákat, stb. Kivel beszéljünk?
1: Engem a felsős is érdekelnek itt először.
0: Klári? Aha. Jó. Beszéljünk Klárival. Közben még itt van egy jó reggel. Emlékszem az első tanítási napra. Köpeny, szögletes táska prizmával. Név szerint ültünk a padban. Rám mutatott. Ma már tudom, tanítónéni. Fel kellett állnom és bemutatkozni. Én hazáig rohantam. Meg is kaptam az első igazgatói intőmet tiszteletlenség miatt. Szép napot, Robi.
2: Na, tessék, egyrészt ő kitanított meg minket felelni, kitanította meg azt, hogy mondjam el, hogy ki vagyok, mit kell tudni rólam, nem? Tehát, hogy az önkifejezést az senki nem tanítja, és egész általános iskolában, egész tanulás alatt semmit nem tanulunk.
0: Én azért tudom, hát biztos, aki ismer engem, az tudja, de ugye én iskoláról országról országra jártam, és ezért van összehasonlítási alapom. Tehát ebből a börtöniskolából első osztály kerültem ki Nyugat-Németországba, Bonnba, egy általános iskolába, és akkor mentem azon a rendszeren végig 5 évet. És hazakerültem 7. osztályban az általános iskolába a 70-es években. És tragédia volt, hogy egy olyan iskolából, ahol szabad volt a diskurzus, a beszélgetés, és az alapján kaptál jegyet, hogy egyébként hogy aktiváltad magad az órákon, és nem felel is, egyszer csak az volt, hogy fiam, gyere ki. És monológot kellett tartani, és megfélemlítve lenni. Uh-huh. Tudod? Tehát, hogy és a szünetben párosával menni, mint egy börtönben, körbe. Ez volt a szünetben iskola. Nem viccelek? Ez meg a Radnóti 35-ben volt. Csak mondom. És aztán megint, tehát hogy én váltottam egy pár sulit, és ezért tudom azt, hogy ami a 70-es években Magyarországon standard volt, az sajnos ma is az. Nagyon sok iskolában. És ezért jó ez a reform, csak ezt végig kell csinálni. Ez nem elkülöníteni 14 pontot, aztán sok sikert, drága iskolák, hanem emögé kell pakolni valamit, az egész tantervet.
1: Reméljük ez a kezdete valaminek, igen.
2: És a tanárokat felkészíteni erre. Mert
0: hát hogy
2: ők ebben szocializálódtak, így ugyanúgy voltak gyerekek, és ugyanúgy tanulták ezt.
0: Így van.
2: Hogy így kell csinálni.
0: Jó, hívunk tanárokat, jó? Két tanárt is fölhívunk, vagy tanítót felhívunk ezzel a témával kapcsolatban.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Rádióban. Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
3: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
8: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
11: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg, aki Zolika, derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
0: A reklám után.
10: Hírek a Retro Rádióban.
13: Már holnap köztársasági elnököt választhat az országgyűlés több ezer éves hajóroncsaira bukkantak Szicíliánál. Kánikula lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Már holnap új köztársasági elnököt választhat az országgyűlés, a Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást. A legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli az államfői posztra. A frakció titkos szavazással döntött a jelölésről, Baka András pedig elfogadta a felkérést. Baka András korábban a legfelsőbb bíróság elnöke és az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája is volt. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai. Mondta el rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
14: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
13: A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Szükségállapotot hirdettek az erdőtüzek miatt Kanadában. Több mint 100 négyzetkilométeren tombol a tűz az ország nyugati részén, Brit Columbia tartományban. Eddig 20 000 embert evakuáltak az érintett területekről. Egy több mint 2000 éves hajó roncsaira bukkantak Szicília partjainál. A római hajó 45 méter mélyen feküdt a tenger fenekén. A fedélzetén több száz jó állapotban fennmaradt amforát találtak, amelyeket valószínűleg borszállítására használtak. A szakemberek szerint ez az elmúlt évek egyik legfontosabb víz alatti régészeti felfedezése. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Visszatér a kánikula, legalábbis a hét első felében nagyon meleg lesz, a csúcshőmérséklet ma 35, holnap akár a 38 fokot is elérheti. Az előrejelzések szerint azonban ez a felmelegedés már nem lesz olyan szélsőséges, mint amilyet a hónap elején tapasztalhattunk. Keddeste aztán egy gyenge hidegfronthoz enyhülést, érdemi csapadékra azonban továbbra sincs esély. Állítólag komolyabb enyhülésre és csapadékra augusztus 20-a körül lehet számítani.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az Útinform tájékoztatása szerint felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon. Csak a leálló sáv járható, a torlódás 5-6 kilométeres. Budapest felé a belső sávon halad a forgalom, így ott nem kell nagy fennakadásra számítani. Erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé is, Bakk térségében. A kiépített terelésnél 4-5 kilométeres az araszoló kocsisor. A 103-as főúton Baja térségében egy kamion szalagkorlátnak hajtott a 24-es kilométernél. Félpályás korlátozás van érvényben. Vezessenek figyelmesen.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 3.9 elmúlt 2 perce. Gyerekek, milyen izgalmas téma, rengetegen írtatok erre. És nagyon sok pedagógus is jelentkezett, hál' Istennek. Na nézzük, hogy miket írnak még. Azt mondja, a szülőként is mindig utáltam, ha elkezdődött az iskola. Olyan jó volt, boldognak, felszabadultnak látni a gyermekeimet nyáron. Utána elkezdődött megint az erőltetett menet, nekik is, nekem is. Keljél, haladjál, tanuljál. A hátam közepére nem kívántam a tanévet, üzeni Gabi, mint szülő. Aztán, bocsánat, vezetés közben üzenek nektek, a lényeg az lenne, hogy úgy tanítsunk, hogy globálisan lássák a világot, az újszerűség minden legyen benne, technikával vetíteni sokat, és kompletten kimenni oda a területekre, például Budapestet, úgy művészet történetben megismertetni, hogy kimegy az ember és megmutatja az épületeket, a parlamentet, a csodálatos képzőművészeti tárgyakat, festményeket megnézni, és nem csak elméletben magyarul gyakorlati oktatás kellene, és nem 70 percben mérni a technika, ez csinálja. A lényeg az, hogy Ági írja, aki azt mondja, hogy ő is pedagógus. Értem, amit mondasz. Akkor egyik lányomnak 26 éve egy fiatal tanítóbácsia volt. Hétfőn reggel élménybeszámolóval kezdték, matekórán számkirályoztak, olvasás óra előtt manó pingpongoztak, énekórán gitározott nekik, tesi órán izgalmas játékokat játszottak, Andi.
2: De jó!
1: Na, tehát meg lehet csinálni.
3: Igen, és kérdés, hogy ez a tanár, aki lelkes az elején, meg fiatalon, igen, az mitől rá 30 évre is hajlandó, igen, lesz ezt a manó pingpongot játszani, maga a többit, vagy szépen ezek így elsorvadnak a tan...
1: Vagy ő szembe megye a tantestülettel, igen, és akkor őt utálják ki onnan. Uh-huh. Visszatérve arra a 11. kerületi iskolára, amit én mondtam, az ebédszünettel kapcsolatban. Tehát azt mondja, hogy nem fér be mindenki az ebédlőbe, ezért néha a hosszú szünetben jutnak le ebédelni, néha meg a rövid szünetben. Főleg, ha utána még van 6. órájuk, akkor különösen sietnek az ebéddel, és mindezt elsősök. Tehát van, amikor 10 percük van ebédre. És ebéd közben sem lehet beszélni, mert akkor nem végeznek időre. Ez milyen? Ez ma, 2026, egy budapesti általános iskola.
3: Ez tragédia. Szerintem ez
1: nem, ez nem beszélhet a gyerek ebéd közben, mert akkor az nem készülnek el 10 perc alatt.
3: Szinte hallom, ahogy rákiabál a tanár, hogy egyél.
1: Ez az az iskola, ahol hátratett kézzel kell az igazgatónőt várni.
3: Hű, de kemény.
1: Uh-huh. Ja.
2: Van még ilyen.
1: Van még ilyen, így van. Na jó, gyerekek, két tanár is itt van, vagy tanító is itt van velünk. Az első egy magyar töriszakos felsős tanár, és ő a Klári. Szia, Klári, jó reggelt! Halló? Oh,
4: megvan.
1: Halló? Klári, hello. Na most hello. Hallunk.
4: Hello, oké, okay, sziasztok.
1: Szia, Klári, szia. Na, mesélj, mondtad, hogy hozzá szeretnél szólni.
4: Ez, hát, a, igen.
1: Ez a 14 pont, ez mennyire kivitelezhető? Ez egy ilyen álomcsomag, jaj de jó, megírta a hölgy, és elküldte e-mailben, aztán kezdjetek valamit akartok. Vagy, mint ahogy itt az előző példa is mutatja, hogy ez csak akarat kérdése, és ezeket meg lehetne valósítani.
4: Meg lehet csinálni. Nem egyik napról a másikra, de szerintem az összes pontot végig lehetne vinni. Csak ugye megint az a kérdés, hogy van-e hozzá olyan pedagógus, aki arra képes, hogy akkor...
1: Van-e? Ti ezt jobban tudjátok. Van-e köztetek többségében olyan pedagógus, aki erre hajlandó, hajlamos, örömmel veszi, vagy inkább a régi berögzött technika?
4: Én ugye a saját példámról tudok csak beszélni, a saját tantestületemről. Nálunk vannak olyan pedagógusok, fiatal pedagógusok, 20 évesek, akik még lelkesek, és már most egyébként ennek a 14 pontnak egy részét meg is valósítják. Tehát vannak ilyenek.
1: Aha, itt nagyon sok minden volt, ami szerintem egy picit a magyar tantervel ütközik. Azaz a 35 perces órákba hogy férne bele az a hihetetlen tananyag, amit ugye egy évben le kell nyomni a gyerekek torkán?
4: Hát az sehogy. Tehát itt épp az a lényeg, hogy a tananyagot csökkenteni, ezt egyébként le is írtam, hogy az lenne a legelső lépés, hogy a tankönyveket és a tananyagokat rendesen levágni. Tehát az csak úgy működik.
1: Tehát egy komplet reformot igényel.
4: Igen.
1: Aha. Te felsős tanár vagy, azaz ötödiktől kapod a gyerekeket?
4: Így van, 5-től 8-ig, igen.
1: Aha, milyen gyerekeket kapsz negyedikből?
4: Hát egyébként nagyon sok függ attól, hogy milyen tanító párostól jönnek a gyerekek, mert ugye azt fogják ők mutatni. Én azért is írtam, hogy például jó páran vannak, akik a nyelvtant utálják, mert baromi nehéz egyébként alsóban jól megtanítani a nyelvtant, mert rohadt száraz és unalmas. És akkor nálam ötödikbe kezdik el kapizsgálni, hogy jó, hát ez nem is olyan rossz, és akkor kezdik el megszeretni.
1: Igen, de mi a különbség? Tehát ez akkor módszertan? Tehát eleve igen. Magyarországon is, most nem a magyar nyelv, hanem a nyelv oktatás olyan borzalmas, olyan rossz, elavult módszerrel tanítanak idegen nyelveket iskolákban, hogy az valami elképesztő. Ugyanígy van-e ez a magyar nyelvvel?
4: Hát megint azt mondom, hogy emberfüggő, hogy ki mennyire áll hozzá rugalmasan, mert például én is, ami hülyeség, azt kihagyom. Vagy ami nem olyan lényeges, azt nem fogom lenyomni a torkukon. Tehát megint az, hogy ugye emberként hogyan látom, meg ugye pedagógusként, hogy mi az, amit elbír viselni, meg be tud fogadni a gyerek, és el tudja sajátítani.
1: Értem. Még egy utolsó kérdés, ez az utolsó pont, a bántalmazás, igen, megelőzés, igen, és biztonságos iskolai környezet. Ez egy szép gondolat, de hát gondolom, hogy szabályként ez úgyis ott van már. Mit lehet itt egyáltalán reformálni ebben?
4: Hát itt igazából a lényeges kérdés, vagy a fő pont az az, hogy a szülő és az iskola hogy tud együttműködni. Mert ugye, hogyha van egy konfliktus bent, és azt a gyerek máshogy adja elő otthon, igen, akkor ugye ott már elcsúszott ez az egész történet. Tehát a szülőknek is kell egyfajta befogadó képesség, és azt, hogy megkérdezzék a másik félt is, mert általában ez marad el.
1: Én általában, és itt most az én ismerősöm, ugye, aki és a budapesti iskoláról beszélek, ott nincs, ott egyirányú a kommunikáció. Tehát a tanárok küldenek valami e-mailt, hogy holnaptól ez van, meg aztán ez csomagolj be körzőt, meg nem tudom, zsírkrétát, de a szülő, ha akar valamit, nem tud, mert a tanárok elmondták rögtön a tavalyi tanévnyitón, hogy ők nem válaszolnak e-mailekre.
4: Hát ez a probléma. Tehát én például meg szoktam adni a telefonszámomat is. Osztályfőnök is vagyok. Nálam még ebből nem volt probléma. Tehát azért annyira fel tudják fogni a szülők is, hogy hétvégén nem zaklatjuk az osztályfőnököt, hétköznap persze bármikor, és tehát nálam ez működik, hogy mi meg tudjuk beszélni, van az a fajta kommunikáció, akár írásban, akár pedig telefonon, vagy pedig személyesen, hogy akkor bejönnek és megbeszéljük. Tehát ez megint az, hogy az iskola mit vár el, mit ad le, mert nálunk is ugye megmondták, hogy nem muszáj megadni a telefonszámunkat, krétában válaszoljunk, mert ugye az a felület, ahol kommunikálnunk kell, de azért ne engedjünk meg mindent a szülőnek.
1: Persze.
4: Itt ugye megint az, hogy akkor emberként én hogy látom a legjobban, hogy mi a legjobb módja annak, hogy akkor ezt megoldjuk,
1: igen,
4: ezt a problémát.
1: Klári, nagyon szépen köszönjük. Nagyon-nagyon érdekes volt egyébként erről itt elmélkedni, hogy ez a 14 pont ez, igen, mennyire megvalósítható, de ez picit optimizmusra ad okot, amit mondasz, hogy ez részben csak akarat kérdése, ezek szerint.
4: Így van. És még annyit megidéznénk itt a végén gyorsan, hogy a múzeumok nem annyira unalmasak.
1: Dehogy nem, mert itt
4: számára.
1: De tényleg, hát nem. Gyerekként gondolkozzál, ne felnőttként, nekem is ma már izgalmas, de egy 6 éves gyerek mit lát a múzeumban?
4: Hát jó, törött köcsögöket. De a 10 éves, vagy 14, meg egyébként vannak olyan jó programok, tehát múzeum pedagógiai programok, amiket már tudnak élvezni a gyerekek.
1: Legyen így. Én nem hiszek benne, én a kalandparkokban hiszek. Jó van. Klári, puszi, köszönjük szépen.
4: Köszönöm szépen, köszönöm,
1: sziasztok. Szia, szia. Na, és itt van velünk még Csilla, alsós tanár. Szia Csilla, jó reggelt.
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Drága, te azt írtad, hogy nyarazd, de hozzá szeretnél szólni, ugye?
2: Így van.
1: Na, alsós tanító vagy.
2: Igen.
1: Az ország mely területén el akarod-e mondani, vagy sem?
2: Györmoson, Sopron, Vármegyében.
1: Vármegye? Nem sokáig használtod már ezt a szót.
2: Azért nevettem.
1: Helyes. Csilla, drágám, mit szólsz te ez a 14 ponthoz, meg az egész témához?
2: Hát nagyon örülök neki, hogy próbálkoznak új ötleteket behozni nekünk, de nagyon sokat már egyesek szerintem alkalmaznak, én személy szerint az, hogy hétvégére házi feladat nem jár egy gyereknek, azt én elfből úgy döntöttem sok évvel ezelőtt, és én soha, de soha nem adtam házi feladatot hétvégére. Szerintem a hétvége legyen a családi, a gyerekeké, és a szülő ne azon agyaljon vasárnap, hogy hú, és még lett volna a házi feladat, hanem inkább menjen közös időt tölteni a gyerekeivel. A tankönyveknek a szállítása, tehát én is rehetetlenül nagy mennyiségű könyvet rendelünk, fölöslegesen.
1: De minek kell azt állandóan cipelniük a gyerekeknek? Ez én sem értem.
2: Nem kell, hát éppen ezt mondom, az osztályban nagyon szépen elfér a padban, szerintem és csak is azt viszi haza a gyerek, amiben házi feladata van. Egy, nem lesz gond azzal, hogy másnap az órarend szerint itt tankönyv nincs, mert otthon felejtette. Meg hát nem kell ezzel így erősíteni a gyerekeknek a hátgerincét, hogy közben ferdülni fog, vagy a szülőnek kelljen cipelnie, vagy ehhez hasonlók. Úgyhogy tényleg az van, hogy bármilyen rendelkezés, bármilyen rendszer van, nyilvánvalóan jól esne egy támogatottabb rész, hogy neki legyen egy rengeteg fölösleges dologgal szórakozzunk, de ugyanakkor én azt mondom, hogy mindig egyénfüggő minden. Tehát becsukom az ajtót, szoktam mondani, és végül is, hogy én hogy oldom meg a problémát, hogyan nevelem a gyerekeket, az úgyis rajtam fog múlni. És ettől a pillanattól kezdve az a 45 perc, nem, már régóta nem 45 perc, már csak azért is, mert rengeteg sérült gyerek van, rengeteg problémával jönnek. Nem lehet úgy órát kezdeni, hogy na most akkor becsengettek 8 óra, és akkor megkezdjük a matematika órát. Amúgy én meg nem is feltétlenül gondolom azt, hogy tantájszerűen kellene lebontani, főleg az alsó tagozatban az órákat, mert hogyha a matematika órán az egyik gyerek elkezd nekem tapsikolni a Queen ritmusára, akkor én berakom az okostáblámba a Queent, és meghallgatjuk. És egy jót mozgunk rá, na és akkor mindenki jó kezel vissza, és tudja folytatni az órát. Vagy mondanak valami olyat, amire nekem jut eszembe semmi matematikával kapcsolatos dolog, és akkor arról tudunk egy picit beszélni, és vissza tudunk térni, és jó kezdünk van a matematikához.
1: Milyen érdekes, az a nagy baj, hogy ilyen jófej tanítók és tanárok jelentkeztek itt nálunk, tehát, hogy egy ilyen poroszos sem jelentkezett, aki ilyen megtört hangon azt mondta volna, hogy pedig az osztálynak vigyázban a helye, kussa neve!
2: Poroszosság is. Van poroszosság, mert ha én elmegyek kirándulni a gyerekekkel, vagy városnézésre, akkor viszont ott szabály van, és ott nem lehet kiállni a sorból, mert ott már veszély van. Tehát ahol olyan helyzetbe kerülünk,
1: megértem,
2: tehát hogy az arany középútnak mindig lennie kell, és amúgy meg, hogyha összevonom a szemöldököm, akkor már eléggé tudják, hogy na, most a Csilla néni mérges, úgyhogy jó lesz visszajönni a helyzetbe.
1: Tudod, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy ti tanárok, ti előadó művészek vagytok. És pontosan ugyanúgy, mint a show businessben, vagy le tudjátok kötni a figyelmem, vagy nem. Vagy odafigyelek a színpadra, és téged nézlek, és egyszer nem tudom levenni a szemem rólad, és bármit mondasz, az libabőr, vagy halálra unom az egészet, és egy ilyen vendéglátós zenész leszel. Tehát, hogy most éppen zenészre fordítjuk le. Tehát, hogy ti előadó művészek vagytok, viszont ehhez tehetség kell, viszont ezt nem tanítják sehol.
2: Nem, ez így igaz. És amúgy az előadó művészekkel szemben nekünk van egy nagy előnyünk, nekünk nem kell befejezni úgy a műsort, ahogy azt nekem a rendező előírta. Tehát ha én észreveszem, hogy lankadt a figyelem, akkor én tótágast állhatok. Tehát azt csinálhatok, amit akarok, mert tulajdonképpen nekem az a lényeg, hogy visszaszívja, de ezt egy előadó művész nem teheti meg.
1: Igen. Így van.
2: Mi előnyöm?
1: Na jó van, Csilla, további jó nyaralás neked, jó pihenést, és aztán...
2: Meg akartuk kérdezni, hogy hol laksz, mert Spanyolországban vagyunk, ha lett volna egy üres kulcsod, akkor elkértük.
1: Aranyos vagy, nekem Benidorm van, de nem én foglalkozom a lakással, hanem egy cég adja ki, tehát. Na, és de ott vagytok most?
2: Most jelenleg igen, de majd megyünk egy kicsit Portugáliába.
1: De most Spanyolországban vagytok?
2: Most jelenleg igen, majd megyünk.
1: De hol vagytok Spanyolországban?
2: Hát most Santiago de Castellasba vagyunk, Miladoria, vagy hogy hívják, mindegy.
1: Na mindegy, de érezzétek jól magatokat, köszönjük szépen.
2: köszönjük mi is, és örülök, hogy felhívtatok. Ja, még annyit, hogy a férjem olyan hűséges hallgatótok, és különben egész úton eddig is, még a Best of-okat is az autóval hallgattuk, és meg volt sértődve, hogy engem bezzeg visszahívtatok.
1: De téged legalább visszahívtunk, így van. Köszi
2: igen,
1: szépen.
2: A családba egy.
1: Köszi Csilla, jó nyaralás, szia, szia.
2: Köszi.
1: De aranyos.
5: Igen. Na, ő le tudja kötni a gyerekek figyelmét, nem?
1: Le tudja kötni.
5: A miénket is lekötötte.
1: Abszolút. Egyébként látod, szerintem nem volt rossz ez a hasonlót az előadó művészekkel.
5: Igen.
1: Tehát, hogy kiállsz a színpadra, a színpad a tiéd, te dolgod, hogy mit csinálsz belőle.
5: Te dolgod, hogy megtölted-e tartalommal, és azt eladod,
1: van.
5: Vagy üres.
3: És mégis a gyerekeket hibáztatják általában, az van. Nálunk is az volt, én nem figyelek. Ez volt a baj,
1: igen,
3: én nem figyelek.
1: Igen.
3: Azt meg se kérdőjelezte ő, hogy esetleg ő nem csinál valamit.
1: Így van. Az én kettesen fizikából miért az én hibám?
3: Igen.
1: Miért? Mert másnak meg tudta tanítani ötösen, nekem nem. Nekem miért nem? Én vagyok a hülye? Nem biztos.
3: Vagy amikor a félosztály kettest kap.
1: Akkor még inkább.
3: Igen.
1: Jó, jövünk a Vokcival, képzeljétek el, a gondolatolvasás, mint olyan, foglalkoztatja őt. Foglalkoztat egyébként mindenkit, hogy jaj, de jó lenne, ha tudnánk a másik fejében olvasni, gondolataiban olvasni, de most az AI segítségével 80%-os pontossággal már lehet, állítólag. Ugye ez jó-e vagy sem, ezt megbeszéljük Vokcival.
0: Ne csak hallgass, nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! Like itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Convoy. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
6: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
7: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
8: This is summer.
9: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Convoy útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket.

0: Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval. Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
6: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
7: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
6: Neked Sedacur Forte kell.
7: Sedacur Forte?
6: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
9: És bedobta!
10: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
9: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
10: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
9: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
3: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
12: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
13: Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ellepik a turisták Spanyolországot. Felhőtlen ég és akár 35 fok is lehet ma. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Visszatér a kánikula, de nem a 40 fokos. A héten is mindenhol 30 fok fölötti maximumokra készülhetünk. 35-36 fokot mutathatnak a hőmérők ma délután is. Tart a néhány napja másodfokúra mérsékelt hőségriadó is holnap éjfélig. Továbbra is figyelni kell arra, hogy kerüljük a tűző napsütést. Már holnap új köztársasági elnököt választhat az országgyűlés. A Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli az államfői posztra. A frakció titkos szavazással döntött a jelölésről, Baka András pedig elfogadta a felkérést. Baka András korábban a legfelsőbb bíróság elnöke és az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája is volt. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta a rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
14: 4 témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
13: A kiadványokat az Internet Hotline weboldalán találják. Ellepik a turisták Spanyolországot, 500 000 plusz látogató érkezhet a napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás közel 350 000 eurós bevételt hozhat. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Visszatér a kánikula, legalábbis a hét első felében nagyon meleg lesz. A csúcshőmérséklet ma 35, holnap akár a 38 fokot is elérheti. Az előrejelzések szerint azonban ez a felmelegedés már nem lesz olyan szélsőséges, mint amilyet a hónap elején tapasztalhattunk. Keddeste aztán egy gyenge hidegfronthoz enyhülést, érdemi csapadékra azonban továbbra sincs esély. Állítólag komolyabb enyhülésre és csapadékra augusztus 20-a körül lehet számítani.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Felborult egy kamion az M1-es autópályán Hegyeshalom felé, Moson-Magyaróvár térségében a 155-ös kilométernél a határ felé vezető oldalon. Csak a leállósáv járható és a torlódás több mint 5 kilométeres. Az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében két autó ütközött. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták. Mostanra már közel 2 kilométeres a dugó, és visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Szintén ezen az oldalon, de távolabb az autóút keleti szektorán, gyár közelében is baleset történt korábban. A 35-ös kilométernél már a leállósávon állnak a sérült járművek, de a 8 kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Olvasható az útinform oldalán.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 9 óra 15 perc van, jó reggel, szevasztok. Drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: És Anett is, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, még a suli témához, mi vidéki nemzetiségi iskola vagyunk, ahol egésznapos oktatás van alsóban. Az ebéd egy 45 perces tanóra, ahol evés után marad idő játékra is, tehát 45 percig együtt. A tanszereket évelején beviszik, mindenkinek van egy szekrénye, és csak azt viszik haza, amit muszáj. Nem mondom, hogy nálunk nincsenek hibák, de ezek működnek. Másik, a nyelvtan azért száraz, mert idegrendszeri érettségük még nincs meg ahhoz a tananyaghoz, amit bizonyos évfolyamon tanulnak. Mondjuk 2 évvel később könnyebben megértenék, üzeni ezt egy tanár nekünk. Köszönjük ezt is. Jó reggelt, örülök, hogy itt vagytok. 12 éves kisfiammal kamionozunk, és hallgatunk benneteket. Jelenleg Párizsnál járunk, várjuk Vokcit. Üdv, Jani! Na, hát akkor nektek jó utat, és ez is egy milyen apa-fia program, nem? Yeah. Párizsban vannak, tök jó lehet.
1: Igen, egyébként ugye tesóm is kamionozik, és ő is mind a két gyereket elvitte egy útra.
0: Komolyan, és ezt lehet simán, ugye?
1: Tehát, lehet simán, és akkor a nyári szünetben így egy hetet ugye együtt töltöttek.
2: Tök jó, közös igen. Meló.
1: Igen.
0: Na jó, jöjjön a Vokci!
4: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor.
0: Szia Vokci! Jó reggelt!
5: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok mindenkinek!
0: Na, hát Gyuri mondja, hogy nagy közös délután töltöttetek Kapolcson.
5: Hát igen, belerukkantam egy kicsi azért, azt tegyük hozzá.
0: Nem, miért kell? Hát miért kell? Hát én mondtam.
5: Nem rajta múlott, az az igazság, hogy...
0: Mi ez a lapos üveg, azt találtad?
5: Nem, azt biztonság kedvéért vittem, hogyha netán rosszul leszek, akkor valamit tudjak segíteni a magamon és a társaságon is. Gondoltam, hogy azzal fel tudom gyorsítani az ismerkedést, meg a barátkozást, meg a beszélgetést. Sikerült is egyébként, tehát azonnal ezerre kapcsoltuk. És hát azért tegyük hozzá, hogy ott voltak mások is. A Gyuri hozta ugye a haverjait, akik nagyon készségesek voltak a sörhúzorásban, és ugye hát nem beszélve, hogy hát a kürtös barátunk is ott volt, ugye? Igen. Emil. És hát barátos. Emil rögtön 3 korsó sörrel vendégelt meg engem, úgyhogy rögtön az annyit tett le. Úgyhogy 9 korsónál már úgy valahogy a világ megváltozott bennem, érted? Nem beszélve arról, hogy képzeljétek el, a vesém elkezdett nem működni, és én ezt hurcoltam magammal végig. És megpróbáltam kibeszélni magamból a sört, és hát rettenetes volt.
0: A vesét úgy kezdett el nem működni, hogy nem választott ki? Tehát, hogy igen. A 9 sör benned maradt?
5: Igen, végig. Tehát töltöttem végig. Föl magam, mint egy boiler. És amikor elindultam haza, megálltam az autó mellett, ez már sötét volt, hál' Istennek, és képzeljétek el, tényleg, mikor a boilert leeresztem, egy 120 literes boilert, akkor ott mondták, hogy majd visszajönnek érte holnap, szóval iszonyú volt. Na, mindegy, aztán kiderült, hogy az új gyógyszereim is, hát hogy is mondjam, jó hatással voltak rám, mert tudjátok, vérnyomás csökkentőt váltottam.
0: Igen.
5: És ez, mit köztudott, ugye az ország számára. csak úgy megemlítem, hogy nehogy feledésbe merüljön. De a lényeg az, hogy aztán utána kiderült, hogy a vérnyomásom az volt a probléma. Tehát a szédülés nem a sörtől, meg amit tudom én a tompapától volt, hanem a vérnyomásom lement, képzeljétek, 96 meg 96 per 47 meg ilyenek voltak, érted? Na most ez már olyan,
0: és ezekkel az adatokkal szórakoztattad a fiatalokat?
5: Nem, ez már otthon derült ki. Nem, hát ezekkel nem.
2: A produkcióhoz ez az adat is.
5: Ez természetesen nem volt téma.
0: Na nem jó, úgy hát értem, azért... csak hogy ezeken a paraméterekkel voltál jelen.
5: Igen, és ezzel szórakoztam, igen. Szóval az egyensúly zavaraim az iszonyú küzdelem volt, érted? Tehát, és ezzel még rásegítettem. De mondom, olyan parázsviták voltak, tehát tényleg szolfés is szóba kerül, amit el tudsz képzelni.
0: De jó, szóval, tudom, hiszem. Ilyenkor ismerve, ahogy uralod az asztalt.
5: Nem, hát na, nehogy azt hitt, hogy egyedül voltam ebbe, tehát azért gondolj bele.
0: Neked volt szövetségesed?
5: Hogy a fenében, persze.
0: Ja.
5: Csak aztán egymásnak estünk, igen, mert körülbelül, ugye ők is azon a szinten voltak, hogy színezték a történeteket, és hát gyakran lebuktak. Én ugye azért most már a színezésben ott tartok, hogy a lebukásokat megpróbálom kizárni, tehát, hogy olyan témákkal nem foglalkozok, amivel tudom, hogy támadható vagyok.
2: Na, hát a János a keresztkérdésével azonnal lebuktatta a haverjaimat, tehát egy hip-hop volt. Volt a számon kérés a múltjukból.
5: Nem, hát tudod, valaki jön, hogy szolfésre járt eddig, és elkezdett ott zenében rajoskodni, és akkor berekérdeztem.
0: Ajaj, veled azt nem lehet, igen.
5: Mondj egy mixolit hangsort, vagy mit.
0: Kész, ennyi. Na jó, figyelj.
5: Semmi bele is fogott a marha.
0: Na, nagyon kezd belterjessé válni a dolog. Köszönjük szépen az élménybeszámolót, Kapolcs 2026, Báj, Voga és Gyuri. És akkor most érünk rá erre a gondolatolvasós AI-ra, Vokcikám.
5: Na, hát gyerekek, ez csodával tölti el az agyamat. Azért gondolj bele, hogy minden így kezdődött, hogy beszéltünk róla, kiröhögtük, stb. És ez a kezdeti lépés, csak úgy mondom. Tehát innentől kell azt számítani, hogy napokon, heteken, hónapokon belül itt egészen nagy változás fog történni.
0: Na.
5: A lényeg az, hogy ez nem úgy indult, hogy most akkor belenyúlok az agyadba, és akkor majd tudom, hogy mit gondolsz, és olyan csúnya lesz majd, hogy mindenkinek a gondolatrendőrség kiszedi az agyából a gondolatait, és mindenki lebukik, és rettenetes mi fog következni. Hanem ez úgy indult, hogy ugye van egy csomó ember, aki képtelen a beszédre, képtelen kifejezni magát, stb. Minek következtében ez egy orvosi, hogy is mondjam, tudományos kísérletnek indult. Tehát, hogy azok az emberek, akik nem tudják a gondolataikat közölni a környezetükkel, ezért nekik fejlesztették ezt a dolgot. Igen ám, de velük ezt nem lehet megcsinálni, mert ugye hát nem tudják kiszedni belőlük a gondolatot, hogy csak egészséges emberekkel tudnak kísérletezni, minek következtében aztán tudják aztán alkalmazni ezeket azokon az embereken, akinek szüksége van erre. Na, ez volt a, hogy is mondjam, a motiváció. És a lényege az, hogy ez eddig úgy történt, ugye Elon Musknak tudjuk azt a kísérletét, ez a Neuralink nevezető cucc, amit beépítenek, ezek lékelése, vagy szóval felnyitásával kezdődik.
0: Tehát az agyad felnyitása, oda belehelyeznek valami elektronokat, és akkor az megy rá a gépre, és akkor az értékeli az adatokat.
5: Igen. Na most ez ugye ez egy elég hülye út, tehát ez olyan, mint a valakinek tudod, úgy tesznek bele implantátumot, hogy a hátába szúrják a kezét.
0: Meg igen, meg egyáltalán a vezetéket hol vezeti el, tehát a frizurámhoz képest, nem tudom, a fülem mögött.
5: Ez egy kicsit primkó, igen. Na jó, hát azért nem kell már vezeték. Jól is néz neki, hogy a kondenzátor lyukáig kanyarodik a zsinór, és addig tudok menni, amíg a tápér.
0: A táp. Na,
5: szóval a lényeg az, hogy nem, ezt kezdjétek, ezt tulajdonképpen egy a Meta és a mesterséges intelligencia pluszban, valamint egy párizsi kísérleti kórház, vagy tudományos kísérletekkel foglalkozó kórház fogott össze, és a következőt csinálják, képzeljétek el. Ugye az EEG-t mindenki ismeri, elektroencefalográf, ugye ez az elektródák az agyban, stb. Veszi az agynak az elektromos jeleit. Ez az egyik. A másik pedig MEG, vagyis ez a magnetó enkefalográf, ami pedig az agynak a mágneses jel, tehát elektrójelek és mágneses jelek. Na most képzeljétek el, ezekkel az illetőkkel, a kísérleti aranyokkal azt csinálták, hogy betanított szöveget le kellett írniuk, mondjuk géppel. És közben nézték az agyi jeleket. Na most nyilván a beszédközpont, amikor te beszélsz, az előre megtervezi ezeket a dolgokat, amikor ki tudjad mondani, és ezeket ennek különböző, hogy is mondjam, megolvasható jelei vannak az agyban. Tehát elektromos, egy szót gondolsz, annak van egy elektromos jele. Uh-huh. Egy mondatot gondolsz, annak van egy mágneses jele. És az AI, vagy a mesterséges intelligencia ezt leképezi, és ezeket a jeleket, mint egy lemezjátszónak, tudod, az ugrándozó, mi a fenéje, tűje, ezeket a jeleket ő lefordítja szöveggé. Szöveggé, és ugye attól már semmiség, hogy a szöveget fölolvasra egy mi a fene, egy számítógépes beszélő. Tehát tulajdonképpen az történik,

0: mondatoknál az agy milyen jeleket formál a üzét a gépből, és ezáltal te a belső gondolataidit még le sem írtad, ki sem mondtad, nem is kell kimondani, már ő, ha gondoltál rá, a belső monológodat frankon kiszedi belőled. Wow. És tudja, hogy mire gondolsz, és ennek a pontossága most, a kezdet kezdetén 80%.
1: Az azt jelenti, hogy mit tudom én, a kutya kovászos uborkát eszik elalvás előtt. Ez egy mondat. Ebből akkor mit tud ő kiolvasni?
0: Ebből azt tudja kiolvasni, hogy a kutya nem eszik kovászos, vagy viszont kovászos uborkát, tehát valószínűleg az a 20%-ba tartozik az információ.
1: Nem, most komolyan!
0: Ebből mindent ki tud olvasni. Hát jó. Nem, ő ezt már javítgatja, tehát nehogy azt itt, hogy szó szerint veszi, nem, hanem vannak algoritmusok. Na, hogy mondjam, például, amikor te neked a hangodat felhasználják valamihez, ugye filmeken látod, hogy fel kell olvasnod egy szöveget. Az a szöveg teljesen hülyeség és értelmetlen, csak azért, hogy minden, hogy is mondjam, ilyen átkötés, betű, szó, stb. Benne legyen, meg szótag. Érted? És akkor ez alapján generálja neked az AI a te hangodon bármit. Na, ez történik itt, csak ugye nagyobb volumenben. Mondjuk, hát a 80% olyan szempontban nem jó, hogyha arra gondol valaki, hogy egy gyógyszerből 2 mg-ot vagy 20 mg-ot, az is egy nagy tévedés a 20%-ban, érted? Tehát,
1: na de igen, pont ezért adtam ezt a példamondatot, hogy itt hol igen. Tévedhet, de nem mindegy, 80% az meg egész sok. Tehát, hogy igen. A kérdés az, hogy ez jó-e nekünk? Tehát ugye a gondolatolvasás az embernek mindig is egy ilyen álma volt, jaj, de jó lenne, és aztán mindig a következő percben már tovább gondolván azt gondolod, hogy ez lehet, hogy nem olyan jó, nem olyan vicces.
0: Hát igen, itt vannak a etikai probléma először is, és hát olyan vicces, hogy írták, hogy azért ezt úgy fogják majd megcsinálni, hogy természetesen megnézik a nem kívánt gondolatokat, azokat majd nem fogja az AI majd le, mert ugyan aha. Már, jaj, Istenem, jaj. Nem már, hát hogyne, hát az a lényeg az egészben. Nem tudom, emlékeztek-e arra a filmre, a Fejedbe látok című filmbe, arra emlékeztek?
1: Hogy, nem, az összes ilyen film az mind Adam Sandlerrel van.
0: Nem, ez piszkosul nem azzal van, ez egy viszonylag komoly film, hát komoly, hát azt hiszem a Pókembernek az a szereplője. Na mindegy, szóval ott az van, hogy tényleg a bizonyos emberek tudják venni mások gondolatait, és hogy itt, na tessék ebben a filmben, ha nem láttátok, akkor elmondom, hogy volt rá védelem, tehát kitaláltak mindenféle dolgot. Te hogyan védekeznél ezen? Mész, és már olyan cuccok vannak, hogy már nem kell sapka hozzá, semmi izé, hanem csak tudod, mint a régen a füledbe raksz egy ilyen kis izé, gombot, akármit, stb. Egy interfész, és már látod mások gondolatait. Hogy a francba tudod ezt kivédeni? Mert azért gondoljunk bele, miközben beszélünk egymással, ugye, most a végig kérdezném a társaságot, hogy miközben veled beszélnek, mire gondol. Nem biztos, hogy egyezne azzal, ugye, amit éppen kifújnak a szájukon. Tehát te is vagy, hogy emberekkel beszélgetsz, és közben egy már belső monológ megy benned, szóval érted, miről beszélek.
1: Na. Persze. De tragédia lenne.
0: Az Évi például téged halálra dicsér, ugye ezért reggel 6-tól reggel 10-ig, vagy bizony délelőtt 10-ig.
1: De közben
0: van egy másik monológ is benne természetesen, igaz? Tehát így van, Évi?
2: Ez így van mindig mindenkivel szemben.
1: Van egy saját monológia az Évinek mindenkivel szemben.
2: Így van, ez mindig, tehát én teljesen mást mondok, mint amit gondolok.
0: Tehát ugye, és ráadásul arra is figyelned kell, hogy nehogy azt mondd, ugye, amit
2: igen.
0: Gondolsz, érted?
2: Tehát,
0: ez egy állandó macera, hogy nehogy túl dicsért, ugye? Tehát van igen. Benned egy dicséret monológ, ugye, és mellette, fú, de mindegy.
1: Igen, szerintem tönkre menne a világ, ezt most komolyan mondom. Tehát én közben itt hallgattam, de végig gondoltam, hogy nyilvánvalóan az egyik legzavaróbb lehet a szexuális gondolatok. Ugye ezt most nyugodtan mondjuk ki, tehát ott ülünk valakivel szemben, és vagy óriási vonzalommal gondolunk rá, és mindenfélét elképzelünk, vagy, vagy óriási undorral.
3: Mindkettő balhé tárgya.
1: Mind a kettő balhé tárgya. Aztán például főnökkel beszélgetni, egy állásinterjún ott lenni, és van egy véleményed arról az emberről, esetleg arról, amit mondott, vagy kérdezett tőled, mindent kommentálsz az agyadban,

0: vélemény ezzel, ha ez mind az ő tudomására jut, abból tragédia lenne. Tehát ez egy tragédia.
1: Igen. Ugyanitt, ez ahogy biztos, a vonzódás és az undor, amivel kezdted, ugye állásinterjú szituban is elő tud fordulni, az is gáz, ugyanúgy. Benne van.
0: Nem voltam még ilyen állásinterjú, a vonzódás és undor.
2: Na most képzeljétek el, hogy egy ilyen élethelyzetben te bemész, és kérdezgetnek tőled egy állásinterjún, és a főnök, aki kérdezget, vagy mit tudom én, az látja, hogy te mire gondolsz közben, miközben...
0: Hát erről beszélek.
2: Hát de ez szörnyű.
0: Erről beszélek, hogy szörnyű, tragédia. Ezt a szót használtam.
2: Hát nem beszélve arról, hogy kézzet, ha tudnám még, hogyha nő az illető, hogy mit csinálnál vele, meg izé... Vagy...
0: Ezt mondom!
2: De ezt mondtam, értem, de azt akarom mondani, hogy gyakorlatilag a világ úgy néz ki neki, hogy a földön fetrengenének megerőszökült emberek, akik aztán még agyon is vannak lőve például. Tehát mert ugye a másik gondolatunk azon kívül a legtöbb, hogy...
0: hogy megölünk embereket.
2: Hogy meg is öljük.
1: Jó, most a János magából indul ki.
2: Nem kell ezt mindjárt rám testálni, gyerekek. Ez úgy általában mindenkinek az agyában megfordul. Tehát amikor a bevásárló központban neked tolják a kocsit, akkor nem arra gondolsz, hogy elnye meg, mit tudom én.
3: Nem.
0: Hanem de jól meg.
2: Igen.
1: Ezért most nagyon meg.
2: Tehát tulajdonképpen az illető, mondjuk, jó, ha jól néz ki, akkor nagyon meg, ha meg csúnya, akkor is nagyon meg, de ugye akkor más eszközzel. Szóval szörnyű az emberek agya. Na, a kérdésem a következő, ebben a filmben van erre egy védekezési mód, hogy tehát látják a gondolatot, mit tudsz kitalálni erre?
1: Tudni valami sisak.
0: Hát a gyurit, ugye az a meditáció, nem? Akkor kiüríted a fejed, ezt csináltad, igen, minden délután.
1: Igen, de az is egy küzdelem, mert az agy folyamatosan tiltakozik ellen, és dobálja be a gondolatokat, uh-huh, irányíthatatlanul egyébként. Tehát, hogy ez
0: Akkor a fejben matematikai feladatokat oldok meg, vagy Whoopi Goldbergre gondolok, ezt szoktam csinálni.
2: Jó vonal.
1: De 8 órában tehát... nem tudsz Whoopi Goldbergre gondolni.
2: Hogy a fenében el, dehogy is nem. Figyeljetek! Hát például, igen, ejakuláció Prékoxnál nagyon jó a
0: Ezt csináltam. Én amikor még a Prékox nagyon veszélyeztetett engem, akkor én bizony Whoopi Goldbergre gondoltam. Az volt a legjobb.
2: Na ugye, másnak meg ez, tudod, egy nagy segítség. Na most, képzeld el, igen, jó a vonal. Tehát a fejedbe egy gondolatlupot kell csinálni, vagyis egy teljesen semleges dolgot kell pörgetni, vagy indiferens dolgot pörgetsz az agyadban, és állandóan mondogatod magadba, ez az elfedő módszer, és alatta halványan ott vannak az igazi gondolatok. Igen, ez a filmben például ez így volt.
0: Rokcika, be kell fejeznünk a beszélgetést, nagyon túlléptük az időkeretünket.
2: Ajaj.
0: Whoopi Goldberg.
2: Én is ugyanerre gondoltam, volt, hogy húzunk a francba.
0: Na csőkotya, csók!
2: Csőkotya, sziasztok!
1: Nem biztos, hogy az AI-t felkészítették már erre a Whoopi Goldberg módszerre. Igen. Lehet, hogy tönkre megy az egész kutatás.
3: És visszamegy 60%-ra az egész.
0: Igen. Na jó van, a mai nap legjobb pillanatai.
3: Igen, kipihenten szabadságról érkeztünk, hoztunk ajándékokat, és izgalmasan megleptük egymást, hogy ki mit hozott a nyaralásról.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
6: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
7: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
8: És a sült krumplié.
9: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
10: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
11: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. szemét.
8: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
12: Erre felírok valamit. Grandevú Családi Nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
13: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
14: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél!
18: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint. Az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
4: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébredő

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3-10 lesz 5 perc múlva, és egyik tanárnő, vagy tanítónő írja, hogy bármikor szívesen beszél velünk ebben a témában, vagy bármiben. Jó, köszönjük szépen, a mai nap legjobbjai.
2: Szabadságon voltunk, és azt a feladatot adtuk magunknak, hogy mindenkinek venni kell egy ajándékot annak az embernek, akit kisorsolt a Gyuri. Úgyhogy izgalmas meglepetéseket kaptunk egymástól.
3: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, visszajöttünk a szabadságról, még jó kedvűen. És ugye mi szoktunk ilyet csinálni, köszönjük szépen egyébként a hallgatói visszajelzéseket, és hogy bennünket hallgattatok. Szoktunk ilyet csinálni, hasonlóan, mint a karácsonyi ajándékozás, hogy mindenki az mindenkinek valami kacatot a nyaralásról, és akkor ezt megreformáltuk egy picit, és inkább nevet húzzunk. És akkor egy valakinek ad ajándékot. Jó, de ezt is elfelejtettük. Gyuri, és akkor te megoldottad.
4: Igen, nekem nagyjából azután egy pár órával eszembe jutott, hogy elhúzott mindenki, hogy hó, hát van itt valami, amit elfelejtettünk. És akkor én megcsináltam magam ezt a húzást, és akkor azt gondoltam, hogy elküldöm a neveket, hogy kinek kell vásárolnia. De hát nem volt a könnyű a szitu, mert tényleg gondoltam, hogy lemodellezem egy papíron.
1: De hogy csináltad? Hogy... Otthon egy cetlire fölírtad, hogy Anett, Bocsi, Évi, Gyurika, és akkor összekucáltad a papírokat, és befogtad a szemed?
4: Ez lett a vége.
1: Először hogy próbáltad?
4: Először azt gondoltam, hogy tudod, hogy mint valami jó szakember papíron majd levezetem, csak aztán teltek az A4-es lapok, mint a csodálatos elmegy.
1: Hogy levezeted?
4: Hát hogy levezetem, hogy kinek, és akkor így hogyan, kinek, ki fog, ezért nehogy kimaradjon valaki, tudod, de aztán az lett a vége, hogy inkább tényleg téptem cetliket, és eljátszottam minnyájatokat, és akkor így meglett.
5: Gyere, Anett, húz!
4: És eljátszottam Anettet, jaj, kit fogok húzni, csak nehogy a bocsit húzzam, jaj, így, és akkor húztam.
1: Az egész párbeszédet lejátszottad.
4: Mindent.
5: Ez akkor meg volt a délutáni program.
1: Égetetlen ki, mivel szórakozik nyaralással. Na jó, gyerekek, ez megtörtént. Hogy oldjuk fel a dolgot? Te vagy az, aki mondott, hogy rámutatsz az Évire, hogy kinek vettél?
4: Szerintem kezdjük úgy, igen, hogy én majd felkérlek mondjuk első körben téged, hogy mondd meg, hogy
1: ez már igazi? Ez már csináljuk? Ez már játszott? Felkértél most engem?
4: Szerintem ne is húzzuk az időt.
1: Vagy azt mondtad, hogy mondjuk felkérlek első körben téged. Tehát mondjuk igen, de lehet nem.
4: Igen, ezzel még hagyni akartam lehetőséget, hogy kimász a szituba, hogy ne te kezd, de hogyha bírod, akkor indítsuk meg.
1: Jó, azt szeretném megkérdezni mindenkitől, hogy onnan szerezte be az ajándékát, ahol volt nyaralni.
5: Így van.
2: Igen.
4: Teljes mértékben.
5: Ezek szerint te nem.
1: De Spanyolország.
4: Nem a DM-ből Diósról gondolom.
1: Nem DM Diós, tehát ott nincs víz.
4: Mit hoztam nektek ajándékban? Nem vizet.
1: Nem vizet. Egy üveg nem vizet Diósról.
2: Reggel 3 és 8 között.
1: Szóval, a lényeg az, hogy... És akkor most engem kértél fel?
4: Igen, szerintem kezdtem.
1: Én Spanyolországban voltam, Anett, és téged húztalak.
5: De jó!
1: De mivel csak karácsonyi csomagolásom van...
4: Spanyolországban.
1: Ez 3 ajándék. Átadom, jó?
5: Nagyon szépen.
1: Vagy én bontsam ki?
5: Igen, bontsd ki te.
1: Nem.
4: Anett, bontsam ki.
1: Anett, bontsam ki. Ez 3 ajándék, a zokni a tiéd.
5: Ó, köszönöm szépen.
1: És a másik 2 a két kutyádé.
4: Ne lőd le, mielőtt kibontja.
1: Ja, bocsa. Ez az egyik, ez kutyajelmez.
4: Kutyajelmez.
1: Ez oroszlánt csinál a kutyádból.
4: De király.
5: Ez óriási.
1: A másik is egy kutyajelmez, ő egy boxolót csinál a kutyádból.
4: Ez zseniális.
5: Pénteken
2: hát ez zseniális!
5: Pénteken hazahozom a kutyákat székutasról, és csinálok fotót, felöltöztetem.
1: Jó, én elvileg a boxolót szánom Málnának, és az oroszlánt szánom a Vendinek.
4: Jó választás.
5: Nagyon jó, ezt én is így gondoltam. Hát ez óriási.
4: De hát tényleg a boxolónak van kis mellizma, meg karja, meg boxkesztyűje.
1: Tehát csak a hallgató képzeljék el, gyakorlatilag ez tényleg 2 kutya jelmez. Az egyik az oroszlán, az olyan, egy egész oroszlán sörént ráhúzol, mint egy ilyen pulcsit a kutyára, és akkor a fejénél az ott megáll, van füle, meg minden, és úgy néz ki, mint egy oroszlán. A másik, a boxolós, az egy kigyúrt boxoló test, boxkesztyűvel, stb. És azt is belebújtatod a fejét, és...
4: Nagyon helyes lesz, hogy majd megy, és így ringatózik a boxkesztyűs kézzel.
5: Videót csinálok.
2: Olyan kérdés, ha ajándékok között lehet majd cserélni?
5: Nem cserélek.
1: De is kérnél ilyet?
2: Ez az oroszlán, hogyha rátenném marcipánra, és délután ott szaladgálni kerítésnél, imádnám.
1: Esküszöm neked, legközebb hozok neked. Ez a Spanyolországban van egy olyan, mindenhol, minden városban több ilyen bolt van, úgy hívják Alehop. Mindig egy tehén áll előtte, és olyan dolgokat lehet nagyjából kapni, mint a Flying Tigerben, csak sokkal jobb. Tényleg százszor jobb.
2: Ezeket a boltokat nem ismerem.
4: Adnak csomó vicces dolog, igen.
2: Nagyon tetszik.
1: Hát egy csomó vicces, meg hasznos dolog, meg minden, és ott láttam meg ezeket. És a zokni meg a tiéd?
5: Nagyon szépen, imádom a szoknikat.
1: Ami egy szívecskés zokni, de van rajta egy kutya, és a segge egy szív.
5: Igen, köszönöm. Minden, és a méret is jó.
1: Hát persze, hogy jó.
5: Jó. Köszönöm szépen. Na. Ezt is lefotózom majd. És a kutya méretek is jó, mert a Málna S-es, a Vendi pedig L-es méret.
1: Azt nem tudtam, de
4: nem okay. Semmi. Na, azt sem tudod, hogy méretezve van.
1: Nem, azt nem tudom, hogy méretezve van.
5: Úgyhogy tök jó, mert ezeket megnéztem. Nagyon szépen köszönöm.
1: Hát ez egyedi, és testre szabott.
5: Ez zseniális.
4: Csak komolyan neked készült.
5: Ezt komolyan mondom, hogy... Hát nem is tudom, hogy gondoltál, és még a kutyáimra is. Igen, igen. Meg is hatódtam. Hát a Gábor...
1: Hát kényszer volt, vagy. Mert hát ugye... A Gyuri átküldte a neved.
4: Kapott egy nevet. Kapott egy nevet és egy küldetést. Ez van.
1: Így van. De megoldottam.
5: Tudtad, hogy nekem vizet ne hoz.
1: Nem, hát sokkal könnyebb lett volna a pénisz alakú sörnyitót hozni.
5: Persze, de hát a Gyurinak.
4: Tudtad, hogy már egy gyűjteményed van belőle mindegy.
5: Tehát ez csoda jó.
1: Na, nagyon kíváncsiak a fotókra, vagy a videókra.
5: Ezt megcsinálom pénteken. Jó. Lemegyek értük, és visszahozom, és beöltöztetem őket az új szettjükre.
1: Gyuri, ki legyen a következő?
4: Folytatom én akkor, jó? Ha már így megyünk, és akkor megyünk így körbe.
1: Kit húztál, Gyuri?
4: Én Évit húztam.
1: Évi!
4: Egyébként én is gondoltam a kutyádra is, meg rád is, úgyhogy parancsolj, és ez autentikusan Kapolcsról jött mindkettő.
1: Mi, Mária néni gyúrt ilyen kutya eledelt? Jutik falatokat?
4: Kapolcson. Minden ismerősünket nem viszek magamba bulizni.
2: Az egyik egy karkötő.
4: Ez egy ásvány karkötő, amit egyébként mi is szeretünk, és azt gondoltam,
1: és hogy... És a világ minden szuvenírboltjába lehet kapni.
4: ez így.
1: Mert nekem is van új.
4: Valóban egyedik lett volna pánsíp, de azt nem mertem bevállalni.
2: Szóval én kaptam volna a pánsípot. És milyen aspektusból gondolod?
1: Jól áll az a karkötő.
2: Nézd meg, egyébként igen.
1: Simán voltatnád.
4: Ezt így megláttam, és elképzeltem egy az évikezés, ráadásul tudom, spirituális is vagy, és azt gondoltam, hogy ebből...
2: Nagyon jó, és nagyon köszönöm, mert egyébként nagyon régóta szeretnék karkötőt. De magamnak nem akarok venni. Mert ezt egyébként
1: igen, azt kapni kell.
4: És meg is tudod majd húzni, csak hogy ne biceps.
1: Mi ez a szalvéta?
4: Ez a szalvéta, ezt képzeld, ez kutyasál.
1: Mert ez megfolytol a kutyát, ez olyan rövid.
4: Nem úgy van, hogy ezt rá kell szorítani a nyakára.
2: Én is néztem, hogy láttam már a
1: nyakörvre.
5: De ez hogy? Nyakörvre kell befűzni.
4: Bizony, mert amikor én is vettem, akkor mondom, hogy ne szórakozzon, de ilyen vékony nyakú kutya nincsen. És akkor elmagyaráztak, hogy be kell fűzni a nyakörvbe.
1: De Gyuri, te olvastad, hogy 6000 forint a értékhatár? Tehát, hogy addig fölmertél volna.
4: És elárulom, hogy ez a kézműves kutyasál majdnem egyedül annyi volt.
2: Ebben biztos vagyok. De egyébként jó az anyaga. Figyelj, mindenféleképpen készítek a kutyáról. Egy a gond, hogy nincsen lila nyakörvem.
1: És... Rámegy a bordúra is.
2: De jó, de nem néz ki.
4: Ezért elkért, hogy megnézze színbe, mivel figyelj, passzok.
2: Mit nézel meg, hogy milyen, hány ezer forintba kerül?
1: Nem az, csak nézem itt a... A Gyuri azt mondja, hogy tehát mi ez? Rengeteg szeretettel és odafigyeléssel készültem, ez van ráírva. Sok közös kalandot tartogatok a számodra, csak egy picit hiányos a betű, és ha piszkosabb utakra tévednénk, 30 fokon kifordítva moshatsz gépben.
4: Mint a kutyát.
2: De hogy most...
4: Te együtt tudod mosni őket.
5: De hogy fordítod ki ezt?
1: Ez sehogy nem fordítod.
4: Ez egy jó kérdés.
1: Ez sehogy nem fordítod.
2: Ezen gondolkodhatok. Tehát, hogyha délutánként iszom, akkor gondolkodhatok rajta, hogy fordítom ki.
1: Ördöglakat.
2: Köszönöm, Gyuri.
4: Szóval, kifordítottad.
2: Én arról készítek egy képet.
1: Na,
2: nagyon
1: Gyuri.
2: Köszönöm. Ki a következő?
1: Igen, ja, igen.
2: Köszönöm.
4: Nagyon szívesen. Hord egészség.
2: Ennek nagyon örülök, köszönöm. Is.
4: Akkor Anett, te legyél a következő.
5: Jó. Én akit választottam, az Gyuri.
1: Sorsoltak.
5: Vagy sorsoltak.
4: Nem mondd meg, nem mondd meg, hogy be te kérted, hogy bundázzunk, ezt ne áruld el.
1: Mindenki sorsolt, hogy választott.
5: Okay. Nem, nyilván nekem Gyuri azt írta, hogy
2: Gyuri?
5: Hogy Gyuri lesz, igen. És miután én már viszonylag sokszor...
1: Te fényűző helyeken voltál, szerintem remélem, hogy onnan hoztál valami Gyurinak.
5: Igen, Franciaországból hoztam a legelső állomásról. Én nem hagytam az utolsó pillanatra, mert a szállásunk egy olyan bolt mellett volt, ahol a kirakat fantasztikus volt. És én minden nap azon gondolkodtam, hogy innen fogok a Gyurinak ajándékot venni, mert ilyen tök különleges, vagy hát viszonylag különleges dolgok vannak ott. És miután tudom azt, hogy bármit vettem eddig a Gyurinak, az mind az asztalán van, és egy idő után kidobás.
1: Milyen bolt? Egy Roventa szaküzlet? Milyen
5: bolt? Nem mondom el, hogy milyen bolt. Volt abban nagyon sok.
4: Szemeltem napokig a Roventa szaküzlettel.
5: És egyben biztos voltam, hogy szeretnék neki olyan ajándékot hozni, amivel bekerülhetek a lakásába, és amivel valószínűleg örömet fogok neki szerezni.
2: Na.
4: Mi ez? Hát a formájából már valamire következtetek.
1: Én is.
4: Azt a mindenit. Hát ez egy bakelit. De helyes.
1: Ó, de jó.
4: AC/DC bakelit.
1: AC/DC bakelit. Highway to Hell nagy lemez.
5: Köszönöm szépen. Ó, igen, és ezt Franciaországból hoztam. De jó. De jó fej vagy.
4: Nagyon szépen köszönöm.
5: Nagyon
4: és
5: szépen.
4: Amúgy is most tervezek olyat, hogy szépen kirakosgatok így a falra bakeliteket.
5: Remélem, hogy nincs még meg. És
4: nincs meg, és ezt jó. Is fogom tenni a falra dísznek.
1: Nagyon jó. Köszönöm. Nagyon menő. Így van. Jó, hát Évi, te kit választott?
2: Hát amikor nekem Gyuri írt, hogy választhatok, nem, hát kieséses alapon te maradtál.
1: Igen.
2: Úgyhogy... azt kell tudni, hogy én rendszeresen járom egyébként a vándorpiacot, ami Olaszországban van, úgyhogy ezt a kis zacskóval együtt, ami már egyébként az is úgy csak kibontottam, hogy beletegyek mindent.
1: Lago Maggiore. Ez van ráírva, és citromok vannak, egy ilyen vászon zacskóz, vagy szatyor. Marti Reno Italia. Ez van ideírva. Ennyit tartok a kezemben, és most nézek bele?
2: Hát jó, jobb esetben jó lesz. Az a lényeg...
1: Ez egy kézi ventilátor.
2: Ami óriási divat ma.
1: Igen, mindenki ezzel jár.
2: Mindenki ezzel jár, és képzeljétek el, hogy én vettem egyet magamnak a piacon.
4: De milyen jó kontraszt volt, hogy kivette a Maggiore citromos táskából a kínai feliratos ventilátor.
1: De várjál! De még kaptam én is karkötőt, méghozzá igen. Ilyen alaszeme mindent lát karkötőt, igen. Egy chili kulcstartót.
2: És a leg?
1: És egy Volkswagen busz, ami a kedvencem.
2: És?
1: T1-es Volkswagen busz sör nyitót. Nem pénisz.
2: Nem. Az.
1: Nagyon köszönöm! Mindegyiknek örülök, de ezen komolyan mondom, hogy kincs Magyarországban.
2: Gondolkodtunk,
1: hogy vegyünk, és akkor a párom azt mondta, ez olyan ciki. És mindenki ezt használja.
4: Minden ázsiai tini lány ezzel jár, de hogy ciki?
1: Mindenki ezzel jár, már nem csak az ázsiai tini lányok. Nézd! Halljátok?
2: Nagyon.
1: Ez a széláram, amit csinál. Ez a...
4: Ez nem akármi.
1: És komolyan mondom, hogy úgy bennem volt, hogy vegyek, de most tényleg egy ilyennel az arcom előtt közlekedjek az utcán.
4: Kis Mickey Eger fülei is vannak.
1: Igen, nagyon helyes. Mickey Eger fülei vannak. Ez azt is fel, mindennek örülök. Nagyon köszönjük.
2: Én. Nagyon köszönöm. Én mindenkinek nagyon köszönöm.
4: Nagyon örülök, hogy ilyen jól sikerült.
1: Most jól sikerült az ideje, igen. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 10 óra lesz 4 perc múlva. Köszönöm, hogy beolvastátok az SMS-t, láttátok volna a kisfiam arcát, azt mondta, Gabi bácsi beolvasta, üdv Jani. Önök a kamionosok. Oroszlán bőrébe bújtatott ajándékot osztogató pihent agyú rádiósok, húzzátok a sárat a kutya nyakára, azt töröljetek, ivás közben rengeteg szeretettel a faldoktor, ivás közben, hát jó, egészségedre. Ati idézetes játék, győztesét mikor hirdetitek ki? Most! Na, a Gyuri az összeset berakta egy ilyen műzlistába.
2: Így van. Ati személyesen a lelkén viselt ezt a játékot végig, úgyhogy kiválogatta, és most húzok egyet, és odaadom neked.
1: Ad ide, amennyiben van bármi felolvasni való ebben, oké?
2: Reméljük. Mert SMS-sel együtt választotta ki.
1: Aha. Oké, sziasztok, Ati vagyok, hallgassátok a kedvenc Best of adásaimat, egy régi hallgatód üzent ezt. Próbáld felhívni, és kérdezzük, hogy mit szeretne ajándékba. Jó. Mik voltak az opciók, hogy Ati házhoz megy, vagy mi volt?
2: Van ilyen, hogy Ati házhoz megy, aztán itt a legnagyobb sikere a kétszemélyes gyertyafényes vacsora Atival opciónak volt.
1: De azt nekünk kellett volna finanszírozni, nem?
3: Ezért bukott meg.
1: Azt mondta, hogy nem, Ati vétózta meg.
3: Hát haza akar csörög. Menni.
1: Csörög?
4: Mindjárt. Most csörög. Aha.
5: Halló, szép jó reggel.
1: Jó reggel, szia, bocsi vagyok, te ki vagy?
5: Szia. Ja, öcsi.
1: Öcsi, rádiót lealkítottad? Minden oké?
5: Okay? Ki is kapcsoltam, igen.
1: Szuper. Öcsi, hát figyelj, te nyertél, csak nem tudjuk mit.
5: Köszönöm szépen. Hát majd kitaláljátok.
2: Neked főz az Ati valami meglepetés kaját.
5: Oké, nagyon jó. Tekila legyen, mert azt tudom, hogy megy ott.
1: Ja, a tekila, igen, a Széchenyi családban megy a tekila nagyon.
5: Igen.
1: A Dorian nagyon is mindjárt kezd.
5: Nagyon szuper volt, különben végighallgattam.
1: Igen, végighallgattad a Best of-ot. Nagyon köszönjük a hűségedet külön. Na, mi legyen? Csináljunk neked egy szép kis bocsi csomagot, vagy törjük a fejünket valami máson?
5: Teljesen jó. És 40 éve, 39, bocsánat, 39 éve hűséges vagyok.
1: De jó fej vagy. Imádunk. Öcsi.
5: Igen, én adtam oda Évinek, amikor fönn voltam az ajándékot.
1: Mármint melyiket, nem most néha kapunk.
5: A 40 éves évfordulóra.
2: De Évinél voltál fenn ajándékot adni?
3: Becsi,
5: hát a július elsején, ugye akkor vagy, hogy 40 éve rádiózol.
1: Akkor tudom már. Köszönjük igen. Szépen azt is. Na jó, de most a lényeg, hogy te kapsz ajándékot, és akkor visszahívom majd a címedért, és akkor intézzük, jó?
5: Jó, rendben, köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönjük, gratulálunk. Szia.
5: Sziasztok.
1: Szia. Szép napot.
2: Köszi. De jó fejöcsi, hogy a bocsizacsit választotta, nem hozott minket nehéz helyzetbe.
3: Igen, nagyon rendes.
2: Igen.
1: De később találtuk, azt mondtuk, hogy ajándékot adunk, nem?
2: Igen. És ezért az exkluzivitás okán szerettük volna az Atit belökni egy ilyen estébe, de nem nagyon lelkesedett.
1: Nem nagyon vegyül.
2: Nem, de jól főz.
1: Egyiket jól főz, így van.
2: És hallottad, öcsi átadta Évinek is már a 40 éves ajándékát, tehát, hogy...
1: Július 1-én azt mondta, hány órakor volt? 20 óra 45? Mikor jött?
2: Ezt nézd, Évi, itt a 40 éves ajándék.
1: Így. Na jól van. Hát akkor mindenkinek köszönjük újra élőben. Dobos Evelin is írt napközben, hogy ez már élő?
2: Na,
1: most már jó. Igen, mert végre itt volt az ideje.
2: Nagyon jó fej.
1: De hogyha bizonytalan volt, hogy élő-e, akkor miért volt jobb neki most? Hogy azt írtam neki, igen.
2: Simán ráírhattad vele múlt héten is neki.
1: De most írt. Valami milyen gyanús volt neki. Na jó, van, oké. Szép napot mindenkinek. Vágó Piros jön?
2: Igen, érkezik.
1: Nem tudjuk, hogy mi történt azóta itt.
2: Igen, érkezik Vágó Piros, ahogy szokott. Én úgy tudom. Így van.
1: Oké, ja. De jó, mert senkit nem látunk itt, tehát teljesen megint ilyen
2: jönnek,
1: szellemváros. Jön. Jó, ő jön, és találkozunk holnap reggel 6:08.
2: Viszlát!
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő, de csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
6: Műsorajánló.
0: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
7: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
8: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
9: summer. A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
10: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
12: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
13: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
14: Nem úgy indul a nyaralása, hogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
15: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
16: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
15: Ugrunk egy bombát!
16: Szállás.hu. Úgyis te!
17: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
18: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
12: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
20: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
22: Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Több ezer éves hajóroncsaira bukkantak Szicíliánál. Egyelőre velünk marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Péntekig még bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai. Mondta a rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
3: 4 témában készítettük el ezeket a seginanyagokat, amiből kiemelnék 2. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
22: Ellepik a turisták Spanyolországot, 500 000 plusz látogató érkezhet a napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás közel 350 millió eurós bevételt hozhat. Egy több mint 2000 éves hajó roncsaira bukkantak Szicília partjainál. A római hajó 45 méter mélyen feküdt a tenger fenekén. A fedélzetén több száz jó állapotban fennmaradt amfórát találtak, amelyeket valószínűleg bor szállítására használtak. A szakemberek szerint ez az elmúlt évek egyik legfontosabb víz alatti régészeti felfedezése. Visszatér a kánikula, legalábbis a hét első felében nagyon meleg lesz. A csúcshőmérséklet ma 35, holnap akár a 38 fokot is elérheti. Az előrejelzések szerint azonban ez a felmelegedés már nem lesz olyan szélsőséges, mint amilyet a hónap elején tapasztalhattunk. Kedd este aztán egy gyenge hidegfronthoz enyhülést, érdemi csapadékra azonban továbbra sincs esély. Állítólag komolyabb enyhülésre és csapadékra augusztus 20-a körül lehet számítani.
0: És most a hírek után.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, némi izgalommal a hangomban, ugyanis elindulunk, a konvoj megint útra kell, hogy körbeölelje Magyarországot, tartsanak velünk egész héten, a mai úti célunk majd Debrecen, most pedig még Fóton vagyunk. Jó szórakozást!
0: Indul a Retro konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ahogy már említettem az elején, elindult a konvoj, vagyis hát a Fótig jutottunk, tehát ennyit az elindulásról. Fóton vagyunk a JP Autó Mercedes szalonjában, mert hogy az autóink ugye Mercedesek lesznek, majd a kicsi is, a nagy is, hát a kicsi se kicsi, de piros, ezt már elárulhatom. És aztán irány a mai napon Debrecen, ahol majd a délután folyamán, azt gondolom, hogy ilyen kora délután érkezünk majd oda, a Praktiker áruházban várjuk azokat, akik nagyon szeretnének különböző gépeket nyerni, illetve egyáltalán megtalálni az áruház területén belül az elrejtett retro rádió feliratú doboz. Na, szóval ez lesz majd a játék, ne szaladjunk előre, mert mi még egyelőre itt vagyunk Fóton. Hát a csapat is szétszaladt, úgyhogy most még majd össze kell őket vadásznom, de aztán előbb-utóbb elindulunk majd Debrecenbe, addig pedig tartsanak velünk!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, még mindig Foton vagyunk a JP Autónál, ahol most a marketing vezető Lukács Krisztina áll velem szemben. Hogy őszinte legyek, annyi mindenről tudnálak kérdezni, mert ha csak itt körülnézek, az előbb elvarázsolódtam egy csomó fiókban, a különböző burkolatok, színek, ezeket lehet kiválasztani, meg hát ha körbenézek ebben a szalomban, minőségi burkolatok, ez egész egy óriási tér, tehát méltó nyilván a Mercedeshez, de közben valahonnan ez a családi vállalkozás, mert hogy ez az, 30 éve elindult, és én pont ezekre a kezdetekre vagyok kíváncsi.
1: Igen, 30 évvel ezelőtt egy családi vállalkozásként indult a Mercedes-Benz márkának az értékesítése és szervizelése Jászberényben, ahol az anyacégünk is, a Jász Plastik Kft. A mai napig üzemel.
0: Azt mesélted nekem előjáróban, hogy összesen 7 alkalmazott volt, és itt tényleg szinte egy garázsban kezdődött.
1: Igen, hát hogyha a mai szalonunkat megnézed, akkor el se tudnád képzelni, hogy honnan indultunk. Tényleg egy nagyon kis picike, nagyon kis kezdetleges hely volt ez, ahova tényleg csak néhány autó fért be éppen, hogy meg az a néhány kollega, az a 7 kollega, akivel ugye indult, és lehet, hogy akkor még senki nem gondolta volna, hogy ez lesz belőle. És aztán az idők folyamán mindig vagy egy új márka csatlakozott a céghez, vagy egy új telephely, és szépen fölépítve eljutottunk oda, hogy ma már 6 városban 5 márkával foglalkozik a cég.
0: Hány alkalmazott van, hogyha azt említettük, hogy akkor volt 7, most mennyi van?
1: Hát az többszöröse lett, tehát több mint 300-an vagyunk most már a cégnél.
0: És azt is említetted, hogy most már ugye a családban a második generáció is bedolgozta magát gyakorlatilag, és most már 2 generáció is dolgozik a családból a JP Autóban.
1: Így van, mind a 2 generáció aktívan részt vesz a cég életében, és ahogy említettem is neked, hogy ez egy családi vállalkozás, és bármilyen nagyra nőttünk az évek folyamán, ez a családias hangulat továbbra is megmaradt, mind a tulajdonosok ezt a mentalitást viszik tovább, és ugye ez így szépen jön le a cég működésébe is, tehát nem múlt is ottunk el, hanem ez a családi jelleg, ez a családias hangulat ugyanúgy megmaradt.
0: Szerinted mi lehet a titka annak? Mert azért 30 év nagyon sok idő, nagyon sok minden változott, mi is nagyon változunk, a világ is, úristen, főleg, hogyha az elmúlt 10 évet nézem, szóval, hogy nem is lehet egy csomó esetben nyomon követni, de hogy mi lehet a titka annak, hogy ez a cég mindig tudott egyel előrébb lépni?
1: Azt gondolom, hogy elsősorban a tulajdonosoknak köszönhetjük azzal a mentalitással, amivel ők hozzáállnak a munkához, és hogy mindig azt nézték, hogy hogyan lehet tovább lépni, tovább fejleszteni.
0: Hát mi is majd lépünk tovább, vagy haladunk előre, attól függ, honnan nézzük, és meg is fogjuk tapasztalni, ha jól tudom, a családi vállalkozás többi márkáját is, nem csak a Mercedes-t.
1: Így van, a héten több szalonunkba el fogtok látogatni, fogtok ki a szalonba érkezni, fogtok egy új BYD szalonunkba érkezni, ugye ez egy új márka, vagy a legújabb márka a cégünk életében, úgyhogy egy elég színes hetet próbálunk így összerakni veletek.
0: Nagyon köszönjük, akkor a sokszínűség jegyében mi megyünk is tovább, elindulunk szép lassan Debrecenbe. A hallgatóinknak pedig azt mondom, hogy tartsanak velünk továbbra is.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Beültünk a mi kis berendezett stúdiónkba, úgyhogy tényleg mondhatom, hogy a konvoj végre elindult. Útra kelt. Szerintem már elhagytuk a fóttáblát, bár annyira ezt most nem figyeltem. Dénes Tomi is itt van velem.
1: Jó reggel, szia Piros!
0: Jó reggel, neked ez még reggel?
1: Ez nekem reggel.
0: Mikor keltél?
1: Hát egyébként korábban csak azért tudod, az első kávé az mindent megtett.
0: És az még csak most jött.
1: És az csak most,
0: most
1: volt,
0: hatott,
1: igen.
0: Most ütött be.
1: Persze, jó. Tudod, az kell.
0: Elindultunk Debrecen felé. Ugye azt mondtuk, hogy kora délután a praktikerben várjuk majd ott a hallgatókat. Addig viszont egyrészt érkeznek a zenék, meg természetesen a mai napon is lesz majd kérdésünk a hallgatókhoz. A segítségüket szeretnénk majd kérni, de erről majd akkor egy kicsit később beszélünk. Most pedig Kim Wilde itt a Retro Rádióban.

0: szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem akartam lemondani az intimitásról a menopauza utáni makacs hüvelyszárasság miatt. Ezért az új Cicatridina Plus hüvelykúpot használom. Nekem segített a Cicatridina Plus a gyors és intenzív hüvei hidratálásban. Kétszer több hialuronsavat tartalmaz, ami jobban és hosszabban tapad a hüvelyhámon.
3: Cicatridina és Cicatridina Plus hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
6: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
7: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol fish and chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
8: És a sült krumplié.
9: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Változókori hőhullámok. Alvás problémák, feszültség, szorongás. Ismerős? Nem vagy egyedül. A Remifemin a kezdetektől támogat a menopauzához vezető úton.
11: A Remifemin 25 éve a magyar nők biztos társa. Változókor könnyedén. Remifemin plusz fémtabletta. Patikában kapható növényi gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
13: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte. Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
14: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
15: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
14: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
15: Szállás.hu.
14: Úgy is tett.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
18: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
17: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Sedacur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
9: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
19: Visszakapcsolnak még egy paksi turbinát. Két medvetámadás is volt hétvégén Szlovákiában. Egész héten meleg, napos idő várható majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindulhat, ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Nagyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett, így elkezdődött a paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben most csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ma délután egykor látnak munkához. Két új fideszes honatja is esküdt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Egy nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turóczentmártoni járásban szombat este egy kerékpárosra rontott rá egy vadállat egy erdei magánúton. A férfi a belépni tilos tábla ellenére hajtott be oda. A sérültnek sikerült elmenekülnie. Megműtötték, állapota stabil. Másnap este a Nagy Turányi autópálya kijáratnál találtak egy sérült férfit. Őt súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Egy nőstény medve tépte meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullás a Perszeidák meteorrajnak köszönhető. Az idei csúcs 12-én, azaz szerda éjjel lesz, mondta rádiónknak Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
8: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
19: Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
1: És most a hírek után.
20: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. A konvoj úton van a robogó stúdiónkban. Még memorizálnom kell, hogy fehér autóban ülünk, mert hallgatóink ezt is kérdezték. Természetesen egészen este 6-ig Dénes Tamással itt leszünk hallgatóinkkal. Körbeöleljük az országot.
1: Indul a Retro konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Konvoj, Útra kell, Dénes Tamással, Vágó Pirossal, Debrecen az útirány, és ugye annyit mondtunk már eddig, hogy a praktikerbe érkezünk. Jogos kérdés, sziasztok, Debrecenben melyik praktikerben, a Kishegyesi útiba vagy a Füredi útiba érkezünk?
1: Na és mi a megoldás?
0: A Kishegyesi útiba érkezünk majd.
1: Na.
0: És továbbra is tudjuk tartani azt, hogy olyan kettő körül oda érkezünk majd, és nagyon szuper nyereményekért. Én nekem nem sokat mondanak a szegélyvágó, flex, meg sarokcsiszoló típusú gépek, de Tomi, te talán lehet, hogy többet tudsz, szóval ilyeneket lehet majd nyerni 100 000 forint értékben
1: az
0: a praktiker áruházban.
1: Az nagyon menő. Nagyon menő, ezért már érdemes azt hiszem elindulni, érdemes velünk játszani, és érdemes figyelni minden egyes fontos információt, amit mi Pirossal elhintünk a hallgatóknak.
0: Annyira cukik a hallgatók, mert már írják, hogy szép meleg napra ébredtünk, stb.
1: Nem, tévednek. Forró napra. Baromi forró, nem akarom jobban részletezni, nagyon forró.
0: És ugye a különböző kütyük miatt, mert mégiscsak egy mozgó stúdióban vagyunk, nem tudjuk elhúzni a napfénytetőt, úgyhogy Tominak nagyon szépen le fog barnulni a jobb oldala, mire Debrecenbe érünk.
1: Ezt gondolod?
0: Gondolom, nem, én biztos vagyok benne. Jó, biztos UV-szűrés, de akkor is.
1: Ja.
0: Azt írja nekünk Robi, hello országjárók, milyen verdával utaztok, kaptok enni, inni eleget, jó utat kívánok, Debrecen messze van.
1: Hát a kávén túl vagyunk, a többit majd meglátjuk.
0: Igen, úgyhogy köszönjük szépen az értünk való aggodalmat, ha más nem, akkor Debrecenben töltekezünk majd. Addig is megoldjuk kocsin belül, én például hoztam behűtött görögdinnyét felkockázva. Mondanám, hogy gyönyörködünk a tájban, de hát sejthető, hogy most azért eléggé egy színű képet mutat minden így a nagyaszályos időszakban. A kókatfejű napraforgó táblát éppen elhagytuk.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirosvel és Dénes Tamás

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Egyelőre a konvoj még az autópályán az M3-ason robog, volt már valami nagyon rövid felújítás, de hogy alapvetően akadálytalanul haladunk Debrecen felé, ahova majd ugye a Kishegyesi úti praktikerben várjuk a hallgatóinkat, de én már nagyon várom, hogy odaérjünk meg, szerintem te is, Tomi, mert szeretnél hűsíteni, frissíteni magadon mindenképpen.
1: Hát, nem ártana.
0: És azon gondolkoztam, megnéztem az időjárást, hogy egy fokkal jobb helyzet van elméletileg, mint Budapesten, tehát ilyen 30 fok körülé lesz a hőmérséklet, vagy ott most annyi volt, de hogy hol tudnak a helyiek hűsölni, hogy mondjuk a Nagyerdőben jobb idő van, vagy van egy kedvenc fagyizó, ahol azt mondják, hogy hú, nagyon finom a, nem tudom, akár a szorvé, vagy a fagylalt, vagy a bármi, szóval kíváncsiak vagyunk ezekre a történetekre, hogy ki milyen módon hűsöl Debrecenben, vagy a környékén. Van-e ott egy tó, aminek a partján mondjuk van egy árnyas liget, ahol a padon mondjuk összetudjuk magunkat szedni?
1: Én azt gondolom, hogy SMS-ben jöhetnek a tippek. 0620-22-22-122. Megengedsz egy bókot?
0: Persze.
1: Remélem nem lesz félreérthető.
0: Hát nálad sose lehet tudni.
1: Nagyon jó volt a dinnyéd.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro

0: Ez
1: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Mit csinálnak a rádiósok, miközben utaznak az autópályán, itt ülnek a hátsó ülésen egy szuperül berendezett robogó stúdióban? Dinnyét esznek. És én csak fölkockáztam ezt a dinnyét, nem magoztam. Kigondoltam, hogy mindenki kedvére majd elszórakozik a magokkal. Te hogy szórakozol el a magokkal? Tehát nem köpted ki, mert azt nem láttam. Nem, nem kiköpött.
2: Figyelj, én lenyelem ezt a magot, és akkor maradjunk ennél a szónál, jó? De egyébként én azt olvastam, hogy jót teszem.
1: Abszolút, és Roli rá is erősített a szerkesztőnk, mert említette is, hogy pont nemrég olvasott egy cikket arról, hogy mennyire hasznos a dinnyemag. Mondjuk az is biztos, hogy ahhoz vagy meg kell rágni, vagy kipiszkálni, megszárítani, lepirítani, és úgy megenni.
2: De semmi, mikor van erre nekem itt időm? Talán egy kocsi hátsó ülésen.
1: Itt nyilván nem, de mondjuk amikor este tévézés közben ennéd a dinnyét, akkor szépen közbe kikapirkálod, mert képzeld el, hogy tele van magnéziummal például.
2: Mert fékezünk, azért megfogom a dinnyés dobozt, jó?
1: Fogd a dinnyés dobozt, légy szíves.
2: Magam.
1: Szóval, mondom tovább a jó dolgokat. Cink is van benne, ez erősíti a hajakat, a körmöket, vas, ez ugye az nagyon mindig sokaknak így kevés van belőle. Aminósavak, omega zsírsavak, antioxidáns, szóval egy csomó hasznos dolog van a görög dinnye magban. Egyébként ugye azt kérdeztük hallgatóinktól, hogy milyen hűsülési lehetőséget javasolnak Debrecenben. Ezeket az ötleteket továbbra is várjuk Debrecenben és környékén, ugyanis a mai második állomásunk Debrecen lesz a kishegyesi Praktiker, de a játék után lehet, hogy hűsölnénk valahol. Most pedig akkor folytassuk John Travoltával és Olivia Newton-Johnnal. Ide illik ez a dal, Summer Nights a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió, szeljük a kilométereket, vagy faljuk. Igen, én már falni. Ja, lehet, hogy ilyes vagyok. Oké, szóval a retro konvoj úton van, Debrecenbe tartunk, és Kamikáz és Tom szeretett volna nekünk villogni, ő pedig pont Pest felé halad, de már elhagytuk azt a pontot, ahol még villoghattunk volna egymásnak.
1: Hát egyébként igen, átkeltünk már a folyókon, és talán annyit hozzátehetek, hogy nagy ütemben haladunk Debrecen felé, szerintem nem is oly sokára megérkezünk majd, és talán azt is hozzátehetem, hogy milyen autóval mászkáljunk.
0: Persze, tedd hozzá.
1: Oké, egy gyönyörű fehér Mercedes Vennel jövünk, és hatan ülünk benne. A Villox mi integetünk majd az elsötétített ablakok mögül, jó?
0: Így igen, pontosan. Úton vagyunk, kértünk hűsítőpontokat Debrecenben vagy a környékén, már gyűlnek az üzenetek, nem sokára jelentkezünk.
2: Műsorajánló.
3: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This
5: is summer. A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD-EP autó biztosítja.
3: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
5: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
8: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
8: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
11: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
12: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
13: Igen.
12: És ez?
13: Igen,
14: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
15: Naponta ezernyi hír talál meg bennünket, de van, amikor több értelmezésre van szükségünk. Megújul a magyar nemzet, értékalapú belpolitikai tájékoztatással és tapasztalt szerzők véleményeivel. Megszokott értékek tartalmasabb formában. Fizessen elő a Magyar Nemzet heti lapra megújuló előfizetéssel most havi 2690 forintos áron. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek a lapcentrum.hu-n.
16: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
17: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
16: Neked Sedacur Forte kell.
17: Sedacur Forte?
16: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
19: Kapcsolj turbófokozatra! A Metro havi bajnokajánlatában a Vileda Turbo felmosó szett most csak bruttó 11.990 forintért kapható augusztus 31-ig. Vágy ki online gurmékártyádat és vásárolj nálunk akár magánszemélyként is. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagykereskedelem.
13: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
20: Töltse le a Family Frost applikációt és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15.000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20.000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
21: És a sült krumplié.
22: Augusztusi romantika a naplementében. Akció minden mennyiségben. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
23: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
24: A patikából jövök, az új Cicatridina plusz hüvelykúpot vettem hüvelyszárasságra. Ti ismeritek?
25: Igen, és a dupla hialuronsav tartalom miatt valóban gyorsan és intenzíven hidratál. Meg vagyok elégedve a hatásával.
26: A Cicatridina plusz nekem is jelentősen enyhítette a kellemetlen, feszülő, égő érzést ott lent.
25: Cicatridina és Cicatridina plusz hüvelykúpok. Patikában kapható gyógyászati segédeszközök hüvelyszárasság kezelésére.
27: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
28: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
29: A reklám után.
30: Hírek a Retro Rádióban.
31: Újraindítják a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Gond van a játszóterek harmadával. Esőre nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindul. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben egyelőre csak egyetlen turbina üzemel. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg. A terek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Rekordkorán végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
32: Június 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi általában is, azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
31: Erdőtűz tombol Andalúziában. 8000 hektáron pusztítanak a lángok, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók 2 aktív tűzfronttal küzdenek. Tegnap mintegy 500 szakember vett részt a munkában. A levegőből 26 járművel oltották a tüzet. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak. Ezek mintegy 200 000 hektárnyi területet érintettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatók. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: És most a hírek után.
1: Sok szeretettel köszöntjük a Retro Rádió hallgatóit a konvoj úton, Dénes Tamással, Vágó Pirossal a fedélzeten, és előbb-utóbb megérkezünk majd Debrecenbe, a Kishegyesi úton lévő Praktikerbe. Délután 2 körül ott várjuk már majd a hallgatóinkat.
0: Indul a Retro konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió, megfájdult a hasam a nevetéstől. Kancler Csabi megkérdezte Tomitól, akinek a feje búbján van egy napszemüveg, a szemén van egy másik szemüveg, hogy kérem még egy szemüveget.
1: De simán belefér egyébként, hogyha gondoljátok. Tehát én mindent bevállalok a közönség szórakoztatásának érdekében. Itt vagyunk hatan ugye egy kocsiban, és azért jó hosszú az út, úgyhogy...
0: Elszórakoztatjuk. De közben Bagoly mondja Verébnek, mert hogy én is itt variálok. Napszemüveg, olvasószemüveg, hogy lássam, hogy mit írnak a hallgatóink, mert ugye kérdeztünk tőlük hűsítő pontokat Debrecenben.
1: Na, mesélj.
0: Volt, aki már ajánlott fagyizót, azt írja, hogy fantasztikus ízek, nagy gombócok, korrektár. Többen javasolták a nagy fürdőt ott Debrecenben. Hát az a rossz hírünk van, hogy dolgozunk, tehát tudom, hogy ez így furán hangzik, hogy dumálnak ezek az emberek, ez nem is munka, de hogy te hoztál fürdőgatyát?
1: Nem én. Hát nem dolgozni én. Jöttünk, nem?
0: Na, hát igen, erről van szó, de a nagy erdőt egyébként többen javasolják.
1: De viszont hoztál dinnyét.
0: Azt sokat hoztam, igen. Dinnyét, igen, fürdőruhát én sem. Viszont robogunk tovább, tehát irány Debrecen a mai konvojban.
2: Check it out, check it out.

0: a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nagyon jó dolgom van. Egyrészt itt ülök egy robogó stúdióban, és egy kicsit változatosabb, sőt, sokkal változatosabb, mint a stúdióban lenni. Megy a retro konvoj, haladunk Debrecen felé. Dénes Tamás is mellettem, aki, ahogy Roli megjegyezte, lassan Kinder Tomi lesz. Hogy az egyik felett fehér, a másik felett barna, mert elmondtam, hogy ugye a naptetőn, vagy mi ez? Napfénytető.
1: Na, én azt hiszem, ezt most itt átveszem.
0: Köszi.
1: Piros tevedgél. Isten ilyen tud szórakoztatni bennünket a mosolygásával. Mi pedig magabiztosan haladunk továbbra is Debrecen felé. Halad továbbra is a Retro Konvoj. Tartsanak velünk.
2: Műsorajánló. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Demiz szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.

0: Metrorádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retrorádió.
2: Műsorajánlót hallottak.

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Kisimítottam a hangomat, kisimítottam most már úgy mindent, tehát képes vagyok három mondatot egybefüggően nevetés nélkül elmondani. Azt is tudom már, hogy napfénytetőnek hívják, amin árad be a meleg. Szóval, hogy azért meleg van, mennyi, hány fokot mutat a hőmérő, nézek előre?
1: 33,5,
0: hallom előről az infót, tehát ennyi van most kint. Közelítünk Debrecen felé, és valószínűleg a városban akkor még melegebb lesz majd.
2: Azt csak úgy csöndben mondom, hogy ma akár 35-36 fokos meleg is lehet, és kapaszkodj piros. Most olvastam itt, amíg itt nevetgéltél, hogy Norvégiában, tehát szintén Európában, igaz a sarkörön túl Svalbardon, megjelent az első hó, meg volt az idei szezon első havazása, igen, augusztus 9-én hajnalban az első hópelyhek megérkeztek.
0: Szegények, volt egy nap nyaruk? Hát az körülbelül. Június 28-ára esett, és azóta várják a telet?
2: Észak-Norvégiában megvolt a nyár. Most már túl vannak rajta.
0: Én szeretem, inkább legyen 33,5. Tehát bevállalom, az azért nekem sok lenne, úgyhogy irány Debrecen. Nem sokára majd találkozunk a Praktikerben a drága hallgatóinkkal, és játszunk 100 000 forintos nyereményt.

0: Műsorajánló.
1: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi fényeremény.
4: This is summer.
5: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket.

0: Retro Konvoj. Tartson ön is a Retro Rádióval, gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
2: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camember sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
5: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta, cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős főkedni pizza akciókat a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe!
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrok egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgy is tett.
9: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
10: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
9: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
10: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
12: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
13: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
14: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
15: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
16: Igen.
15: És ez?
16: Igen.
17: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, 2 darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A 2 gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
20: Estétől még egy turbina termelhet Pakson. Adjunk inni a madaraknak. Az előrejelzések szerint a száraz meleg idő kitart. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Elindul majd az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben jelenleg csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést. Most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ezekben a percekben látnak munkához. Ma két új fideszes honatja is esküdtehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
16: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
20: Történelmi mélypont közelében van több folyó vízállás a Horvátországban. Rendkívül alacsony például a Duna és a Dráva szintje. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek felszínre. Ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 centi, a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. A szakemberek szerint ugyanis egyelőre nem várható jelentős csapadék utánpótlás. Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: És most a hírek után.
21: Nagyon sok szeretettel köszöntöm egy óra után is a Retro Rádió hallgatóit. A konvojunk szép lassan becsorog majd Debrecenbe, itt hamarosan az egyik Barkács áruházban találkozunk a hallgatóinkkal, játszunk is velük, és természetesen addig is szólnak a slágerek.
0: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ugye ígértük a hallgatóinknak, hogy elmeséljük majd nekik azt is, hogy hogyan tudják megnyerni a 100 000 forint értékű barkácsgépek valamelyikét. A lényeg, hogy Retro Rádió feliratú hatalmas dobozt fogjunk elrejteni a praktikerem belül, de ugye eleve majd valahogy ki kell választanunk, hogy kik játszhatnak, mert ugye két hallgató fog elindulni, és az idővel és egymással versengve keresik a Retro Rádiós dobozt. És ehhez Retro Rádiós kérdéseket fogunk feltenni a hallgatóinknak.
1: Akkor tessék figyelni, mert innentől kezdve minden fontos lehet majd.
0: Így tehát játszunk, hamarosan a Retro Konvoj megérkezik majd Debrecenben, a Kishegyesi úti Barkácsáruházba.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Tomi, beszéljünk szerintem itt a Retro Konvojon arról, hogy milyen nyereményeink vannak.
1: Szerintem ezt már sokan várják izgatottan.
0: Valószínűleg, ugye minimum 100 000 forint értékű nyereményeink vannak minden nap a Praktiker jóvoltából, úgyhogy van sarokcsiszoló, ütvefúró, annyira viccesen hangzik ez az én számból, morzsaporszívó, sövényvágó vagy szegélyvágó. Ilyenek.
1: Na tessék, szerintem minden, ami fontos lehet a kertben, vagy akár a ház körül, na?
0: Te melyiket választanád?
1: Hát tudod, belvárosi gyerek vagyok, kert ilyen, akkor marad a morzsaporszívó kizárásos alapon. Jól áll nekem?
0: Teljesen. Az abszolút. Jó, igen, szuper.
1: Jó.
0: Hallgatóinknak persze várjuk őket. Hamarosan találkozunk ott a helyszínen.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Kihámoztuk magunkat az autóból. Nem azt mondom, hogy hámozni kell, de lényeg, hogy megnyújtóztattuk most már a testünket, hiszen megérkeztünk Debrecenbe. Kellemes lágy szellő fúj. A konvoj tehát az első állomásához, pontosabban fót után az első állomásához megérkezett.
1: Igen, de hát miután korog a gyomrom, drága piró.
0: Csak miattad megállunk, csak miattam, de csak muszáj. Miattad.
1: Férfi
0: én
1: vagyok.
0: Nem vagyok ér.
1: Engem egy picit etetni kell most, jó?
0: Engem is. Szóval gyorsan bekapunk valamit, és aztán irány a Praktiker áruház.
1: Legyen így.

0: Schumper koncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: A szokottnál kevesebb gabona termett tájfuntomból Kínában. Nálunk egyelőre nem sok csapadék várható, marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rekordhamar végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest viszont 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Június 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
2: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt vizsgáltak meg. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Harci gépeket kellett bevetni Donald Trump golf központja fölött. Az amerikai elnök itt töltötte a hétvégét, így a New Jersey államban lévő létesítménynél ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be. Két repülő mégis odatévedt tegnap. Ezeket az amerikai légierő vadászgépei kísérték ki a lezárt légtérből. Azt nem közölték, hogy milyen járművekről van szó. Fennakadásokat okoz a Delfin tájfun Kína több térségében. A heves esőzések és viharok eddig az ország keleti és középső részét érintették. Sanghajban például a víz utcákat öntött el, a város két repülőterén pedig csaknem 1000 járatot töröltek. A tájfun maradványai most észak felé tartanak. Pekingbe, Tianjinbe vagy Hopeibe is jelentős esőzéseket vihetnek. A hatóságok árvízveszélyre, földcsuszamlásokra figyelmeztettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most a hírek után.
4: Debrecenből jelentkezik a Retro Rádió, méghozzá Vágó Pirossal és Dénes Tamással, és hamarosan a Praktiker áruházban elkezdődik a játék, rengeteg nyereménnyel figyeljenek, de természetesen zeneileg sem hagyjuk Önöket cserben, tartsanak a Retro Rádióval.
1: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

0: Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, amely ezúttal a Retro Konvojjal úton van, Debrecenben vagyunk egyébként. Hamarosan indulunk a Praktiker áruház felé, ahol játszani fogunk. Egyelőre azonban itt kis csapatunk egy kis rövid
1: kerebédre. Jól lakottan simogatja a hajsát.
0: Hát körülbelül. Tényleg, nem mit ettél, Piros?
1: Levest, az elmaradhatatlan egy tésztaételt, hogy azért ne legyen nehéz.
0: Én is tésztáztam. Látszik, hogy az utolsó vagy, ha
1: látszik,
0: úgy tetszik,
1: akkor...
0: Igen, ez most jó esett. A kávét még megisszuk, jó?
1: Jó, oké, abszolút, igen.
0: És akkor
1: igen.
0: Utána irány a Praktiker áruház, ahol így. Egyébként játékkal várjuk az odaérkezőket, úgyhogy tessenek figyelni, mindent tisztázni fogunk, minden részlet hamarosan, itt a Retro Rádióban.

Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Convoy. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a

0: sláger, egy retro rádió, Debrecenben vagyunk, és az az igazság, hogy picit szöget ütött a fejemben egy imént látott jelenet. Elhaladtunk ugye ott étkezés után egy parkoló mellett, és pirosék hívták fel a figyelmemet arra, hogy valahol nyüszít egy kutya, ugat egy kutya.
1: Nagyon hangosan kis pofán próbálta felhívni magára a figyelmet. Árnyékban parkolt ugyan az autó egy ilyen pick-up, és ponyvával volt letakarva benne a kennel,
0: benne volt a kutyus.
1: Igen, és hát nagyon panaszosan kiabált. Nem tudom, hogy ő egyébként is az a panaszosan kiabálós típus, de azért 35-36 fok van, nem, ne hagyjunk kutyát, macskát,
0: se
1: nagymamát, gyereket.
0: Se kutyát, nagymam, így van.
1: Igen, úgyhogy figyeljünk oda ilyen módon is. Nem tudom, hogy volt-e egyébként a kutyusnak a kenelbe vízbe téve legalább, ha már. Meg bízom benne, hogy a gazdája, mint egy percen belül jött ki, tehát csak egy percre
0: hát
1: szaladt
0: be
1: valahova.
0: Hát de nagyon panaszosan ugatott, nagyon. Jó, hát ez történt. Jó. Ennél vidámabb dolgokra viszont hamarosan, hiszen most akkor ünnepélyesen megközelítjük a praktikert, és jöhet a játék itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Retro Rádió stábja megérkezett a Praktiker áruházba Debrecenbe, a Kishegyesi útra, és nem csak, hogy megérkeztünk, de azonnal találkoztunk az első játékosunkkal, legalábbis reméljük, hogy az lesz. Pirossal itt már szó szerint körbeültük, mert hogy itt hirtelen lezökkentünk egy ilyen kemping hintaágyra.
1: Már árnyékban és már némi klímában.
0: Árnyékban.
1: És Suhajda Levi egyébként diákrádiós, már nagyon sokszor úgy volt, hogy majdnem sikerül vele találkozni, majdnem. Díjat is nyert, tehát nemrég nyertél valamit, igaz?
2: Igen. Hello, hello, sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Retro Rádió hallgatóit. Itt vagyunk a Praktikerben Pirossal, illetve Tomival. Igen, nemrégiben még nyertem is a Duén helyezést az év zenei diák rádiósa kategóriában. Országos első helyezést nyertem, én ennek nagyon örülök.
1: Na, mi látom, is, mindenki, és gratulálunk!
0: Mindenki derül. Össze is foglalta nagyjából 20 másodpercben, amit tudni kell. Viszont most mi fogunk téged megtámadni, mert ugye azt mondtuk, hogy azok, akik játszani szeretnének, azokat azért mi is egy kicsit, ha úgy tetszik, akkor igen, akkor legalább egy kérdés erejéig kifaggatjuk. A te játék kérdése pedig a következő lesz.
1: Az, aki este 6 órától, tehát Dénes Tomi műsora után a Kívánság műsort vezeti, őt hogy hívják?
2: Ő Nyerges Izabellának hívják, és a Kívánság műsor este 6-tól egészen 8 óráig hallható a 06-22-22-122-es telefonszámon.
0: Jó, nem akarsz egyébként a rádió hangja lenni ilyen hirtelen gyorsan, mert mindent elmondtál nekünk, szép volt, Levi. Jó, figyelj, egy biztos, te már itt játszani fogsz, úgyhogy készülődjél, arra kérünk, hogy ne menj el, ne menekülj el, ne menj el, most se kávét inni, se teát, jó? Úgyhogy figyelj, nem sokára játszani fogunk itt a Praktikerben, úgyhogy megkeressük a, ha úgy tetszik, a nemes ellenfelet, pillanatokon belül azért itt van jelentkező, úgyhogy készülődjél, hamarosan játszunk itt a Retrórán.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Debrecenben van most a Retro Rádió, hiszen elindult ugye a Retro Konvoj. A Retro Konvoj pedig nem csak Debrecenben, hanem debreceni Praktiker áruházba érkezett, ahol ugye egy játékost már megtaláltunk, Levit. Az ő ellenfele pedig könnyen lehet, hogy Ferenc lesz, aki nem egyedül érkezett. Szia!
1: Sziasztok! Üdvözlök titeket!
0: Hogy hívják a kis hölgyet, aki szőke és zöld szofok vannak, vagy hogy mondtad, piros fonatok?
2: Fonat, igen.
0: Fonatai vannak. Megmutatkozol nekünk?
3: Léna.
0: Hello, Léna! De szép neved van. És az öcsi, aki a napszemüveget fogja, őt hogy hívják?
3: Nandi.
0: Hello, Nandi. Nandi az szerintem egy éves. Beszél már egyébként? Kérdezem anyukától. 2 éves. Jó, hát egyelőre a napszemüveggel barátkozik. Ez az, ami biztos. Viszont, figyelj!
2: Állatkertbe indultak, és itt kötöttek ki.
0: És itt kötöttetek ki.
1: Hallgattuk éppen a műsort, és akkor mondták, hogy Retro Konvoj van, és jöztek, és mondom, hát akkor praktikát próbáljuk meg, a GPS-t átírtuk, és akkor hát itt voltunk.
0: És milyen jól tettétek, látod, rögtön játszani is fogtok, ez a napszemüveg a sokba fog kerülni. Igen, de a kérdés akkor megvan.
2: Mert
0: figyelj,
2: egy beugró kérdés jár ahhoz, hogy tudjatok aztán a 100 000 forintos Black & Decker ajándék után eredni.
0: A kérdés pedig így szól, hogy vajon ki Bocskor Gábor partnere, női partnere jelen pillanatban a Bocskor című műsorban, a Retro Rádió reggeli műsorában?
1: Én először Lovász Lacira gondoltam, de ugye már nincs.
0: Hát meg ő nem is női műsorvezető tipikusan.
1: Hát már ki tudja ebben a mai világban. Risztov Évi,
0: így van.
2: Igen, Risztov Évi, pontosan.
0: Így van, most itt ünnepelünk egy kicsit, de a legfontosabb, hogy te leszel akkor Feri az ellenfele Levinek, úgyhogy Levi és Feri, ti ketten fogtok majd megküzdeni pillanatokon belül. A kisrác össze is villantott egyet, úgyhogy innentől kezdve most a nemes küzdelem már indulhat. Piros, mi pedig hamarosan a játékkal visszatérünk, ugye?
2: Így, pontosan.
0: Akkor figyeljük a Retro Rádiót, jön a nagy duel.
4: Műsorajánló.
5: A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
6: Minden nap egy ajándékokkal teli Retro Rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
5: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
7: This is summer.
8: A részletekért hallgassa minden nap a Retro Rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
5: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
8: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Hírek a Retro Rádióban!
9: Bejelentett robbanótest tűnt el a Dunából. Kávéültetvényen fedeztek fel új békafajt. Egyelőre marad a napos száraz idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, elindul majd az atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben jelenleg csak egyetlen turbina üzemel. Eltűnt egy robbanótest az apadó Dunából. Egy férfi ma bejelentette a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullás a Perszeidáknak köszönhető. Az idei csúcs 12-én, azaz szerda éjjel lesz, mondta rádiónknak Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
10: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral. Felpillantva az ígyre, természetesen olyan helyen, ahol meg jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
9: Kávéültetvényeken élő új békafajt fedeztek fel kutatók Kosztarikán. A legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékák jellegzetes hívóhangját leginkább éjszaka hallani. Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most a hírek után.
0: A Retro Konvoj megérkezett Debrecenbe. Itt vagyunk a Praktiker áruházban, Vágó Piros és Dénes Tamás és kicsin csapatunk, és mindjárt kezdődik a nagy verseny. Úgyhogy, ha van kedvük, figyeljenek, rengeteg nagy zene, nagy sláger, és hozzá egy irtozatosan izgalmas verseny a Praktikerből, Debrecenből.
5: Indul a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

Nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Magú Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a retro kombó ügye Debrecenben van, a Praktiker áruházban, ahol hamarosan kezdődik a nagy verseny. Pirossal itt már készen állunk arra, hogy elindítsuk a két versenyzőnket, Levit, illetve Ferit. Ők azok, akik ugye az első kérdéseken túljutottak, ha úgy tetszik, bejutottak a döntőbe, és ők indulnak majd el a Praktiker 100 000 forintot érő retro matricás, retro rádió matricás dobozáért. Egyébként csak úgy mondom, úgy kicsit, hogy belecsípjünk, ebben a dobozban van egy Black & Decker akkumulátoros sarokcsiszoló, egy Black & Decker ütvefúró akkumulátorral, töltővel készletben, egy morzsaporszívó szénkefementes motorral és egy kerti gép. Ez az, ami ebbe a dobozba belefér. Uraim, ezekért megy most a verseny. Figyeljen mindenki, mindjárt jövünk a versennyel itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Olyan dolog történik most itt Debrecenben a Praktiker áruházban, ami talán eddig még itt a retro rádióban nem történt. Vágó Piros kolléganőmmel itt állunk a mikrofonnál, Dénes Tamás, és most egy olyan dologba fogunk bele, ahol két versenyző van, őket már bemutattuk az imént. Levi fekete pólóban, Feri szürke pólóban, oldalán egy Lénával, rózsaszín pólóban. Viszont ami legalább ennyire fontos, a játék itt a Praktikerben a következő. Van egy doboz, ami tele van retro rádiós matricákkal, és 100 000 forint értékű nyeremény található benne. Uraim, készen álltok-e akkor a nagy versenyre? Valahol itt a Praktiker áruház területén ez a doboz el van rejtve. Figyelem! Elindított, Piros?
1: Feri, Levi, 1, 2, 3, mehette!
0: Rajt!
1: És ezek szerint Feri Lénával tart.
0: Igen, okay. Halljuk, srácok, hogy ki merre jár, nyugodtan mondjátok.
2: Indulok a csempi.
0: Levi, te merre vagy?
3: Én itt vagyok, vannak itt ilyen dobozok, serpenyők, mindenféle fazék.
1: Aha, te a konyhai osztályon vagy, én is leragadnék ott. Most Levi eltűnt közben a szemünk elől.
3: Haladok.
0: De én Ferit sem látom.
3: Jobbra fordultam, itt vannak ilyen mosogató
0: tárcák.
2: Megyek a Black & Decker osztályra.
1: Aha, tehát te egyből tudod, hogy hol
0: Feri,
1: vannak.
0: Feri, te merre jársz? Bocsánat,
3: vannak itt ilyen WC csészék, meg minden, fürdőkádak.
0: Feri eltűnt.
2: Egészen pontosan, konkrétan a fűnyírók.
0: Fűnyíróknál.
2: Környékén vagyok.
1: Oké, okay, egyikötök a kertigépek felé indult, Levi pedig így elbolyongott a fürdőszobában, hogyha jól sejtem, mert hogy a fürdőszoba
0: kell. De a doboz még nincs meg. Az a doboz, ami 100 000 forint értékű ajándékot rejt. Egy Black & Decker akkumulátoros sarokcsiszolót, egy Black & Decker ütvefúró akkumulátorral, töltővel, készletben, morzsaporszívó, szénkefementes motorral, kertigép is van benne.
1: Feri közben a gerebjéknél lefalcolt, tehát ők most megint bekanyarodtak az egyik sorba, ahol a
0: Levi közben itt érkezik velem szemben.
3: Meg nem találtam semmit. Még nem találtam
0: semmit. Akkor gyerünk, nyomás, gyerekek.
2: Menjük arra, gyerek.
0: Ketyeg az óra, még mindig nem találták meg.
1: Csak 4000 négyzetméter hozzáfűzte.
3: Hát jó sok minden van itt.
1: Sejtem, az
0: 4000 négyzetméteren kell megtalálni ezt a dobozt, viszont tele van retro rádiós matricával, úgyhogy talán ennyi segítséget mindenképpen kaptok. Feri, most látom, hogy itt a kaspók előtt rohant el a kislányával.
3: Előre jöttem, itt vagyok Pirosnál, én látom Piros.
1: De nem engem kell keresni, ugye?
3: A dobozt,
1: igen.
0: Hogy na vajon ki találja meg?
3: Fent lesz vajon ez a doboz, vagy lent? Azt van itt mindenféle ledesség, elektronik. Háztartási dolgok.
1: Igen, Levi éppen
0: de
1: a
0: egyelőre még nincs meg a doboz.
3: Nincs meg, nincsen.
0: De keresik, és keresjük. Ez a legfontosabb.
3: Ide jövök most előre.
0: Merre jártok? Hagyj kérdezzem, Feri, te merre jársz?
2: Most itt ütköztem a kollégával a bejáratnál.
0: Bejárat.
2: Akkor menjünk a festékészre.
3: Én is itt vagyok a bejáratnál.
1: Levi éppen a munkaruháknál jár.
2: Jaj, nyuszika, menjünk a
0: nyuszikába mennek. A melyik osztályra?
2: A fényosztályra.
0: Fényosztály. Tehát lámpáknál vagytok. Levi, te merre jársz?
3: Én itt járok a bejárat elők. Hát van itt mindenféle csiszoló, fűrész, ragasztófisztoly, postaládás.
2: Keresd a logót kicsit. Te legyél a fény az éjszakában.
1: Én visszaértem időközben a kerti részlegre, valahogy mindig ide húzza szívem. Egyrészt itt a kis grillmasinák, itt vannak a kerti bútorok.
0: Tudod mit, akkor én nevén nevezem Piro. Figyelj, mit szólnál, hogyha azt mondanám, hogy segítek egy picit.
1: Igen.
0: Közelebb hozzuk a dolgot. Én biztos, hogy a kerti bútorok felé venném az irányt. Húha, egy nagy sikítást hallottam, és valaki elkezd rohanni. Levit láttam meg, Feri is megvan. Két ellenkező irányban szaradnak itt a kerti bútorok között.
1: Ja, mert ahogy meglátok...
0: Annyit segítek, hogy nem a kaktuszok alatt van elrejtve.
3: Kerti bútorok azok erre vannak.
1: Hát a kerti bútorok, ahol a növények vannak, ha sok zöldséget látsz, akkor ott valószínűleg nagy eséllyel vannak előbb-utóbb bútorok is. Én most átjöttem szimatolni egyébként az egyik virágot.
0: Aha, jó, tehát itt mindenféle van, ez kétségtelen, de itt a kerti növények között, a kerti bútorok között érdemes keresni. Egy biztos, hogy ebből is sok-sok részleg van.
2: Megtaláltuk!
1: Feri időközben azt mondta, hogy megtalálták.
0: Feri, merre vagy?
2: Hát pont a legelső helynél, ahol mondtam, hogy no man is no man, vagyis a Black & Decker részlet.
1: Nem mondod, de várjál, és merre vagy?
0: Merre vagy?
2: A galaxis ötökalagos topposokat vágjátok?
0: Megvan, nem. Megtalálta.
2: Van egy szám, ami...
0: Hol találta meg?
2: A 42-es.
0: Bevallom őszintén, megtalálta.
1: Pedig itt mind a ketten elmentek.
0: És itt van, oda néz.
3: Retro rádió.
0: Ott van bizony a retro rádiós doboz. Hát Ferikém, gratulálok. Ami benne találsz, az mind a tied. Egy Black & Decker akkumulátoros sarokcsiszoló, egy Black & Decker ütvefúró akkumulátorral, töltővel, készletben, morzsaporszívó, szénkefementes motorral és egy kertigép. Ezt mind tartalmazza a doboz. Levikém, a kezemet nyújtom neked, te viszont hősiesen dolgoztál ezen, de most ez...
3: Ferikém, én is szívből szeretnék neked.
2: Sikerült. Köszönöm a játékot.
0: Én pedig hamarosan visszatérünk, kibontjuk azért a dobozt rendesen.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Weber koncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most figyelem, jövők! Ezen a héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió, a Retro Konvoj továbbra is Vágó Pirossal és Dénes Tamással Debrecenben, a Praktikerben, ahol véget ért ugye a nagy verseny. Feri a győztes, legalábbis ő találta meg ezt a csodálatos nagy dobozt. Ferikém, a lányoddal Lénával most itt egy feladatod van, kibontani ezt a nagy dobozt, jó?
1: Kaptunk már egy snicert, egy mi mindenre jó snicert, most Lénát megkérjük, hogy óvatosan.
0: Óvatosan.
1: Nehogy esetleg megsérüljön.
0: Most szó szerint az történik, hogy Feri vagdossa, ugye a snicerrel, mindkét oldalról, ahogy annak lennie kell. Azt a szép retro rádiós matricát is keresztbe vágod, látom. Nem baj, nyugodtan, nyugodtan, nem kell azt kikerülni.
1: Feri megmenti az örökké valóságnak a retro matricát.
0: Az egyik matricát. Na most akkor segíts nekem, mit látsz benne?
2: Látok benne egy morzsapolszívót, látok benne egy sarokcsiszolót, magyarul flexet, valamint egy sövényvágót, illetve nem utolsó sorban egy behajtónak tűnik, és mind Black & Decker márkára.
1: Én úgy hallom, Feri, hogy te szoktál azért otthon barkácsolni, meg dolgozni, tehát hogy nem idegen tőled az, hogy bármi nemű házi munkát elvégez.
2: Többnyire erőforduló, bár én főként szellemi munkás vagyok, és programozóként avanzsálódtam. Nagyon szépen köszönjük a játékot és a lehetőséget. Örülünk, hogy itt lehettünk, és nagyon örülünk, hogy ti is itt voltatok. Köszönjük.
0: És köszönjük szépen, itt a Praktikerben véget ért át ugye az első kör Feriek győzelmével. Gratulálunk még egyszer, és hallhatták, mennyi mindent rejtett a doboz, de egyet hagyd tegyek hozzá, játék holnap is, holnap után is. Egy

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió változatlanul. A Retro Konvoj Debrecenben a Kishegyesi úton a Praktiker áruházban található, illetve hát lassan itt pirossal majd szedjük a sátorfánkat, hiszen oly sok minden vár még ránk, de egyet ne felejtsenek azért. Természetesen nem csak a bajnokot ünnepeljük, hanem Levit, a harmadik helyezettet is, úgyhogy mindjárt ő is megkapja a jól megérdemelt ajándékát. Természetesen két versenyzőből nincs harmadik, úgyhogy legyen ő akkor az ezüstérmes, és ő is mindjárt megkapja a jól megérdemelt jutalmát. Én pedig ajánlom, hogy maradjanak velünk, hiszen még sok-sok minden vár önökre, illetve a Retro Rádió hallgatókra a következő órában is. Tartsanak velünk!
1: Műsorajánló.
2: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény. This is
5: summer. A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval, gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret.

0: és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Giroszosokat, kínai büféket vizsgál a fogyasztóvédelem. Itassuk a madarakat a hőségben. Az előrejelzések szerint holnap is elég meleg lesz. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Girosz, sushi, curry kiemelten ellenőrzik a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyeket a fogyasztóvédők. Országszerte vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. A tavalyi tapasztalatok alapján szükség van az ellenőrzésekre, akkor gond volt a vizsgált 350 giroszos csaknem negyedével, a 155 távol-keleti étterem büfé közül pedig 126-nál indult eljárás, és 18 helyszínt be is zártak egy időre. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncert alatt történt rosszul létek ügyében. Egy fiatal arról posztolt, hogy a szombati buli alatt a húgát tudtán kívül bedrogozhatták. Egy 39 éves nő később videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A Telex kérdésére a BRFK azt írta, már több tanút is meghallgattak az ügyben, és igyekeznek teljes körűen tisztázni a történteket. A Sziget azt közölte, minden lehetséges módon segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a vakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít.
2: Ismét gondot okoz az Etna Szicíliában. A tűzhányó újabb kitörése miatt a légtérbe sok vulkáni hamu került, így a Catania repülőterére érkező járatokat egy időre felfüggesztették. Európa legmagasabb és egyik legaktívabb vulkánja rendszeresen okoz fennakadásokat a légi közlekedésben. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most a hírek után.
4: A Retro Konvoj változatlanul Debrecenben a Kisegyesi úti Praktikerben található. Egyelőre Vágó Piros és Dénes Tamás, valamint kis csapatunk átadta a fődíjat, és nem sokára Levinek a második helyzetnek is átadjuk a díjakat, de a legfontosabb, zenélünk tovább Önöknek.
0: Indul a Retro Konvoj Vágó

és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I'm a

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj továbbra is Debrecenben, a Praktiker Áruházban, ahol nagyon jó hangulat, egyrészt azért, hiszen mindenki most már ugye túl van a nagy versenyen, a feszültség egy picit leült, másrészt itt azért Piros szórakoztatja a népeket, amit én megköszönök neki. Mindenkinek minden titkot elmondta, hogy mit csinálunk a rádióban, de hát ezek nem, maradjanak most, amit titkai, nem?
1: Mindegy.
0: Levi, te lettél a második helyezett, remélem azért nem bánod annyira.
2: Legelsősorban azért is jöttem, hogy találkozzam veletek, és már régóta akartam veletek találkozni, tehát ez nekem egy óriási nagy élmény, egy álmom valóra vált.
0: Ilyet még nem mondtam neked.
1: Vagy, hogy
0: férfi ennyire még nem udvarolt nekem, na, úgyhogy bevallom őszintén. Viszont, ha megengeded, akkor én egy retrórádiós ajándékcsomagot kvázi vigazdéként átadnék. Tel is teli van retrórádiós relikviával, használd egészséggel, és tudod mit, remélem, hogy legalább annyira örülsz neki, mint amennyire Feri örült itt a rengeteg-rengeteg doboznak.
2: Nagyon szépen köszönöm, és továbbra is hallgassátok minden idők legnagyobb slágere.
0: Óriási vagy, óriási vagy, nekem semmit nem kell mondani.
1: Ketten érkeztetek, úgyhogy én is szeretnék adni egy másik csomagot. A másik Levinek nagyon köszönjük ezt a kitartó lelkesedést, mert azért te évek óta tényleg követsz bennünket, igen, hogy és hol tudsz velünk találkozni, hol tudsz velünk, és most végre sikerült.
0: Most működött. Én pedig arra biztatok mindenkit, aki legalább ennyire izgalmas versenyben szeretne részt venni, figyelje a Retro Rádiót, hiszen játék egész héten az ország legkülönbözőbb praktikeráruházaiban, itt a Retro Rádióban is.

0: Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Metrórádió közlekedési hírek.
1: Már is jönnek a legfrissebb közlekedési információk. Az M1-es autópályán Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél ég a rézsű. A füst miatt lényegesen lecsökkent a belátható úthossza, ezért fokozott figyelemmel vezessenek errefelé. Baleset történt az M3-as autópályán is Nyíregyháza felé Mogyoródnál, a 19-es kilométernél egy sáv járható a torlódás. 3 kilométernyi. A 6-os főúton Dunaföldvár átkelési szakaszán a Vörösmarty utca kereszteződésnél két személyautó karambolozott a 88-as kilométernél, félútpálya lezárva, és még egy hírem van, 22-es főút Salgótarján és Kisartján között két személyautó ütközött a 63-as kőnél, félpályás itt is a korlátozás.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
0: A Retrórádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most figyelem, jövünk! Ezen a héten körbeöleljük az országot. Ez a Retro Konvoj Vágó Pirossal és Dénes Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, továbbra is a Retro Konvojt hallgatják, amely immáron visszaszállt az autóba, de szó szerint elindulunk a bázis felé lassan, de hát tele vagyunk élményekkel.
1: Élménnyel meg képzeld el, igazi ajándékkal is, szóval azért hozzá kell tenni, hogy a debreceni praktikás csapat nagyon magasra tette a lécet, minden hölgy a csapatunkból kapott egy-egy virágot, és nem ugyanazt, mindenki mást. És én például nem nagyon tudom életben tartani a posgásokat, tehát mintha tudták volna, én egy gyönyörű, ilyen többszínű virágot kaptam.
0: Kétségtelen, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és holnap is belelendülünk, holnap is elindulunk majd. Eláruljuk akkor, hogy hova megyünk
1: holnap? Persze, hogy eláruljuk, hogy lehessen készülni az érkezésünkre. Veszprém! Figyelem! Veszprém felkészül, és ott nagyon sok szeretettel szoktak bennünket fogadni a JP autónál, úgyhogy oda is már visszajáró vendégek vagyunk.
0: És akkor ott természetesen a praktikerben játszunk is egy nagyot, legalább ilyet, jó?
1: Ugyanígy kora délután érkezünk majd a veszprémi praktikerbe tehát.
0: Akkor most egy kicsit zenélünk még itt a Retro Rádióban, és van még néhány titkunk, amit meg fogunk osztani önökkel.

a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Minden nap körbeöleljük az országot. Retro Konvoj. Vágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Retro Konvoj csapata elindult hazafelé. Itt az M3-ason szágoldunk már. Várjuk a közlekedés információkat, segítsenek országszerte. Mi újság az utakon? Az SMS szám 0620-22-22-122. Az imént hallhatták, hogy holnap Veszprémbe fogunk indulni, és számos zenei csemege, sok érdekesség a következő órában is. Tartsanak velünk itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Két termék vásárlásakor az Aventa Plus Relax üdítőital 319 forint, négy termék vásárlásakor a 250 ml-es Hell energiaital 239 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
9: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Sporolj velünk hétről hétre. Egy darab többféle kotányi fűszersó, fűszerkeverék vagy fűszerpác csak 349 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
13: Készülj okosan az iskolára a Premier Outletben. Válogass akár 70%-os kedvezménnyel a cipők, ruhák, sportfelszerelések, táskák, kiegészítők között. Premier Outlet Budapest.
14: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
15: Igen.
14: És ez?
15: Igen.
16: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
17: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
18: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
19: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előre fizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
20: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-éig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
15: Elkezdődött még egy paksi turbina visszakapcsolása. A nemzetközi konyháknál vizsgálódik a fogyasztóvédelem. Jönnek az augusztusi hullócsillagok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Estétől még egy turbina termelhet Pakson. Elindulhat az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, a Duna víz szintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett, így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben jelenleg csak egyetlen turbina üzemel. Kiemelten ellenőrzik a nemzetközi ételeket kínáló vendéglátóhelyeket a fogyasztóvédők. Országszerte vizsgálják, hogy az érintett vállalkozások betartják-e az élelmiszerbiztonsági, higiéniai és fogyasztói tájékoztatási előírásokat. Ezeken a helyeken az eltérő alapanyagok és technológiák miatt különösen fontos például az, hogyan hűtik, tárolják az ételeket, hozzávalókat. Tavaly a vizsgált 350 gyroszos csak nem negyedénél, a 155 távol-keleti étterem büfé közül pedig 126-nál indult eljárás, és 18 helyszínt be is zártak egy időre. Eredményes volt az egy hónapos közbiztonsági razzia a fővárosban. Az akció több önkormányzati vezető jelzése és lakossági bejelentések alapján indította a belügyminisztérium a rendőrséggel közösen még július közepén. Az elmúlt hetekben 150 embert elfogtak és 120-at előállítottak. A szakemberek azonban megállapították, hogy a budapesti közbiztonsági probléma háttere összetett, ezért kizárólag rendészeti eszközökkel nem megoldható. Érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja, az augusztusi csillaghullás a perszeidáknak köszönhető. Az idei csúcs 12-én, azaz szerdán éjjel lesz, mondta rádiónknak Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
22: A perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral. Tehát illetve az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
15: Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
5: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Több balesetről is hírt adott az Útinform. Még a hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvárnál. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon le van zárva a belső sáv, a határ felé 20 kilométeres a torlódás, Budapest felé pedig 6-7 kilométeres. Kerülőúton is lehet közlekedni, jelölik természetesen ezt is. Szintén az M1-esen Győr elkerülő szakaszán a 115-ös kilométernél ég a rézsű, a füst miatt lényegesen lecsökkent a belátható út hossza, ezért fokozott figyelmet kérnek, óvatosan haladjanak az érintett szakaszon. Az M0-ás keleti szektorán, az M3-as felé vezető oldalon az M4-es autóút csomópontja után több jármű ütközött össze, a 44-es kilométernél két szűkített sávon haladhatnak az autósok, vezessenek óvatosan.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most a hírek után.
0: A Retro Komoly csapata Keresztül-Kasul bejárja Magyarországot. Ezen a héten Debrecenből tartunk most már hazafelé. Vágó Pirossal a mikrofonnál Dénás Tamás. Kicsin csapatunk pedig nem csak hazafelé tart, de ontja a nagyobbnál nagyobb slágereket és információkat, tartsanak velünk.
5: Indul a Retro Komoly Vágó Pirossal és Dénás Tamással, az ország leghallgatottabb rádiójával. Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, a Retro Konvoj csapata hazafelé tart, itt az M3-as autópályán, de azt kell mondjam, hogy itt pirossal közben azért böngészük rendesen az SMS-eket, hiszen érkeznek a 06-20-22-22-122-re, és az előbb piros elmosolyodott egy olyan halványat, amit csak ő tud.
1: Annyira helyeseket írnak hallgatóink, nagyon sokan üdvözölnek bennünket. Lenox is bejelentkezett Írországból, és írta, hogy néhány fehér vennek, ő is villogott, de nem vették a lapot. Piros, mindig te kívánsz nekem jó utat, de most fordítva, egész hétre jó utat nektek, vigyázzatok magatokra, az idő változatlanul jó, és remek napsütésben autózom, akkor Lenoxnak jó utat kívánok.
0: Igen, egyébként ennek ugye az volt az előzménye, hogy megkérdezték tőlünk még a délelőtt folyamán, hogy milyen autóval száguldozunk, hogy tudjanak nekünk villogni itt az autópályán. Mi jeleztük, hogy egy Mercedes Ventben utazunk.
1: Ami fehér.
0: De hát Észak-Írországban nem biztos, hogy Lennox megtalál bennünket.
1: Hát nem fognak visszavillogni, az biztos. És akkor még írt Futár Krisztián is. Sziasztok, Csipet csapat, Piros, Tamás, Fanni, Bea, és a hátteret biztosító fiúkat is üdvözlöm. Minden nagyon helyes, jól tudja. Jó újra hallani együtt titeket, egész nap hallgattalak, de csak most tudtam írni. Jó utat szerettem volna kívánni nektek, vigyázzatok az úton, és sok-sok pozitív élményt. Remélem idén is találkozunk majd veletek, ha nem is a játék kedvéért, hanem esetleg egy közös fotó erejéig. Élvezetes a műsor, jól csináljátok, amit, és köszönöm, hogy vagytok nekünk hallgatóknak is. Futár Krisztián Győrből. Nagyon köszönjük.
0: Köszönjük szépen. Jó, hát a további SMS-ek 0620-22-22-122, mi pedig beszántjuk az utakat hazafelé, itt a Retro Rádióban.

0: szeretnék én lenni a csók
1: közlekedési hírek.
2: Már is jönnek a legfrissebb közlekedési hírek. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé Biatorbágynál több jármű ütközött össze a 23-as kilométernél. Az érintett pályaoldalt lezárták. A torlódás több mint 9 kilométeres, bár sokan akarnak kerülni, és ezért több helyen is dugó van. Mégis azt javaslom, hogy az M0-as autóút csomópontja és Herceghalom között kerüljenek az 1-es főúton vagy más alternatív útvonalon. Távolabb szintén a határ felé vezető oldalon az M1-esen Moson-Magyaróvár térségében még a hajnali órákban borult fel egy kamion a 155-ös kilométernél. Mind a két oldalon a belső sávot zárták le a határ felé. Akár 20 kilométeres is lehet a kialakult torlódás. Ez, amire külön felhívnám a figyelmet.
1: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A Forró Drót 0620

0: Ez a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban.
1: Minden nap körbeöleljük az országot.
0: Retro Konvoj.
1: Mágó Pirossal és Dénes Tamással a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Szépen lassan a retro konvoj most már hazafelé tart, itt az utolsó kilométereket róljuk, viszont úgy gondolom, hogy eredményes napunk volt.
1: Abszolút, úgyhogy bízom benne, hogy sok örömöt, mosolyt hoztunk hallgatóink életébe, és akár személyesen találkoztak velünk, akár pedig csak hallgattak bennünket az éteren keresztül.
0: Mi pedig ezt holnap is, meg egész héten folytatjuk, hiszen a retro konvoj szépen körbeutazza az országot. Holnap hol leszünk, Piros?
1: Veszprém a JP autó, délután a Praktiker, ugyanígy lehet majd retro matricával ellátott dobozt vadászni, amiben rengeteg nagyon hasznos Black & Decker gép lesz, szóval megéri szerintem eljönni.
0: Jó, ez
1: oda
0: a tök
1: is.
0: Jó játék, tehát holnap is folytatódik. Azt mondom, hogy adjuk át a helyünket a 2 órás élő retro kívánság műsornak, és Abaházi Csabinak, és köszönöm a lelkes kis csapatunknak, hogy segítettek ma, és teszik ezt remélem holnap is. És önöknek is, hogy velünk tartottak. Csodaszép délután, szép estét kívánunk. Maradjanak továbbra is a Retro Rádióval. Vágó Pirost és Dénes Tamást hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Coop csemege szalámi 1699 forint. Törzsvásárlóknak a Lenor Spring Awakening öblítő 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
5: Egy adag mosás kevesebb, mint 58 forintért. Igen, minden 68 mosásos Kokolino mosógél 3890 forint. Nálunk csak ennyi. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
7: Egy kis nyári feltöltődés még a hűtőnek is jár.
8: Töltse le a Family Frost applikációt, és töltse fel a készleteit előre. Ha most 15 000 forint felett vásárol Fish and Chips, 20 000 forint felett Fornetti terméket adunk ajándékba. Részletek frost.hu. Family Frost, a gyors fagyasztott fogások szakértője.
9: És a sült krumplié.
10: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Azt hiszem, az egész utca elmozdult.
12: Otthon is érhetnek meglepetések.
14: Az egy dinoszaurusz!
13: Futás!
12: Anne Hathaway, Ewan McGregor.
13: Mit fogunk csinálni?
14: Túl fogjuk élni.
12: Az Oak Street vége. A mozikban.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Törvénybe kerülhet a vízhez, energetikához és fenntartható környezethez való jog. Többlettel zárt a költségvetés júliusban, ezrek tüntettek Ceutában. Villányi Eszter vagyok. Le kell zárni a víz megtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncert alatt történt rosszulétek ügyében. Egy fiatal arról posztolt, hogy a szombati buli alatt a húgát tudtán kívül bedrogozhatták. Egy 39 éves nő később videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A Telex kérdésére a BRFK azt írta, már több tanút is meghallgattak az ügyben, és a cél, hogy teljes körűen tisztázzák a történteket. A sziget azt közölte, minden lehetséges módon segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. Több ezren tüntettek Ceutában. A demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Marad a napos száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Több szakaszon is torlódásra kell készülni az M1-esen, írja az Útinform. Hegyeshalom felé Biatorbágynál több jármű ütközött össze. A 23-as kilométernél a külső sávon már megindult a forgalom, de még mindig 8-10 kilométeres a torlódás. Ez visszahat az M0-ás felől érkezőkre is, ha tehetik, kerüljenek. Moson-Magyaróvár térségében még a hajnali órákban felborult egy kamion. A 155-ös kilométernél zárva mindkét oldalon a belső sáv. A határ felé 20 kilométeres a torlódás, a főváros felé pedig 3 kilométeres. Az M0-as keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál két személyautó ütközött össze, lezárták a belső sávot a 41-es kilométernél, jelenleg 3-4 kilométeren arra szól a kocsisor, vezessenek óvatosan.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Mától egy héten keresztül megint én helyettesítem Nyerges Izárt, innen kívánok neki jó pihenést. Úgyhogy ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122. Már is indulunk Madonnával, Like.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Robert Miles, ez volt a One on One. 0-20-22-22-122 Tavaházi Csaba, halló!
1: Jó napot, Nagy Réka vagyok.
0: Szia Réka!
1: Szeretnék kérni egy zenét, amit az osztálytársainak küldök.
0: Hányadikosok voltatok? Hányadikba mentek?
1: Most megyünk a hatodikba.
0: És ez melyik iskola?
1: A Szeltényi Általános Iskola.
0: És mit üzensz az osztálytársaknak?
1: Jó nyári szünetet.
0: Ugyanezt kívánom én is neked.
1: Magának is.
0: Köszi, hello. Pink!

0: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. Na, a repülők, ez volt a Holiday Rap. 0-20-22-22-122, itt a Vaházi Csaba, halló!
1: Szia, Csabika! Köszönjük el, teljesen ami vagyok. Nagyon-nagyon hozzú kollégák. Meg egy számok lehet kérni, majd, és mikor tudom ezt tenni.
2: Most, parancsolj!
1: Jó, akkor én azt mondom, hogy neked kérelék a Hégi Szép Idők emlékére, mert mi vezetünk egy közös műsort a Kétői Alszonyegyű Dekárékelszőző Fesztiválon. Ez a felnőttő volt, ami 11 évig voltam színpados.
0: Aha.
1: És neked kérdek egy nagyon jó dalt.
2: Én pedig küldöm vissza neked.
1: Köszönöm szépen, és jó egészséget kívánok a szabítást.
2: Köszi, viszont. Szia.
1: Szia,
2: szia. Erasure, always, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Taylor Dane énekelt, ez volt a Tell It To My Heart. 06-20-22-22-122 a telefon és SMS számunk. Üzenetek jönnek. Szia, Krisztina vagyok. Párommal, Lalival ma 10 éve ismerkedtünk meg. Ezúton szeretném köszönteni és hálát adni az életnek, a gyerekeinknek, hogy attól kezdve együtt vagyunk. Ezzel a kis röpke köszöntővel üzenem, hogy szeretlek. A boldogságot nem lehet ajándékba kapni. Egyetlen titka, adni, mindig csak adni. Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet és sok-sok önzetlen, tiszta szerelmet. Köszönöm a lehetőséget, puszi, Krisztina. Nagyon sok boldogságot kívánok nektek, és tartson még nagyon-nagyon sokáig az örömötök, ezt kívánom. Szia, jó ismerőseinknek szeretnénk gratulálni 30. házassági évfordulójukra, és jelenleg nászutas Munci Mónika óvónéninek és férjének, Németh Tamás virág szakértőnek, írja valaki Csepregből. Kikivel megyünk tovább, szól az Éretlenek itt a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Shakira, ez volt a Hips Don't Lie. 0-20-22-22-122 Tabaházi Csaba, halló!
1: Jó estét kívánok! Én Mónika vagyok, Nagyecseden. Én szeretném a húgomat elköszönteni.
0: Milyen alkalomból?
1: Hát névnapjában, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, meg vigyázom magára.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott, és mi is köszöntjük az ünnepeltet.
1: Viszont.
0: Hello, Visszhal. Pár pillanat múlva szól Eric Carmentől a Hungry Eyes itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron.

0: Lemmy's szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.hu.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a Plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: Nagyobb slágerei retro rádióban. Rúzsa Magdi énekelt, ez volt a Gabriel. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló.
1: Halló.
0: Halló.
1: Élőben vagyok.
0: Életben vagy és hallgatlak.
1: És lehet kívánni számot?
0: Parancsolj. Fontos lenne tudnom, hogy ki küldi kinek?
1: Karcsi küldi Lecsőszre az anyuéknak.
0: Van-e valami üzenet?
1: Nagyon szeretném őket.
0: Kösz, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét. A Bonnie M zenél szól, a Daddy Cool itt a Retro Rádióban. She's crazy like...

0: legnagyobb slágerei retro rádió, a Bonnie M és a Daddy Cool után 7-kor hírek, majd velünk lesz az emberek. Szóval tűnik a süt a nap, énekel Gloria Estefan. Tőle az Everlasting Love-ot hallgatjuk, és ilyen Michael Jackson is. Egyből a hírek után megszólal a Thriller itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
2: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió!
6: Műsorajánlót hallottak! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a 125 g-os Camembert sajt 25% kedvezménnyel csak 309 forint. Mindig Aldi.
8: Emlékszel, amikor még minden egy kicsit színesebb volt? Most visszatér a retro hangulat. Kazetta, görkorcsolya, diszkógömb, na meg persze a nagy nyeremények. Próbáld ki te is az új retro sorsjegyeket, és megnyerheted az akár 25, 50 vagy 100 millió forintos főnyereményt. A szerencse nem megy ki a divatból. Keresd a lottózókban!
9: Csak 18 éven felülieknek. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőség kialakulásához vezethet.
10: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
11: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Nem úgy indul a nyaralás, ahogy eltervezte? Kössön autó SOS gépjármű asszisztencia biztosítást a Europe Assistance-nál akár 15 évnél idősebb autójára is, és élvezze a gondtalan pihenést. Részletek a europe-assistance.hu oldalon.
13: Add át magad a nyárnak, minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben, pici áron. Most a fagylakom a Cordon Bleu csak 1199 forint, az aranykorsó Radler pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
14: És bedobta!
15: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
14: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
15: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
14: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
16: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
17: MacBook suli kezdésre? Miért ne? Vásárolj legalább 5000 forintért az Auchan Corso üzleteiben szeptember 13-áig, töltsd fel a blokkodat a promóciós weboldalon, és tiéd lehet a fődíj, egy Apple MacBook Air. További nyeremények is várnak. Részletek auchancorso.hu. Auchan Corso. Vásárolj be, kapcsolódj ki!
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
1: És ez?
5: Igen.
18: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja csak 599 forint, két darab bio avokádó pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
20: A reklám után.
21: Hírek a Retro Rádióban.
22: Többlettel zárt a költségvetés júliusban. Program indul az ivóvízveszteség csökkentéséért. Eltűnt egy robbanó test a Dunából. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hőt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Új békafajt fedeztek fel a kutatók Kosztarikán, kávéültetvényeken él. A legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívó hangja van, ezt főképp éjjel lehet hallani. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
21: Retro Rádió közlekedési hírek.
22: Több baleset is nehezíti a közlekedők helyzetét, írja az Útinform. Az M1-esen Hegyeshalomnál, Biatorbágynál több jármű ütközött össze. A torlódás 8-10 kilométeres és visszahat az M0-ás felől érkezőkre is. Mosonmagyaróvárnál a hajnali órákban borult fel egy kamion, a 155-ös kilométernél mindkét oldalon zárva a belső sáv, a határ felé 20 kilométeres, a főváros felé pedig 3 kilométeres a torlódás. Az M0-ás autóút keleti szektorán az M3-as felé vezető oldalon, az M4-es autóút csomópontjánál karambol volt, a 41-es kilométernél lezárták a belső sávot, itt 3-4 kilométeres az araszoló kocsisor. Az M1-es felé vezető oldalon a Ráckevei Dunák hídjánál pedig egy kamion és egy személyautó hajtott egymásnak, itt is torlódás nehezíti a közlekedést.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
24: És most
21: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Abaházi Csaba. Én helyettesítem Nyerges Izát, de egy óra múlva már nyitom az Abaházi Presszót, majd egy vízügyi szakemberrel, egy tudós hölgyel fogok beszélgetni a vizeinkről. De addig is, ha talt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 120.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: legnagyobb slágerei retro rádióban. A Gloria Estefan, ez volt az Everlasting Love. 0-20-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok!
0: Mekkora buli van ott?
1: Tudom, véletlen volt így a háttérben. Én Misi vagyok, és a egyik barátomnak szeretnék zenét adni, zenét kérni.
0: És hogy hívják ezt a barátodat?
1: Koppány.
0: Mit üzensz neki?
1: Hát, hogy legyen jó nyara.
0: Neked is. Örülök, hogy hívtál, Misi, szavasz. Kylie Minogue és a Can't Get You Out of My Head most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne a Bonanza Banzai. Ez volt az Induljon a Banzai. 06-20-22-22-122 itt Abaházi Csaba, halló!
1: Tiszteletem, Csaba!
0: Jó estét, hello!
1: Szabó Gyula, 20 éve élek Marseille mellett. Ugye debreceni vagyok. Nagyon hiányzik a Lokin, a városom. És most volt a születésnapja egy futballista legendának, Kerekes Gyulinak, úgy hívta az a debreceni, hogy Guriga. És ezúton szeretnék Ezúton szeretnék a szülővárosomba küldeni Marseille-ből Gurigának és az összes lokistának, az összes debrecenének. Ha tudsz segíteni, én megköszönöm. Bocsánat, hogy tegezlek.
0: Semmi baj, nyugodtan. Mit üzensz neki, meg nekik?
1: Boldog születésnapot és hajrá, Loki.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra.
1: Te is. Köszönöm.
0: Én is köszönöm. Szia.
1: Ciao.
0: Isten éltesse Gurigát, szól az Ace of Base-től a Don't Turn Around itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Tina Turner énekelt, ez volt az I Don't Wanna Lose You. 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló.
1: Én meg Magda vagyok Hajdúszoboszlóról.
0: Csókolom.
1: És nem csókolom, szervusz.
0: Akkor szervusz, szia.
1: Igaz, hogy 79 éves vagyok, de attól még tegeződhetünk.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Parancsolj.
1: Én egy különleges kéréssel volnék.
0: No.
1: A Vágó Pirosnak... meg Dénes Tamásnak szeretném, ha küldenél a nevembe egy jó kívánságot. Itt jártak a közelünkbe tulajdonképpen, mert én Hajdúszoboszlóról beszélek, ők meg Debrecenben voltak. Folyton hallgatom a rádiót, mert ez a mindenem. A rádió reggeltől estig, a te műsorot is, az Abaházit is, mindent hallgatok.
0: És nem találkoztál a Pirosékkal?
1: Hát nem találkozhattam velük, hát hol találkoztam volna? Ők Debrecenben voltak.
0: Hát de azt mondtad, hogy nem vagytok egymástól annyira messze, vagy nem voltatok.
1: Hát én 20 kilométerre mondom, Hajdúszoboszlót. Én így hallgattam őket csak a rádióban.
0: Na, van, és akkor mit üzensz nekik?
1: Hát nagyon vigyázzanak magukra úton is, jó egészséget, és további minden jót kívánok.
0: Mi is ezt kívánjuk neked.
1: És neked is, Csaba, Piros, meg Dénes is Dénes Szamász is megérdemli, hogy gondoljunk rájuk, és nagyon vigyázzanak magukra, mert még én nagyon soká szeretném őket hallani.
0: További nagyon sok egészséget
1: meg
0: kívánok neked.
1: Téged is, és neked is minden jót.
0: Köszi, puszi, szia estét, szia. De cuki volt. A Neoton Familia zenél, Santa Maria a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Daft Punk, Pharrell Williams-el közösen ez volt a Get Lucky. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csabi, én Krisztián vagyok.
0: Parancsol.
1: Szeretnék egy dalt, Dunajvárosból küldöm, szeretném most Simon Anitának küldeni dalt, mert nagyon szeretem. Köszönöm szépen.
0: Én szia, köszönöm, hogy hívtál.
1: Neked,
0: szia.
1: Neked is küldök dalt.
0: Okay.
1: És vigyázz magadra.
0: Köszi, te is. Szia. Szia. Phil Collins és a You Can Hurry Love most a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Akkor meggyőztesek énekeltek, ez volt a Hazzene szól. 06-20-22-22-122, itt a Baházi Csaba, halló.
1: Jó napot kívánok, Horváth Csilla vagyok, szeretnék zenét kérni.
0: Tessék parancsolni.
1: Én az egyik kedves kolléganémnek szeretnék, a Makulené Rácz Aritának, csak úgy spontán.
0: Nincs is semmi üzenet?
1: Csak annyi, hogy szeretem, jó kolléganő.
0: Örülök, hogy hívott, és nagyon szép estét kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Minden jót.
1: Minden jót,
0: viszont hallásra.
1: Köszönöm.
0: Az Alphaville-en megyünk tovább, és engedjenek meg nekem egy kis privatizálást. Édesapámnak ma van a születésnapja, és innen kívánok neki nagyon-nagyon sok boldogságot, további jó egészséget. Hál' Istennek minden rendben van vele. Az Isten éltesse, és kívánom, hogy maradjon ugyanilyen fiatal, még nagyon-nagyon sokáig. Szóval a Forever Young, itt a Retro-re.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Ricky Martin és a Living La Vida Loca után 8-kor hírek, aztán nyit az Abaházi Presszó. Ma a vízről fogunk beszélgetni. Aktuális téma ez napjainkban. Az ELTE Természettudományi Kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője, professzor dr. Magyari Enikő lesz a vendégem. Mindjárt nyitunk.
1: Műsorajánló.
2: A nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a BYD EP autó biztosítja.
2: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
6: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
7: A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, rekordkorán aratták le a gabonát, EB ezüstérmes a női gyorsváltó Párizsban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több 100 000 köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 000-rel, az idei első fél évben 21 000-en emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 000 000 tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
8: Június 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárassága száj miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 100 000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 000 000 tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3 400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
7: Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! Minden Budapest legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. Indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam nem egy híresség, de nagyon sok mindent tud a vizekről. Fontos téma ez napjainkban. Dr. Magyari Enikő, az ELTE paleontológiai kutatócsoport tudományos tanácsadója. Töltöm az italt, indítom a zenét és kezdünk.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam, professzor, doktor, ugye jól mondom, Magyar Jenikő, és most mondok titulusokat, de ezt olvasnom kell. Az ELTE környezet és tájföldrajzi tanszék vezetője, az ELTE paleontológiai kutatócsoport tudományos tanácsadója, és az ELTE tudományos ügyekért felelős rektor helyettese.
2: Na, az utolsó az nem volt igaz, már valóban az voltam. 2020-21 közt, pont a Covid alatt, de már nem vagyok a rektor helyettese az ELTE-nek.
1: De legalább így helyre tettek. Jó estét, szia!
2: Jó estét, sziasztok!
1: Ezt megbeszéltük, csak mondom a hallgatóknak, hogy mi tegeződve fogunk beszélgetni, és amiről beszélgetünk, az a víz, mert hogy ez most egy ilyen fontos téma, és hát ezt tudod, ilyenkor szokott az lenni, amikor valami történik, valami fontos, valami nagy dolog, akkor hirtelen mindenki szakértővé válik. Ugyanígy volt a Covidnál, mindenki az oltásokról kezdett szakérteni, azok is, akik nem értenek hozzá. Én meg azt gondoltam, akkor jöjjön egy szakember, aki tud beszélni arról, hogy amit most tapasztalunk, ami most van, az mitől van. Uh-huh. Tehát, hogy kevés a víz. Ezt most jól mondom, ugye? Tehát, hogy kevés víz van most. Ez a víz, ami van most, az kevés?
2: Nem pontosan mondod, vagy ezt érzékeljük mindannyian, hogy kevés a víz, szezonálisan kevés a víz, és ha megnézzük azt, hogy változott Magyarországnak a csapadék mennyiség, amik az elmúlt 10 évben, akkor csak egy minimális csökkenést fogsz tapasztalni, sőt lesz olyan régió, ahol ez a görbe egyenes. Viszont a csapadéknak az évi eloszlása az nagyon megváltozott, illetve az is nagyon-nagyon szembeötlő, hogy nyáron, ha van csapadék, akkor hirtelen lezúdul egyszerre sok, az el is folyik, és hát nagyon megnőtt a hőmérséklet, emiatt pedig nagyon megnőtt a párolgás, és azt is mutatják ezek a meteorológiai mérések, hogy az elmúlt, nem is csak a 10 évben, de felerősödve az elmúlt 10 évben, kezd eltolódni a csapadék maximum az őszi irányba. Tehát változik az éghajlat, és ezt úgy érzékeljük a hőmérséklet miatt, és amiatt, hogy csak ritkán fordul elő a nyári csapadék, hogy nagyon nagy az aszály, és tényleg aszály van, és tényleg nagy a baj.
1: Na, ezt akartam kérdezni, hogy az, hogy most jelen pillanatban kevés a víz, nem tudom, ezt most jól mondom-e, az azt jelenti, hogy baj van, vagy nem kell türelmetlenkedni, jön majd az a víz, a megfelelő időben.
2: Hát, olyan értelemben nagyon nagy baj van, hogy ezt hívjuk vegetációs időszak, nem a növényzeti időszak, amikor termeljük a zöldségeket, gyümölcsöket, ugye a gabona az már nyár elejére leérik, és hát ehhez alkalmazkodni kell, tehát ezeknek ez nem jó. Ugye nekünk se jó hőérzet szempontjából, igen, de ennek nagyon komoly gazdasági következményei vannak, tehát ez nem jó, ezen változtatni kell.
1: De ez azt jelenti, hogy ebből a mostani kevesebb vízből nem tudunk annyit használni, vagy a növények nem tudnak annyit felhasználni, amennyire szükségük van. Mert akkor elfogyna teljesen?
2: Hát nem, az azt jelenti, hogy ha mondjuk ősszel esik rengeteg víz, nagyon bonyolult egyébként, tehát úgy kell elképzeljük, hogy leesik a víz, ugye mi egy medence jellegű ország vagyunk, de ami befolyik folyóvíz, az aztán keveset tartunk vissza, ugye csapból is ez folyik most. Igen. Minden fórumon, hogy víz visszatartás, és hogyha a hallgatók belegondolnak egy picit, ugye aki ma fiatal, az lehet, hogy nem is tanult róla, nem biztos, hogy hallott róla, hogy 1850-ben mi volt ebben az országban, és akkor pedig a sok víz volt a probléma, illetve az, hogy nőtt a népesség, és az Alföldön nagyon gyakoriak voltak az árvizek, amik ugye a gazdálkodási körülményeket nehezítették, és kellettek a szántóföldek, ezért akkor a sok víz volt a probléma,
1: és
2: elkezdték lecsapolni. Aha. Például a Tisza egy olyan, úgy mondjuk ezt, hogy alvízi folyó, amikor elkezd kanyarogni, és hatalmas ártéri területekkel rendelkezik. Ugye mi földrajzosok mindig ott vannak nálunk a szobában a térképek, ahol látjuk a Magyarország vízrajzi térképét a szabályozások előtt. És akkor az Alföld, az csupa kék. Tehát, hogy ez egy vízben gazdag terület volt, emiatt, hogy a kiöntött tavaszi áradás, ugye meg koranyári csapadék maximummal, az árterek megteltek vízzel, és úgy kell elképzelni, hogy ez a víz sokáig tartózkodik az ártérben, elkezd beszivárogni a talajba, és ezzel utántölti a talajvíz készletet. Ugye ez utána nyilván a nagy meleg akkor is volt, és párolgott, de ezzel biztosít egy nedvesebb mikroklímát, másrésztről pedig a hosszú távú víztározással a növényzet számára felvehetővé válik. És amikor kiegyenesítették a folyókat, ugye itt elsőben a Tiszát, de ugye azért a Dunára is több átvágás történt ott is, akkor ez a víz, ez már nem érte el ezeket a zártéri területeket, hanem elhagyta az országot, Szerbia felé, aztán Romániába, aztán a Fekete-tengerbe kötött ki.
1: Tehát nem lett belőle talajvíz, amire nekünk nagyon szükségünk lett volna.
2: Nagyon sokból nem lett talajvíz, és ez egy hosszú folyamat, amire nagyon erősen ráhelyeződött az éghajlatváltozás, hogyha amikor tanítjuk is ezt, akkor is mutatjuk a görbéket, 1900-as évek elejétől, és azt mindig látszik, hogy elérjük 1980-at, akkor egy ugrás, tehát mondjuk a hőmérsékletbe, a csapadék mennyiségben, ahogy mondtam, nem látszódik trend, de hogyha azt a görbét nézzük, hogy a egyszer lehulló csapadék mennyiség mennyi, tehát hogy mennyire szélsőséges vagy a csapadékos napok száma, akkor abban meg csökkenést fogunk tapasztalni, és ez a változás egyébként 2000-es évek elején fokozódott, és hát mostanra értünk oda, de azért nem csak mostanra, csak az emberi memória az szeret elfelejteni dolgokat. Ugye 2021-22 is ilyen volt, és 2003 is ilyen volt. Tehát voltak asszályos évek korábban is, és most is egy ilyen asszályos évet élünk át éppen. De jó, most...
1: A változásokról szeretnék egy kicsit többet kérdezni, ha lehet. Megint tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán folytatjuk, jó? Itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: professzor dr. Magyar Jenikővel beszélgetünk a vízről, mert hogy ennek te a szakembere vagy, vagy szakértője vagy, ezt így, ha így összefoglalóan mondom, akkor az úgy megállja a helyét, ugye?
2: Megállja a helyét, én mondjuk paleoökológusnak hívom magam, tehát én alapvetően a környezetváltozással foglalkozok, és az éghajlat változásra bekövetkező környezetváltozással, de ugye mivel tavakat vizsgálok, paleolimnológusokkal is együtt dolgozok, én önmagam is művelem ezt a tudományterületet, úgyhogy a vizek mindenségét kell értsem.
1: Jó, csak azért, mert hogy most tényleg ez van, hogy most mindenki a vízzel, meg a víz hiányával foglalkozik, és azt gondolom, hogy tök könnyen ki tudunk jelenteni dolgokat, hogy igen, ráfogjuk valamire a globális felmelegedés, és akkor tudjuk, hogy ez azért van. De ez azért van?
2: De ez nagyon fontos, hogy miért van, és hogy ezt tudatosítsuk.
1: Mondtad ugye, a változásokat. Mitől vannak változások?
2: Van a változás? Azért a tudományos konszenzus erről most már egyértelmű, hogy ez emberi eredetű, ez az éghajlatváltozás, ami itt most történik, és alapvetően az üvegházhatású gázok fokozott kibocsátása okozza, ugye ebben a domináns a széndioxid, ami abból keletkezik, hogyha elégetjük a szenet, a benzint, és használjuk a gázt, ugye fűtésre, akkor ezek olyan eredetű széndioxidot bocsájtanak a légkörben, ami hosszú év 10 milliók vagy 100 milliókra volt eltemetve, és ki volt vonva a körforgásból, és most visszakerült a légkörbe. Hogyha megpróbálom most elmagyarázni, hogy közérthetően, hogy mi történik ekkor, a széndioxid a föld felszínéről visszavert hosszú hullámú sugárzást, az képes magába megfogni, meg visszareflektálni a föld felszín felé. Ezért a bejövő napsugárzás, rövid hullámú sugárzása, ahogyan a föld felszínről hosszú hullámú módon visszaverődik, azt nem engedi ki a légkörből. Tehát bent tartja a légkörbe, és ezzel növeli a légkörnek az energiáját, és ezáltal a tárolt hőmennyiséget. És
1: ez az egész földre igaz?
2: Ez az egész földre igaz, és ugye az is fontos, hogy ezt úgy lássuk nagyságrendileg, tehát az ipari forradalom kezdete óta növekszik ez az érték, és ahonnan kiindultunk, azt part per millión, tehát a milliomod része valaminek, befejezzük ki, és ez körülbelül 280 ppm volt, és most 430 körül tartunk.
1: Van-e valami maximum, amit nem szabadna elérnünk?
2: Hát,
1: már túl vagyunk?
2: Nem, ez nem maximum, de hát csak mondom, hogy mit prognosztizálnak. Tehát ugye amikor észrevették, hogy köze lehet, és ez már nagyon régen, már az 1970-es években rájöttek erre, olajtársaságok akkor már modellezték, hogy ennek milyen hatása lesz, akkortól mérik, és becslik, hogy hogyan fog változni a fosszilis tüzelőanyag felhasználással, és ezeknek a becsléseknek mi rendre a tetején, tehát a legpesszimistább úton haladunk, és példaképpen, ugye a föld történetében volt-e már ilyen, te szerintem ezt kérdezheted leginkább, mert volt.
1: De úgy, hogy akkor még nem voltunk ennyien.
2: Hát akkor mi még nem voltunk.
1: Ja, akkor még nem voltunk. Tehát akkor...
2: Bocsánat, mi még egyáltalán nem voltunk.
1: De akkor mi váltotta ki? Akkor?
2: Akkor, amit tudunk róla, az alapvetően a vulkáni tevékenység. Aha. Tehát van a Földnek, úgy mondják ezt, hogy ez hosszú távú szénciklusa, amit befolyásol az alábukó kőzetlemezekkel a vulkáni aktivitás, és a hosszú távú szénciklusban, ez hosszú távon ez a széndioxid, ami bekerült a légkörbe, 100-120 ezer éves táblatba kivonódik. Most is elnyeli a kibocsájtott széndioxid nagyon nagy részét az óceán. Tehát nem ennyi kerül a légkörbe, hanem sokkal több. Az óceán elnyeli nagyon nagy részét.
1: Hát igen, de ha folyamatosan kerül a
2: akkor
1: légkörbe,
2: egy idő után már nem fogja tudni elnyelni, tehát ez fel fog fokozódni, tehát ez nagyon fontos megérteni. De akkor, amikor a múltban ilyenek történtek, akkor alapvetően ugye ez kivonódik, ez a széndioxid az óceánok mélyén, mészvázas élőlények vázába kerül be a szén, és az alábukó kőzetlemezeknél pedig ilyen nagy hőtermeléssel a vulkáni kürtökön keresztül visszakerül a légkörbe, és olyan időszakokban, amikor ez a vulkáni aktivitás nagyon nagy volt, akkor nagyon, nagyon sok szén-dioxid tudott a légkörbe kerülni.
1: Tehát fel tudott annyi gyülemleni, hogy az önmagától távozott a vulkánokon keresztül.
2: Igen, és aztán a légkörbe pedig hosszú távon jelen tudott maradni, és ugyanezt az üvegházhatást kiváltotta.
1: Azzal, hogy mi ezt bányásszuk, és mi saját magunk égetjük el, tehát nem hagyjuk, hogy a saját magától távozzon a vulkánokon keresztül, azzal mi ezt gyorsítjuk, vagy lassítjuk ezt a folyamatot?
2: Most ezt extrém módon gyorsítjuk ezt a folyamatot. Tehát, hogy ezek az epizódok, amikor ilyen történt, azok utána lecsengtek. Tehát, hogy hosszú távon, tehát 100 000 évről beszélünk, tehát megtörténtek nagyobb kontinentális kéregmozgások, amelyek nagyon intenzív vulkanizmushoz vezettek a múltban. Ezek sokszor vezettek kihalási eseményekhez egyébként, tehát a nagy kihalási eseményeknél gyakran jön fel, mint magyarázat. Aztán megváltozott a földi bioszféra, tehát erre reagált. Egyébként nem csak negatív hatásai vannak, beszélhetünk arról is, tehát hogy minden melegszik, a sarkokon nem volt jégsapka egyáltalán.
1: Az pozitív?
2: Hát a sarkokon erdőségek voltak, tehát az Antarktiszon erdőség.
1: És a földnek jobb, ha erdő van, mint ha jég. Tehát a légkörnek jobb?
2: Hát jó kérdés, hogy jobb-e. Hát most úgy mondanám, hogy ehhez alkalmazkodnunk kell. Tehát például vannak olyan területek, amik élhetetlenné válnak, mert elsivatagosodnak, más területeken megnő a csapadék. Tehát összességében azt kell még megérteni, hogy a bejövő sugárzás, a napból beérkező sugárzás nem változik. Most valójában a nyári besugárzás, ami a úgy mondjuk, hogy a föld pályaelemek változása, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a föld pályája a nap körül, azt befolyásolja a többi bolygónak a vonzása. És ezt a csillagászok kimérték, hogy milyen ciklikus változásokat mutat.
1: Tehát mi most közelebb vagyunk a naphoz?
2: A nyáron most távolabb vagyunk a naptól, mint mondjuk 7-8 ezer évvel ezelőtt.
1: Aha.
2: És ez változik. Tehát mutathat 21 ezer, 40 ezer éves és 100 ezer éves ciklusokat. Tehát az éghajlat változik, és az éghajlat változást aggódók egyébként ezt ki is használják, hogy hát volt már ilyen, ez egy természetes változékonyság, de most nem ez okozza, sőt ellentétesen hat, mert valójában, hogyha megnézem az elmúlt 11.700 évet, akkor a nyaraknak hidegebbnek kellene lenniük. Tehát amikor ugye majd lehet beszélünk a Balatonról is, hogy a Balatonban mikor voltak ezek a korábbi aszályos időszakok, akkor azok egyértelműen a külső kényszer hatására jelentkeztek, most viszont mi vagyunk, aki beavatkoztunk, és azért még egy fontos dolgot is szeretnék elmondani, hogy ne csak negatív legyen ez, de azért rövid távon azért nagyon-nagyon sok negatív hatás van, viszont azt is azért többen tudják, hogy mi még a jégkorszakban élünk, tehát akkor beszélünk jégkorszakról, amikor a sarkokon jégborítás van.
1: Ja, most jégkorszak
2: van.
1: Tehát akkor felveszem a kabátomat. Mert bocsánat, hogy poénkodok.
2: A jégkorszaknak egy meleg időszakában élünk, ezt úgy szoktuk mondani, egy interglaciális időszak, ami körülbelül 100 ezer éves ciklusokkal következett be az elmúlt 800 ezer évben. Na és ebben az időszakban már van ember, de a modern ember, ugye az ilyen 50-60 ezer évnél kezd el Európába beterjedni, és váltja le a neandervölgyi embert, és a mi felvirágzásunk, a földművelés elterjedése, az pedig ennek a meleg időszaknak a kezdetéhez kötődik.
1: És a kettőnek van köze egymáshoz.
2: És voltak már korábban ilyen meleg időszakok, mondjuk 120 ezer évvel ezelőtt, de akkor
1: de nem, akkor nem, volt nem léptük
2: meg ezt. Nem? Igen. nem léptük még ezt meg.
1: Jó. Megint tartunk egy rövid szünetet, és aztán innen folytatjuk. Dr. Magyar Jenik, ő a vendég itt a Retro Rádióban.

0: Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Magyar Jenikővel beszélgetünk, néha nagyon hülyének tűnhetek, amikor kérdezek, de én tényleg egy teljesen laikus vagyok, és nyilván vannak nekem is tanulmányaim, de hát az a béka hátsója alatt van ahhoz képest, amennyit te tudsz mind arról, amiről most mesélsz. De azt én felfogom, hogy mindaz, ami most történik körülöttünk, amit tapasztalunk, azt mi okozzuk, emberek. Tehát nem feltétlenül mi magyarok miatt van kevés víz a Balatonban, és a magyarországi Duna szakasz kevés vízesen mi miattunk van, akik itt élünk a Magyarországon.
2: Hát nem csak miattunk, de azért mi is épp úgy élünk. Tehát alapvetően a gazdaságilag fejlettebb országok bocsájtják ki nagy mennyiségben ezt az üvegházhatású gázokat, tehát nem az afrikai bantú csoportok okozzák az éghajlatváltozást, hanem a fejlett nyugati nevezett civilizációk, és nem csak ők, hanem amikor ezt oktatjuk az egyetemen, akkor ugye a földgáz kitermelés, ugye arab országokból olajtermelés, de földgázmezők Ázsiában nagy számban vannak, akár Türkmenisztánban is, és hát az is döbbenet, hogy ezeken a gázvezetékek mentén mennyi szökik önmagától a légkörbe.
1: Ezért van egyre inkább sivatagosodás ott azon a területen, az a tavak szüntek meg,
2: hát
1: nagy tavak.
2: Összefügg ezzel a légkörzés átalakulás, illetve az átlag hőmérséklet növekedésével, de hogy mi okozzuk-e magyarok, tehát részesei vagyunk annak az emberi társadalomnak, aki összességében okozza, de azt gondolom, hogy ugye a megújuló energiaforrások használata pont ezt próbálja kiváltani, hogy minél kevesebb fosszilis energiahordozót juttassunk a légkörbe, és ezt nagyon gyakran szokták a tudósok mondani, hogy az energiasűrűsége ezeknek a megújuló energiáknak viszont kicsi. Tehát azért még itt vannak óriási problémák.
1: Tehát mi kevésbé vagyunk, hatékony, tehát több kell belőle.
2: Igen,
1: ahhoz,
2: tehát például napelem nagy hatalom vagyunk globálisan is. Az egyfőre jutó napelem termelésünk nagyon-nagyon magas. De amikor ipari termelésre kell, ugye a nap ezeknek az energiáknak a tározásával is nehézségek vannak. Tehát nem jó, Európában nagyon jó példák vannak, például Dániában a megújuló energiatermelése, tehát egyértelműen kell egy alternatív energiaforrás találjunk, ami koncentrált eléggé, és itt azért vita van a kutatók közt, ugye a mérnökök szeretik az atomenergiát hangoztatni, ugye annak nagyon erős biztonsági kockázatai vannak, ugye a megújuló energiáknak pedig nem csak a nap van, hanem szerencsésebb országokban a vízenergia, ahol nagyobb az esés a folyóknak, akkor nagyon jelentős szélenergiát lehet igénybe venni, ugye lehet biomassza erőműveket, tehát nagyon sok formája van, és hát mi azt oktatjuk, hogy energiamixre van szükség, és még egy fontos dolog, hogy decentralizációra az energiaellátásban.
1: Ez mit jelent?
2: Ez azt jelenti, hogy hát ezt nem fogom tudni neked olyan részletesen elmagyarázni, hogy a magyar energiarendszer az központosított, az áramelosztás, a többi, és ezeknél a megújuló energiáknál, amiket elsősorban háztartási felhasználásra és részben iparira akarnak használni, decentralizált, tehát kisebb központok kellenek, és érdekelti kell tenni a lakosságot, tehát például egy lakóközösségnek közös energiatározója van, közös elosztó rendszere. Én nem ezzel foglalkozom, de nálunk a tanszéken Munkácsi Béla csoportja foglalkozik a megújuló energiákkal.
1: Oké, de végeztek olyan kutatásokat, amiben kiderül, hogy korábban hogy volt, mi az, amit tennünk kellene. Ezeket a kutatásokat, vagy ezeknek az eredményét nyilván közzéteszitek, beszélgettek, találkoztok olyan emberekkel, akik tehetnek azért, hogy változzon. Tehát azokat a változásokat vagy visszafordítsuk, vagy olyan irányba tereljük a változásokat, hogy ne legyen kevés a víz, hogy normálisan használjuk az energiákat,
2: stb. Igen, hát most a víz az nagyon égető kérdés, és akkor ha nézzük az országot, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy nagyon gyors beavatkozás kezdődjön most el, a víz visszamegtartás.
1: De ugye konkrétan mit kellene csinálni?
2: Tehát ugye lehet a vizet tározókba tárolni, és akkor később hasznosítani. Valójában, ha megnézzük, hogy milyen tározókapacitásaink vannak, meg ezeknek ugye mélyeknek kellene lenni, mert nagyon nagy mennyiségre van szükség, hatalmas infrastruktúra beruházás, már most is vannak tározóink, amelyek az áradásokat fel tudják fogni, például a Felső-Tisza mentén a Beregi tározó egy ilyen. Részben a tározó kapacitás

0: immunitás növelése, de sokkal fontosabb lenne az, hogy a átvágott folyó kanyarulatok az Alföldön, ugye itt jöttek létre egy nagyon sok holtágunk,
1: igen,
0: azokba visszajuttassuk a vizet. Tehát ez azt is jelenti, hogy gát átvágos, tervezett gát átvágások, és visszajuttatása a víz egy részének a tájba.
1: De nem még tudom, úgy is, hogy akkor megint megnő az árvíz
0: pontosan,
1: veszély.
0: Pontosan, tehát ezt meg kell tervezni, hogy hogy lehet ezt visszajuttatni, és erre már készülőben vannak tervek, erre felhasználható egyébként Európai Uniós forrás is.
1: Hát igen, csak ezekre az árterekre azóta házak épültek.
0: Igen, és akkor sokan vannak, akik elmondják azt, hogy mi a kisebb kockázat. Tehát ezeket a településeket, amelyek tényleg benn vannak az ártérbe, és árvízveszélybe vannak, és érintettek lehetnek azzal, ha mondjuk gátakat vágnak át, és környező területeken elöntenek Monsanto-földként hasznosított, ám de mélyen fekvő területeket, akkor arra jutnak következtetésként, hogy őket olcsóbb gáttal körülvenni a teljes települést, mint más típusú változtatást létrehozni, de természetesen ezt meg kell tervezni. Most is vannak olyan területek, ahova lehetne visszajuttatni vizet, számos ilyen terület van, és úgynevezett beszivárgási zóna, ezt úgy kell érteni, hogy a felszín alatti vizeknek van egy áramlási rendszerük, amelyeket egyébként nálunk az egyetemen a hidrogeológusok mérnek ki, hogy milyen irányba áramlik a víz a felszín alatt, hol áramlik be, és hol tör a felszínre a felszín alatti víz. És ezekről vannak térképeink, ezeket kutakba szokták megfigyelni egyébként.
1: Bocsánat, hadd legyen egy teljesen laikus kérdésem, a felszín alatti vizek, azok valamikor felszín feletti vizek voltak? Tehát a felszín...
0: Igen, felülről mennek.
1: Tehát felülről jön, vagy igen, az esővel, vagy a folyókkal.
0: Hát meg az ártérből, ugye, hogyha kijönt a folyó, elöntje az árteret, ott a víz elkezd beszivárogni a talajba. Aha. És ha azért mondom ezeket a beszivárgási pontokat, mert ott mesterségesen is fel lehet gyorsítani ezeknek, értem, a besajtolását. Tehát ezt hívják, magyarul nem tudom olyan jól mondani, managed water aquifers, mároknak nevezzük őket. Tehát amikor mi magunk juttatunk gyakorlatilag utakon keresztül.
1: Tehát tulajdonképpen van a föld alatt már tározó, csak el kell juttatni oda
0: a
1: vizet.
0: Igen, és a föld alatti tározás azért jó, mert nem párolog olyan gyorsan. Aha. Tehát tartósan tudod ott tartani, és hosszabb a hatása. És azért hoztam ezt példaként, mert ugye a víztározóknak nagy lesz a felületük. Nagy a párolgási, értem, vesztessége, de mindkettőre szükség van. Mert ugye ahhoz ott hozzáférsz a vízhez, de így is hozzáférsz kutakon keresztül a felszín alatt tárolt vízhez is. És
1: de most akkor a magyarországi Duna szakaszon hány tárolóra lenne szükség, vagy,
0: na,
1: vagy
0: miért? Nem tudom neked megmondani pontosan.
1: Vagy mekkorákra ahhoz, hogy...
0: Na, akkor de hívjál meg ide egy vízügyi szakembert.
1: Ja, jó,
0: de
1: okay.
0: Mármint felszíni víztározókra, hogy mennyi lenne szükség, attól függ, hogy nyilván locsolásra akarod használni, hogy akarod visszajutatni a tájba, de a felszín alatti víztározás abból a szempontból is jó, hogy ugye kukoricánál szokták mondani, hogy hiába locsolja, mert ezen a nagyon magas hőmérsékleten kiég, így is úgy is. Tehát nagyon sok gazdat tapasztalta már itt. Egyébként nagyon sok csatornánk van, mert ugye régen az volt a cél, hogy levezessék, de azokat a csatornákat lehet arra is használni, hogy visszajuttassák a, igen, vizet. Itt egy kicsit a vízügyi szakembereknek kell a és már változóban van, de gondold el, hogy több nemzedéket neveltek ki úgy, hogy a feladatunk az, hogy védekezzünk az árvíz ellen. És most akkor hirtelen megkapják ezt a feladatot, feladatunk az, hogy vizet juttassunk a tájba.
1: Jó, de hát ha minden változik, akkor az embernek a gondolkodását is meg kell változtatni.
0: Igen, abszolút, abszolút.
1: És mert hát, különben rossz fele megyünk.
0: Igen, de van tehát egy picit rátérve a Balatonra, a Balatonnál viszont az a probléma, hogy a Balaton egy sekélytó.
1: Hát, hogyha... Jó, akkor legyen az, hogy térjünk rá a Balatonra, de az legyen egy külön etap, jó? Tehát innen folytatjuk a Balatonnal. A Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
2: Műsorajánló.
3: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén-nyáron tovább.

0: Lemmy's szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retroradio.

0: Schiller koncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Magyari Jenikővel beszélgetünk, és tudom, hogy neked a kutatási területed, egyik fő kutatási területed az a Balaton. Voltak más tavak is, ahol kutattál, de a Balatont évezredekig visszamenőleg kutatod, vagy vizsgálod.
2: Igen, én imádom a hegyi tavakat is kutatni, de a Balaton, hát szerintem minden kutató megfordulott, aki az ős környezettel foglalkozik, és... Hát a Balatont mi 2017-ben kezdtük el egyébként kutatni, és ezt érdekességként mondom, nem tudom hányan emlékeznek, de az volt az utolsó tél, amikor úgy befagyott, hogy át lehetett korcsolyázni rajta, és mivel ez egy sekély tó...
1: Mit jelent, hogy sekély tó? Ezt az előbb is mondtad, hogy mitől sekély? Vagy az...
2: Ez azt jelenti, hogy a Balaton átlagos vízmérsége 3,5 méter, tehát az sekély. Uh-huh. Úgy kell elképzelni, mint egy tálat. A legnagyobb vízmérsége egyébként több mint 10 méter a Tihanyuk útnál, de átlagosan a Szemesi, Szigligeti medencében 4,2-4,7, uh-huh. tehát 5 méter alatt van most a vízszín.
1: Ez jó példa volt a tál, ezt most így képzeltem. Igen, ez jó.
2: Valójában a Balaton egy jó nagy tál, és akkor lehetne négy tál, keverő tál, de ez egy ilyen lapos tál formát öt, és hát ez meghatározza azt, hogy hogyha neked egy kis felületű mély tavad van, tehát a felület és a mélység aránya, ezt nem tudom most pontosan megmondani, hogy milyen aránytól számít valami sekétúnak, de alapvetően a víznek a hőrétegzettsége alakul ki olyan tavakban, ugye Balatonban is kialakul egyébként, de nem stabil a hőrétegzettsége, és akkor mindjárt megkérdezem, mi az a hőrétegzettség. De a
1: mi az a hőrétegzettség?
2: Hát, amikor ugye nyáron fürdünk a Balatonba, akkor lehet, hogy érzitek, amikor beúsztok mélybe, hogy lent hideg a víz, igen. Fent meg meleg.
1: Igen.
2: És ha nem mozog a víz, kicsi a hullám, vagy nincs hullámzás, akkor alapvetően a tavakra jellemző egy hőmérsékleti profil, nyáron, télen is. De nyáron azokban a tavakban, amelyek hőrétegzettek, a felső réteg meg fokozatosan csökken a hőmérséklete, és akkor lesz egy pont, ami alatt viszont már stabil. Uh-huh. És így ketté válik ez a két réteg, és ez gyakorlatilag nem keveredik egymással. Általában minden, a biológiai életnek az a része, ahol az algák élnek, az nagyon gyakran ebbe a felső rétegbe történik, és az alsó réteg meg azáltal, hogy nem keveredik át a felsővel, az ott zajló lebontási mikrobiális folyamatokból termelődő széndioxid ott marad.
1: De és ezt nem keverik fel a hajók sem, a szél sem.
2: Nem, egy mélytóban nem, de egy sekélytóban ritkán alakul ki ilyen, és ez a Balatonnál nagyon lényeges, az ugye az ő szennyezése szempontjából, hogy a Balatont, itt szintén az 1800-as évek második felétől, amikor kiépítették a vasúthálózatot, gyakorlatilag egy olyan időszakban épült a vasúthálózat, amikor szárazság volt. Tehát nagyon közel tették sok helyen a parthoz, igen. És aztán jöttek olyan
1: szép
2: időszakok.
1: A vonatról, de igen, ezek
2: olyan időszakok, amikor alámosta a part, mert nagyon megnőtt a vízszint, tehát egy csapadékosabb években, és akkor szükségessé vált, rájöttek, hogy hoppá, akkor a Siófoknál, a Sió az a Balatonból kifolyó folyó, ott szabályozni kell a vízszintet. És akkortól kezdték el a Sió Zsilipet gyakorlatilag növelni, méretét szabályozhatóvá tenni a vízszintet és leereszteni. Na és ugye én amivel foglalkozom, az az üledéknek a vizsgálata, és az üledéket korábban is vizsgálták már, úgy kell elképzelni, mintha egy sajton lyukakat fúr, mint egy sajt lenne a Balaton. Már 33 fúrást végeztek a Földtani Intézet kutatói elsősorban a 80-as években. Azoknak is az volt a célja, hogy megértsék a kialakulás körülményeit, megértsék a működését, hogy a Limnológiai Intézet első magyarországi ilyen intézet a Balaton partján Európa híres volt ezekkel a kutatásokkal, most is az. De a lényeg az, hogy a Balatonnál még mindig nem tudtuk azt, hogy milyen változások mikor következtek be.
1: Mert azért, korábban is volt ilyen, hogy kevés víz volt benne. Tehát,
2: igen, és ezt is tudtuk már, hogy vannak alacsony uh-huh. vízállású rétegek, de a technika fejlődésével egyre pontosabban meg tudjuk határozni azt, hogy ez mikor következett be, ez a radiokarbon módszer.
1: Ennek de azt is, hogy mitől?
2: Azt, hogy mitől, az pedig gyakorlatilag az Európa éghajlat változásairól is egyre többet tudunk, részben a úgynevezett paleoklima modellezés következtében, részben pedig a hasonló tavi üledékek vizsgálatával lehet például kvantitatív, tehát mennyiségi éghajlati rekonstrukciót végezni, és akkor a modelleket összevetik ezekkel az úgynevezett proxy adatokkal, és hát a holocén tekintetében végül is arra lehet rájönni, hogy a holocén időszak, bár egy stabil meleg időszak, ezt is tarkítják rövid távú lehűlési események, amelyek az időszaknak az elején még összefüggésbe hozhatók az olvadó jéggel és a tengeráramlatoknak a változásával. Ugye mi alapvetően nyugatias szelekkel kapunk sok csapadékot, és ez a csapadék az Atlanti-óceáni eredetű. A másik csapadékforrásunk ugye az Adria felől érkezik, a földközi tengermedencéből, és a mi úgy tanuljuk az iskában, hogy golfáramlat. Igen. Ti is úgy tanultátok, igen, szerintem, hogy golfáramlat. Tehát ezt hívják észak-atlanti áramlási rendszernek egyébként, de ma maradjunk annál, hogy a golfáramlat. Okay. Tehát a golfáramlat,
1: értjük is, igen.
2: Golfáramlatnak az erőssége, tehát hogy milyen erősen áramlik a meleg víz észak fele, az változott a módban, és amikor bekerül nagy mennyiségű édesvíz, a gleccserek, ugye ebben az esetben a sarki jég olvadásából, az blokkolja ezt az észak fele irányuló áramlást, lelassul, és ha lelassul, ugye kevesebb meleg víztömeg kerül mondjuk Anglia környékére, vagy a francia partokhoz, ami ahol generálódik a csapadék, és azt a nyugati szelek hozzák be, és akkor a nyugati szelek egy másik pályán érik el Európát, és hozzánk, vagy éppen a lengyelekhez kevesebb csapadékot hoznak, de gyakorlatilag ezeknek a futóáramlatoknak a pályája változott ebben az elmúlt 11 ezer évben, és abban akartunk mi előrébb lépni, hogy pontosan megmondjuk azt, hogy mikor voltak ezek, hogy érintették a Balatont, és egyébként az én kutatásaim azzal is foglalkoznak, hogy hatott ez a növényvilágra, és az emberi kultúrákra. Mert még egy nagyon fontos szempont az, hogy amikor ez az első ilyen aszályos időszak volt, ami a Balatonba gyakorlatilag azt kaptuk, hogy 8000 és 7300 év között volt, akkor érkezik meg a Kárpát-medencébe a földművelés. Ez csak egy érdekesség.
1: De az összefüggésben van ezzel?
2: Hát pont ezt akarjuk majd most egy másik projektben vizsgálni, hogy összefüggésben van-e tehát közvetlen, hogy nem ezért érkeznek ide, de a folyók vízszintje, ugye beszéltünk a folyókról, sokkal lentebb van akkor is. Tehát nem csak a Balaton vízszintje van lejjebb, és ezért az ártéri felszíneken nagyon sok szárazulat alakul ki, és ezek a népcsoportok, akik hozzánk érkeztek, ezek úgy hívjuk őket, hogy körös starcsevó csoport, ők alapvetően folyók mentén és Anatóliából indulva a Görögországon keresztül jutottak el a Kárpát-medencébe. És ehhez a környezethez voltak adaptálódva, tehát igazodva a termelésük is.
1: Értem. Tehát ők még nem használtak kemikáliákat
2: földművelés során. Nem, sőt, kőeszközökkel művelték meg a földet, tehát nem is írtottak erdőt ahhoz, hogy gazdálkodjanak, és ezek az ártéri felszínek voltak, ahol ők elkezdtek gazdálkodni. Tehát vannak ilyen összefüggések egyébként, tehát az, hogy mi mit indikál, ezt még sokkal részletesebben kell vizsgálni, de valójában most tudtuk meg, hogy mikor volt ez a két nagyon asszályos időszak, és ez a kutatás gyakorlatilag az első lépés annak, hogy majd ezt kiterjesszük a teljes tó felszínre. Ugye a tóban a geofizikusok beülnek egy csónakba, és ilyen hanghullámokkal, amit lefele bocsájtanak ki, fel tudják mérni az iszap vastagságot és az iszapban a különböző rétegeket. És ezeket háromdimenziósan ki tudják rajzolni, és mi most egy olyan ponton furtunk, ahol már tudtuk, hogy néz ki a Balaton feneke, és azt is tudjuk, hogy ez az aszályos időszak rétege, ez hova nyúlik ki, tehát úgy nagyjából ki fogjuk tudni rajzolni a vízfelszínt, hogy hol ért el a partot, és hát az nagyon alacsony volt. Tehát úgy kell elképzelni, hogy a mostani Keszthelyi medencében el volt láposodva, tehát ott nem volt nyílt víz. A Tihanyi medence és a Siófoki medence és a Szemesi medence meg pedig valószínűleg külön áll. Tehát ott egy kis folyó szakasz köthette össze, és azon a ponton, ahol fúrtunk, úgy rekonstruáltuk, hogy a vízszint körülbelül egy-két méterrel alacsonyabb volt a mostaninál.
1: A mostani alacsonynál.
2: Akkor, amikor fúrtunk, 4,2 méter volt, szerintem az most 4 méter körüli vízszint lenne, vagy annál alacsonyabb azon a ponton, és ahhoz képest 1,7-2 méterrel volt alacsonyabb az a vízszint. És akkor ezt kell egy paleo felszínre kivetíteni, és így tudod meghatározni, hogy milyen volt a... Na és ezt mi okozta? Ezt alapvetően abban az időszakban egy nagyon erős nyári besugárzás okozta, és véget ért egy olyan időszak, amikor ez a golfáramlat lelassult, tehát visszagyorsult a golfáramlat, és alapvetően egy nagyon, nagyon meleg, száraz nyarak jöttek abba az időszakba. Ez körülbelül akkor 700 évig tartott, és volt még egy másik ilyen időszak.
1: Ez egy fontos, az a 700 évig tartott, mert ezzel kapcsolatban lett volna a következő kérdésem, de megint az egy külön etap lesz. Jó, innen folytatjuk az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
0: Műsorajánló. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb Retro Rádió hallgatókat.
3: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
4: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
5: This is summer.
6: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jó voltából. Az országjáráshoz az autókat a 30 éves Mercedes JP autó biztosítja.
0: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió. A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyár.

0: Metro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után.
1: Hírek a Retro Rádióban.
3: Új szakokkal bővülhet a felsőoktatás. A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, adjunk inni a madaraknak a kánikulában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni még a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
4: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
3: Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Aktuális témánk van ma, a vízről vagy a szárazságról beszélgetünk egy szakértővel, tehát feltehetem a laikus kérdéseimet. Vendégem professzor dr. Magyari Enikő, az ELTE természettudományi kar környezet és tájföldrajzi tanszékének vezetője, mindjárt föl.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Magyari Jenikővel beszélgetünk, és én értem, amit mondasz. Én abban bízom, hogy a hallgatók is, bár mondjuk itt koncentráltabban figyelek rád, mint általában a hallgatók. De nagyjából tényleg képben vagyok most már, hogy amit kutattok, abból kiderült, hogy a Balatonnak volt már olyan időszaka, amikor ennél a mostaninál is jóval kisebb vízmennyiség volt benne, de az is egyszer csak véget ért, tehát azt nem mesterségesen töltötték fel emberek újra, nem tudom, hátukon vitték a vizet, hanem hogy feltöltődött. De mennyi időnek kellett eltelni ahhoz, hogy a Balaton visszanyerje a formáját, meg egyáltalán a vízmennyiségét?
2: Hát ott 700 év ez a szályos időszak, és aztán gyorsan nőtt meg a vízszint. Tehát azt én nem fogom neked tudni, hogy 50 év alatt töltődött fel, vagy 100. Ennek az az oka, hogy a Balaton sekétó, ezért a rétegek benne nem éves rétegzettséget mutatnak, hanem csak becsülni tudjuk ezeknek a korát, és ez alapján mondom neked, hogy körülbelül egy ilyen 50-100 év alatt ment végbe ez a vízszint emelkedés, de nem ez volt a legnagyobb vízszint emelkedés a Balatonnak. Ugye akik ott nyaralnak a Balatonnál, biztos ismerik a Nagyberek térségét, meg a Kis-Balaton térségét, és hogyha valaki érdeklődik, akkor a neten talál olyan vagy rekonstruált felvételeket, hogy mielőtt a Balaton szabályozni, ott is beszéltünk lecsapolásról. Az eredeti mérete mekkora volt, az egy majdnem dupla vízfelület ahhoz képest, ami most van. És ugye ezek a fúrások, amik a korábban 80-as években zajlottak, meg mi is csináltunk ilyeneket a Nagyberekben, most nem is olyan régen, egyértelműen mutatják, hogy ott voltak olyan időszakok, amikor nyílt víz volt, és a legmagasabb vízszintet, ugye az összes fúrás mögött összevetve egyértelműen azt mondhatjuk, hogy 4500 évtől ért el a Balaton, és a római korig. Tehát a római korig volt a legmagasabb a vízszint. Ugye ez a 4500, ez a bronzkorban van már, ha az emberi történelmet nézzük. Tehát egy nagyon hosszú időszakig, és hogy mennyivel volt több a vízszint, azt mutatják a kutatások, hogy a mostaninál, tehát most mindegy, hogy asszály vagy előtte, igen, körülbelül 8 méterrel magasabb.
1: Hoppá! Lehet-e következtetni a kutatásokból arra, hogy ami most van, az még egy csökkenő tendencia, vagy itt most már számíthatunk arra, hogy nem tudom, a következő évektől megint elkezd feltöltődni.
2: Nem, most nem leszek népszerű, mert azt kell, hogy mondjam, hogy most rövid távon nem számíthatunk arra, hogy jobb irányt vesz. Ugye a beszélgetésünk elején beszéltünk arról, hogy melegszik a légkör, azzal egyértelműen melegszik a párolgás. És itt fontos az, hogy egy sekétóról beszélünk, ugye a mélység és a felület aránya egy óriási felület, ami a nyári melegben nagyon gyorsan párolog, és gyorsan veszít a vizéből. És hogyha a mérnökök ugye mindig szeretik modellezni a vízhozam párolgás arányát, ezt tették meg többek közt a BME-n, tehát a Műszaki Egyetemen, vízmérnökök, és azt találják, hogy a jövőre, tehát az 2100-ig prognosztizálható felmelegedési ütem, ugye itt az, hogy milyen mértékben fog melegebbé válni Magyarország nyarai 2100-ig, az függ attól, hogy mi fog bekövetkezni az elkövetkezendő 20-30 évben a széndioxid kibocsátás terén. Mennyire állunk át a megújulókra? Globálisan mennyire fog csökkenni? Nem tudom, hogy ti optimistán bestitek ezt, vagy
1: nem.
2: Hogy
1: nem? Tehát én azon szoktam gondolkodni, hogy ha már ennyire régóta tudjuk, a tudósok, a hozzáértők tudják, és mondják is a világ vezetőjének, hogy mekkora problémát okoznak, vagy okozunk mi, tehát legyünk akkor mi egy közösség, az emberek. Hogy akkor ezen miért nem változtatunk? Tehát, hogy megyünk továbbra is fejjel a falnak.
2: Hát, ahhoz összefogás kellene az országok közt, kettő gazdasági különbségeknek a kiegyenlítődése, és azért nagyon sok felzárkózó ázsiai ország van, és afrikai ország, akik még azt a jólétet, amivel mi élünk, azt ők még nem tapasztalták meg.
1: Hát igen, csak közben én nem gondolom magam egy ilyen szuperokos embernek, de azt látom, hogy ha nekem nagyon-nagyon sok van, és nem akarok adni abból a jólétből senki másnak, viszont ez mindannyiunk pusztulásához vezet, akkor mégiscsak le kell adnom az igényeimet ahhoz, hogy közösen megmaradjunk.
2: Igen, részben edukáció, részben pedig annak az elfogadása, hogy az igényeinkből lejjebb kell adni. Abszolút. Tehát, hogy én egyéni emberként én ezt nagyon szívesen megteszem. De ez azt is jelenti, hogy ki kell szállni a kocsiból, vagy ugye az elektromos autó se old meg mindent, mert mindennek az előállításához erőforrásokat használunk fel. Tehát valójában ha népesség nő, mert még mindig nő, bár most már kisebb mértékben nő a föld népessége, akkor rákeljünk, hogy lassan túlnépesedtük a bolygót, tehát egyébként ugye a biológusok, mert az én alapvégzettségem is biológus egyébként, tehát mi amikor populációkat, közösségelemzéseket végzünk, akkor látjuk, hogy hát a közösségek elérnek egy ilyen maximális terültöttségi állapotot, és akkor utána maguktól is szét zilálódnak, hogy ha nincsenek meg a környezeti feltételek, tehát ez a földben lesz ilyen szabályozás egyébként.
1: Hát igen, csak ebben az az érdekes, hogyha ezt központilag nem tudjuk szabályozni például a népesedést, akkor előbb-utóbb a föld meg fogja ezt oldani, tehát a természet igen. Szelektálni fog, tehát meg fogja. Csak lehet, hogy ez nekünk egy kicsit fájdalmasabb lesz.
2: Igen. Hát tehát hogy ez sajnos azért ezt tudatosítani kell valamennyire a következő generációban, vagy a mostani fiatalokban is, de nem úgy, hogy pesszimisták legyenek ezáltal, hanem hogy tegyenek. Én korábban is azt mondtam, de Gelencsér András, aki egyébként szintén akadémikus és légkörkutató, ő pesszimista e tekintetben, hogy megtaláljuk-e azt az energiaforrást, azt a tiszta energiaforrást, mert hát erre szükség lenne, mert egy nagyon egyszerű, tehát a széndioxid kibocsátás kell csökkenteni. Vagy ki kell vonni a széndioxidot a légkörből.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy miért csökkenteni? Hát legyen nulla, tehát legyen tiltott.
2: Hát ez könnyű mondani, de hát nem, hát ez nem ilyen egyszerű. Akkor a következő
1: hát azok héttől a már
2: neked de légkondit nem működik.
1: Hát igen, csak azok a nagyhatalmak, akik most fosszilis energiákból élnek, lehet, hogy nekik kellene leginkább először átállni valami olyanra, amiből aztán ők nekik lesz először megint pénzük, tehát legyen pénzük, az engem nem érdekel, csak közben ne romboljuk, hát, roncsoljuk.
2: Ugye a világvezető nagyhatalmának a vezetője az jelen pillanatban a erőteljes klímaváltozás tagadásban van.
1: Hát az egy
2: balon. És az összes éghajlatváltozással foglalkozó kutatást megszüntette, tehát támogatását megszüntette az USA-ban. És azt nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy ugye a tengeren, beszéltünk a golfáramlatról, igen, ugye most is zajlik a golfáramlat sebességének a fokozatos csökkenése, ami tragikus változások, az egy úgy mondjuk, hogy negatív visszacsatolás lesz. Kérdezed, mikor nő a vízszint a Balatonban? Lehet, hogy akkor majd nőni fog a vízszint a Balatonban, amikor a golfáramlat lelassul, és egy ilyen néhány száz évre, az különösen Skandináviában és a brit szigeteken nagyon drasztikus, elsőben téli hőmérséklet csökkenéshez fog vezetni, és akkor a tengerjég délebre húzódik, de mivel ez egy, úgy mondjuk, mi egy perturbáció, tehát egy zavarás a rendszerben, egy negatív visszacsatolás, ez egy idő után feloldódik. Tehát amikor, ugye, mert az egész az indikálja, hogy Grönland olvad, a melegedés hatására megint jön be az édesvíz, és ugye az óceáni szállító szalagnak a sebessége az függ attól, hogy a mélységi víz milyen gyorsasággal száll alá. Ugye az alászállás pedig a sűrűséggel. Ez egy bonyolult dolog. Szóval nem megyek
1: bele. De ezt Amerikából, a Fehérházból nem lehet látni, vagy ott nincsenek ilyen szakemberek, akik ezt Trumpnak el tudják magyarázni?
2: De ő ezt nem érti meg egyrészt, másrészt szerintem nem érdekli. De nem hisz benne.
1: De például egy Trump-féle vagy típusú nagyhatalmi vezető tudna tenni annak érdekében, hogy a világunk változzon?
2: Hát a nagyhatalmi vezető igen, tudna, de a másik nagyhatalmi vezetők, mondjuk talán ebben még Kína a legtudatosabb egyébként, mert ugye ott nagy ütembe állnak át a megújulókra, de én nem vagyok ennek szakembere, hogy ezt úgy el tudjam nektek mondani, de hát ott is a technológiai fejlődéshez ők is irdatlan mennyiségű fosszilis energiát használnak fel, hát az oroszoktól megvásárolják a Európának szánt olajat, vagy, vagy gáz, vagy nem tudom. Tehát, hogy ott azért ott is az egy, egy részben képutatás zajlik. Tehát itt harc van a gazdasági fejlődésért, ezért gondolom én azt, hogy, hogy reálisabb várakozás az, hogy technológiai fejlődést tudunk elérni, és nem a szén-dioxid alapú fosszilis energiaforrás, és hogy a megújulók térnyelnek. Tehát egy valami ilyesmi történhet. Na de egy, tehát, hogy ez, ez sokáig vezet, tehát, hogy azt kérdezte tőlem, hogy a Balaton vízszintje fog-e nőni. Hát akkor válaszoltam neked, hogy ha nőni fog a Balaton vízszintje, mert lehet, hogyha ez bekövetkezik a szállítószalagnak a leállása. Egyébként erről a Nature Science-ben gyakorlatilag havi szinten jelennek meg publikációk, amik ezt próbálják becsülni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a 21. században ez az áramlás nagyon lelassul, vagy akár meg is áll egy időre, és egymásnak ellentmondó modellezések jönnek ki, de azért egyre inkább az a konszenzus, hogy 80% valószínűsége van annak, hogy 2100-ig ez bekövetkezik. És akkor az, az egy visszahűtést jelent egy időre. Ugye emberi léptékben 100 év is sok, hát az...
1: Hát igen, csak hogyha ez megtörténik, akkor viszont azt fogjuk gondolni, ha ez visszahűtés, hogy akkor megint használhatjuk a fosszilis energiát.
2: De ez a brit szigeteken óriási problémát fog jelenteni, és Norvégiában is, mert ott gyakorlatilag a gazdálkodási feltételek, gabonatermesztés a briteknél, tehát ott a nyarat is érinteni fogja. Mi itt a Kárpát-medencében egyébként, hogy a kutatásaink pont erre irányulnak, hogy ezeknél a gyors klímaváltozási eseményeknél azt tapasztaljuk így ebbe az utolsó 11 ezer év meleg időszakában, hogy másképpen viselkednek a kontinens belsei régiók, másképpen viselkedik a mediterrán térség és Nyugat-Európa. Tehát az egyik terület nő a csapadék, a másikon csökken. Tehát például most a balatoni kutatás is az egyik annak, hogy, hogy amikor én tapasztalom ezt, hogy 8000 évnél nálunk itt aszály van, akkor a Balkán-félsziget görög területei pedig már egy lassú csapadékmennyiség növekedés kezdődik. Ugye a futóáramlat hova vonul? Tehát ha valahol csökken, máshol nőnie kell, ugye a föld energia egyensúlyban van. Tehát ugye mi ezt tanítjuk a földrajzosoknak, hogy voltak ilyen golfáramlat leállások korábban is, az utolsó, ugye ez a 8200-as esemény, illetve úgy hívjuk, hogy fiatal driász időszak, ez még a jégkorszak végén van, mind a jégolvadáshoz köthető. Lehűlt Európa, nagyon erős, teljesen lehűlt, Nyugat-Európa nyáron is, a déli félteke pedig melegedett, antarktiszi jégben ekkor melegedést mutatnak ki. Tehát a tenger áramlatoknak a hőelosztó szerepe óriási jelentőségű.
1: Tartunk egy kis szünetet, de még folytatjuk, jó? Dr. Magyar Jenikő a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Dr. Magyar Jenikővel beszélgetünk. Hát általában úgy azt gondoltam, hogy ma a vízről fogunk beszélgetni, de a mai vízhelyzet, ami minket körbevesz, az nagyon-nagyon sok mindennek a következménye, mint kiderült itt a beszélgetésből. Tehetünk-e? Tehát mindig azt gondolom, hogy én egyénileg tehetek-e bármit? Tehát mi az, amivel én hozzá tudok járulni ahhoz, hogy ez az egész folyamat, amiről most beszéltél, és nem jó irányba menjünk, az visszaforduljon?
2: Hát minden ember tehet érte, egyrészt azzal, hogy tudatosan, tehát tudatában van annak, hogy melyik cselekedetével mennyire járul hozzá a fosszilis energia kibocsátáshoz, ez az egyik, és ezt próbálja visszaszorítani, de szerintem egy-egy egyén nem elég, ezért sokkal fontosabb az edukáció. Tehát az, hogy ez minden emberben tudatos legyen, hogy mi ezt csináljuk. De ne okozzon szorongás, mert azért nagyon sokat lehet hallani a klímaszorongásról, és a fiatalok körében egyre gyakoribb, hogyha elmondjuk nekik, hogyha tudatosítjuk bennük, akkor azt írik meg, hogy nem tehetnek semmit. Tehát egymás edukálásával, és a fiatalok pedig azzal, hogy olyan politikai pártot támogatnak, amelyik tesz ennek a csökkentéséért. Tehát ez nagyon fontos ebben a helyzetben.
1: Emlékszem a Vízi világ című filmre. Nem tudom, te azt láttad, de Kevin Costner volt az egyik főszereplő. Az arról szólt, hogy az egész világon a világot elöntötte a víz, és hogy nincsenek nagyon száraz földek.
2: Aha.
1: És ilyen kis hajókon, meg mindenféle eszközökön élték az életüket, és próbáltak így fennmaradni. De hát ugye ez így ilyen sci-fi volt, ami előrevetített. És nagyon sok olyan sci-fi volt, ami előrevetített valamit, ami megtörtént.
2: Igen.
1: Ettől a vízi világtól most nagyon messze vagyunk, úgy érzem.
2: Egyébként egy picit itt álljunk meg.
1: Na.
2: A vízi világtól lehet, hogy messze vagyunk, de hát a sarki égsapkák olvadásával a tengervízszint emelkedik.
1: Uh-huh.
2: New York, Tokió. Hát Tokió az egyik leglátványosabb példája, hogy ott beépítették közvetlen tengerparti részt felhőkarcolók, a hatalmas gátak veszik körül. Dél-Kelet-Ázsia tengerparti régiói. Tehát nagyon sokat hallunk arról, hogy az óceáni szigetvilágokban önti el a víz a szigeteket. Tehát a tengervíz szint emelkedik, és ennek is van egy prognosztizált üteme. Tehát a vízi világ ilyen értelemben tehát nem tűnt el, ami itt nem hullik ki, az valahol jelen van. Tehát valahol meg fog jelenni. Tehát ez nem mindenütt szárazódik a föld.
1: De jót mondtad, hogy ami itt nem hullik ki, az valahol

0: árog is közben, igen, az valahol kihullik. Igen, csak éppen ez így van.
1: Tehát nem, ott, nem feltétlenül nem ott hullik ki, ahol, ahonnan elpárolgott. Igen,
0: igen, igen, igen. Igen.
1: Aha.
0: Igen, tehát hogy összességében...
1: Tehát van egyensúly a földön.
0: Van, igen, igen, igen. Van. Hát és a tengervízszintje, ott a tengerben minél több van belőle, most ezt így
1: az,
0: látjuk.
1: Ami az ottaniaknak ugyanúgy probléma, mint nekünk az, hogy átfolyik rajtunk a víz.
0: Igen, mm, hogy nekünk nincs, nekik meg sok van. Igen. Meg hát itt megint arról az El Niño, ugye ezt biztos hallottátok, persze, hogy nagyon erős El Niño jelenség, és ilyenkor az történik, hogy a indonéz területeken lesz nagyon nagy szárazság, tehát a csendes óceáni szigetvilágban, és a perui partoknál meg óriási özönvízszerű esőzések, Atacama sivatagban ilyenkor. Tehát, hogy eloszlás, változás, és ugye a tenger áramlatoknak ebben nagyon nagy szerepe van.
1: És ez az emberiségnek alkalmazkodnia kellene, vagy tudnia, igen, kellene alkalmazkodni, akár úgy is, hogy oda megyünk lakni, ahol van terület, de hát ugye ezt hívják migrációnak, ami ellen szintén tiltakozunk.
0: Pedig ez kicsit elkerülhetetlen, tehát hogy igen, tiltakozunk, mert a saját hagyományainkat meg akarjuk tartani, mert ez jelenthet kultúránkra veszélyt, úgymond, de elkerülhetetlen, és ennek is jó, hogyha tudatában vagyunk, hogy az élhetetlenné váló területekről elvándorolnak emberek, de hát sok terület pedig lakhatóvá fog válni, és mondjuk, hogyha csak Szibériát nézzük, ott a tajga vidéken a gazdálkodási körülmények javulni fognak. Tehát lesznek olyan területek, a Kanada nagyon pozitív hozadék. Tehát ők lesznek nyertesek is, lesznek vesztesek ebben. És hát reméljük, hogy a Balaton sem lesz vesztes, de azt azért el kell mondani, hogy ezek a modellezések azt mutatják, hogy 2100-ig attól függően, hogy változik a széndioxid, tehát hogy például, csak mondom, hogy érzékeltessem, hogy a 2100-ba elérjük az 1000 vagy 1100 ppm-et, most 300 az előbont, nem, 430 körül tartunk.
1: Igen, amire kérdeztem, hogy mi a maximum, és azt mondtad, hogy nevetél rajta, hogy talán már túl is vagyunk rajta, igen.
0: Nem, hát, de hogy ilyen 1100 volt, de hogy mikor az eocén időszakban, 50 millió évvel ezelőtt. És az a mennyiség, ami mondjuk ilyen 600 ppm, az 2050-re várható, az szerint, a forgatókönyv szerint, ami a legpesszimistább, az pedig a pliocén időszakban volt, körülbelül 3,5 millió évvel ezelőtt.
1: És akkor mi volt? Tehát,
0: például abban az időszakban, Kárpát-medencében egy szubmediterrán erdősség volt. Tehát szubmediterrán, mediterrán éghajlatunk volt, száraz nyarakkal, de csapadékos telekkel. Voltak sztyeppei élőhelyeink is, de alapvetően ugye ezek a babérlombú tölgyes erdők, mediterrán erdő típus volt jellemző. Voltak nagy testű legelő állataink, tehát attól még a Kárpát-medencében erdőborítás volt abban az időszakban döntően. Tehát az is egy élhető környezet, csak egy más típusú. Alapvetően mondják azt, hogy tolódunk a mediterrán éghajlat típus irányába, amire a téli csapadék vagy és őszi csapadék maximum jellemző. De a vízszint
1: szem... Nincs baj a mediterránnal, csak akkor legyen tengerpartunk is.
0: Hát igen, és a Balatonnál pedig alkalmazkodni kell ahhoz, hogy hátrálhat a part. És amit el akartam mondani, és engem is meglepett, hogy ezek a modellezések nem azt mutatják, hogy a nagyon sekély déli parti régiókba fog leginkább hátrálni a part, vagy bejebb húzódni, hanem az északi parton. És ez azért nekem is meglepő volt. Tehát nyilván sekély lesz nagyon a déli, persze, part, de az, hogy ott úgy kell elképzelni, hogy hát akkor egy ugye meredekebb letöréssel kell majd valahol a vízpartot elérni. De hát erről sokat beszélnek a limnológusok, hogy alapvetően el kell fogadnunk ezt, hogy ilyen bekövetkezhet. Minél inkább a partvonalakat ehhez idomítani kell, tehát hogy ugye most le van betonozva szinte, igen, a teljes part, és azt nagyon sok helyen kell majd eltávolítani, és egy ilyen fokozatos füves területet, nádas területtel alkalmazkodni hozzá, és hát nagyon gyakran kerül a vízutánpótlásnak a kérdése elő, amiben nagyon megosztottak a kollégák, hogy ugye mert ökológiailag az egy nagyon erőteljes beavatkozás, de a dráva vizének a bevezetése az, amire már születtek.

0: a modellek. Hogy
1: tehát egy olyan csatorna, mint a Sió, mert ugye a Balatont, a Sió köti össze a Dunával, a Drávát össze kellene kötni a Balatonnal szintén.
0: Az, az Alával, igen, aha. De tehát többféle módon lehet, értem. Igen, de, de az, az előkerült, de ha ez meg, tehát erre tett javaslatok is azt mondják, hogy ez nyáron nem valósítható meg, tehát nem nyáron adná a plusz vizet, aha. Hanem ősszel és egészen tavaszig, és akkor ott is van egy maximum szabályozás szint, ugye 120 cm uh-huh. jelenleg a Siókfoki zsilipnél, és ez azt jelenteni, hogy, hogy hiába, most is fel volt töltve, uh-huh. ameddig lehetett, ugye 100-szor nem ért el idén meg tavaly sem, de attól függen lemegy nyáron, mert nyáron nincs vízutánpótlás, csak egy kritikusnak tartják ezt az 50 cm körüli vízszintet. Most, most augusztus 1-én megnéztem, 55 volt, tehát nagyon közel vagyunk.
1: Van még egy körünk, egy rövid, jó? Mert még, van, még mindig van kérdésem. Jó, lehet?
0: Jó, lehet.
1: Folytatjuk rövidesen itt az Abaházi Presszóban a Retro Rádió.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Dr. Magyar Jenikővel beszélgetünk, és oké, hogy a fő kutatási területed a Balaton, de talán nem az a legfontosabb mindannyiunk számára, hogy van-e a Balatonban víz. Fontos, mert szeretjük, meg nyilván akik ott élnek, vagy abból élnek, nekik nagyon fontos. De Magyarországról mindig úgy beszéltünk, mi magunk is, meg talán mások is, hogy mi víz nagy hatalom vagyunk. Hogy ez még igaz ránk? Vagy ez igaz maradhat ránk, ez a kijelentés, hogy víz nagy hatalom vagyunk?
2: Hát egyre kevésbé azok miatt, amit beszéltünk. Azért, mert áteresztjük a vizet magunkon, azért, mert csökken a nyári vízhozama a folyóinknak, és azért, mert leszállt a talajvíz, ugye ez elsősorban a szabályozásoknak a következtében, tehát már nem mondhatjuk azt, hogy víz nagy hatalom vagyunk, hanem azt kell sajnos mondjuk, hogy fogy a víz, a nyári vízkészlet, és tennünk kell, aktívan kell tennünk, azért lehetünk megint víz nagy hatalom.
1: De az, hogy tennünk kell, az egy dolog, nagyon-nagyon sok mindent mondtál, de ha én mondjuk otthon az esővizet, ami a tetőmről lefolyik, megfogom, és egy ilyen hatalmas nagy tartályba beleengedem, hogy én saját magam tudjak locsolni a saját virágomat, nem tudom, paradicsomomat, azzal rosszat teszek, vagy jót teszek?
2: Azzal nagyon jót teszel. Azzal alapvetően nagyon jót teszel, mert ugye nagyon sok helyen az ivóvízből locsolnak az emberek, akinek van furt kútja, az a talajvizet használja, vagy valaki rétegvizet, de ha te a csapadékvizedet fogod fel, és visszalocsolod, tulajdonképpen az a tetődről jön le.
1: Igen, csak és oda adhatnám a közösbe is.
2: De az elfolyna. Tehát az nagy valószínű, hogy bekerülne a csatorna hálózatba, és elhagyná. Akár még az országot is elkötelesen. És ezért te bent tartod azt a vizet, majd olyan időszakban kiengeded a földedre, sajnos abból sok fog visszapárologni, de valamennyi lefele is fog szivárogni, és ezért te megtartottad azt a vizet, és nem terhelted az ivóvízhálózatot, tehát ez gyakorlatilag, ahol lehet, ki kéne építeni. Ugye nagyon sok helyen van az, hogy azért, mert gondot okozhat a hirtelen lezúduló nagy víz, ugye beszéltünk arról is, hogy kevesebb szer van eső, de ha van, akkor
1: igen,
2: egyre intenzívebb.
1: Hihetetlen mennyiség, igen.
2: És akkor ez károkat okozhat, és ezért nagyon sokan csinálják azt, hogy illegálisan ugyan, de bekötik a csatornába ezeket az esővizeket.
1: Igen, hát azt nem lehet.
2: Tehát ez például, hogyha sokkal tudatosabban...
1: Mert valahol meg a WC-ben visszajön.
2: Igen, vagy hogy alapvetően ugye ez sok, a föld, nem kötelező bevezetni a föld alá, tehát a föld felett is vannak ezek a hatalmas amfórák, de ugye akkora tartályok rá is szükség lehet, ez tetőfelület függő, lehet erre is számításokat végezni, és ezt sokkal több helyen kellene csináljuk, és akkor abból...
1: Igen, csak valamiért mindig azt gondoltam, hogy az esővíz az előbb-utóbb egy olyan csatorna rendszerbe kerül bele, hát nem a lefolyó rendszer. Valahol a vízgazdálkodás azt valahol megfogja, vagy használja valamire.
2: De ez a... Hát ugye ezt nem
1: eljut a folyóba, és kifolyik.
2: Hát de most beszéltük hogyha a Tiszába jut, vagy a Dunába jut, akkor nagy valószínűséggel elhagyja az országot hosszú távon. Attól még valamelyik hasznosulhat tényleg, hogy egy álló...
1: Persze.
2: De a Balaton kapcsán azt érdemes azért elmondani, hogy a tisztított szennyvíz nagy része nem jut a Balatonba. Ugye a Balatonból vesszük ki a vizet, bizonyos területek a Balaton vízbázisából kapják az ivóvizet, de azért nem merik beengedni a Balatonba, és azokba a folyókba jut be, olyan vízgyűjtőkbe, a Duna vízgyűjtőjébe, akár a Drávaiba, és a Zala mentén nyilván jön tisztított szennyvíz az ott környező településekről, de nagyon sok település elvezette a Balatontól a szennyvizét, hogy a foszfor terhelés csökkentse. És ennek nagyon szép hatása volt. Az 1990-es évek elejétől látványosan javult a Balaton vízminősége.
1: Csak a mennyiség viszont...
2: De akkor még nem volt probléma a mennyiség. Az inkább most jelentkezik már, ugye most jelentkezik egymást követő években. Akkor is voltak asszályos évek, és akkor is volt alacsony a vízállás, de ahogy az elején beszéltük, olyan könnyen el szoktuk ezeket felejteni, meg a szabályozott vízszinttel, hogy a vízügy amiatt, hogy a nyáron ne csökkenjen le annyira a víz szint, magasabbra tette a tavaszi maximális szintet, 120 cm-re, és ennek következtében egyre kevésbé érzékelték az emberek azt, hogy a Balaton egyébként egy természetesen váltakozó vízszintű tó, akár 3 méteres fluktuáció is lehet a vízszintbe, a tónak ebből nem lesz baja. Csak mi ezt...
1: Értem.
2: Tehát, hogy ez, ez a természetes működési mechanizmus ennek a tónak. Ezt sokan el szoktuk mondani, tehát nem én vagyok az első szerintem, aki ezt elmondom, de ezt nem tudatosul bennünk azáltal, mert magasan van tartva. És hát az meg Litkai Gergely szokta nagyon jól mondani, nekem nagyon tetszett a feltűtavi videójuk, hogy a tavaink nem dzsakudzik, ugye, mint a dzsakudzi ábrázolta, de teljesen igaz, tehát most ők minket kezdtek el szolgálni, mint egy fürdőmedence.
1: Én abban bízom, hogy a hallgatók egy kicsit tudatosabbak lesznek ennek a beszélgetésnek a meghallgatása után, és abban is bízom, hogy nem ijednek meg, tehát nem lesznek pessimisták, hanem optimistán tekintünk a jövőbe, hogy ezen ami most történik, mi képesek vagyunk úgy változtatni, hogy az emberiség javára válik.
2: Én is bízom benne.
1: Dr. Magyar Jenikő, nagyon szépen köszönjük, hogy
2: jöttél. Én is köszönöm.
1: Köszönöm.

0: szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a retrorádió.hu.

0: Retro Rádió nyári szuperkoncertjének támogatója, a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Itt a nyár egyik legjobban várt hete a Retro Rádióban. Elindult a Retro Konvoj. A Retro Konvoj. Vágó Piros és Dénes Tamás újra körbeöleli az országot, és keresi a leggyorsabb retro rádió hallgatókat.
2: Minden nap egy ajándékokkal teli retro rádiós dobozt rejtünk el az ország valamelyik Praktiker áruházában.
3: Legyen öné a minimum 100 000 forint értékű napi főnyeremény.
4: This is summer.
0: A részletekért hallgassa minden nap a retro rádiót, figyelje a Konvoj útvonalat, és vigye haza az értékes Black & Decker nyereményeket a Praktiker jóvoltából. Az országjáráshoz az autókat a Kia JP Autó biztosítja.
1: Figyelem! Elindult a Retro Konvoj! Tartson ön is a Retro Rádióval! Gyűjtse velünk az emlékezetes pillanatokat! Minden idők legnagyobb slágerei! Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
5: Fokozatosan növelik az egyik paksi blokk teljesítményét. Eltűnt egy robbanótest a Dunából, ezüstérmes lett a magyar női gyorsváltó az úszó EB-n. Villányi Eszter vagyok. Megkezdték a paksi atomerőmű kettes blokkjának fokozatos felterhelését. Erről a létesítmény számolt be honlapján. A Duna vízszintjének lassú emelkedése és növekedése tett ezt lehetővé. A kettes blokk a négyből egyedüliként 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át a folyó alacsony vízállása miatt. A felterhelés szigorú eljárásrend szerint zajlik. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Több ezren tüntettek Ceutában. A demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, északára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Máté Péter egyik klasszikusán például szól, majd pár perc múlva az Ez majdnem szerelem volt, itt lesz az Unisex, most pedig itt a Zanzibár. Szerelemről szó sem volt.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az LGT zenélt, ez volt az egy elfelejtett szó. Jön mindjárt az Elizabettel a KFT, a Krisztál után. Két utazó, most a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Zoránt hallgattuk, ez volt a Szerelemnek múlnia kell. Jön nem sokára a Bikini és a Ha volna még időm, Mester Tamás és Sén 54 után. Altass el a retro rádióban!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne Sipos F. Tamás, ez volt a Nincs Baj, Baby.
1: Műsorajánló.
2: A Retro Rádió és Demjén Ferenc közös története idén nyáron

0: Semmi szuperkoncert augusztus 23-án Siófokon, a Plázson.
1: A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a Retro Rádió.

0: szuperkoncertjének támogatója a Hungest Hotels.
1: Az ország leghallgatottabb rádiója idén is elhozza hallgatóinak a nyár legnagyobb ingyenes zenei élményét. Ezúttal Siófokra, a plázsra. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
2: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Házi Csaba, még mindig van ám egy órán közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön nem sokára Katona Kláritól, mint a filmeken, de itt lesz Múzsa Magdi az első emelet, most pedig jön a TNT.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Jani Csákvercát hallgattuk. A könnyek az esőben után, jön mindjárt a hajolj bele a hajamba. Péter Fiboriék előtt pedig az Edda zenél, bocsánat, az Edda művek zenél. Elhagyom a várost a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne a Unique, ez volt a Mozaik. Jön mindjárt Beri Váci Eszterrel és az Egyedül című dallal, Ákos klasszikusa után. Hello a retro rádióban!

Nagyobb slágerei retro rádió benne, az ülőjúti fák és az esküvő után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van, holnap reggel 6.08-kor beköszönnek bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Stoll András lesz majd a vendégen, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma Rácz Gergő és Orsovai Reni közös slágerével búcsúzom, mostantól a retro rádióban. Viszhall!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a tiéd. Minek őre mennénk?